csak igazi mai sláger megy, most a Jennifer Lopez, David Guetta bomba páros és a Save Me Tonight, a háttérben meghúzódó budapesti szál pedig a videoklipben felelhető, a hivatalos videoklipjében a fővárosunk is feltűnik, alapvetően a 2010-es évek elektronikus zenei aranykorát idézi fel a hangzás, de abszolút mai köntösben, így lett igazi mai sláger.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert ez a legjobb rádió. Boldogság, felszabadultság, jó érzés, kikapcsolódok mellette, józan ékszolnak nagyon, úgyhogy imádom.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

memories. Rádió 1 csak igazi mai sláger megy éjszaka is. Robin Schulz például a német Star DJ, aki a világ legnagyobb elektronikus zenei fesztiváljainak nagy színpadain már, mint turnézott Tomorrowland, Parukaville, a Pacsa Ibiza, ott egyébként épp a héten lépett fel utoljára ebben a szezonban, ott is rezidenskedett. Ez a Barbzal közös Better Times.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy hajnalban is. A következő órát is megtöltöttük annyi Rádió 1-es kedvenccel, amennyi belefér, a legmenőbb DJ-k, énekesek, énekesnők, csapatok. Ezzel a dallal kezdünk nem sokára.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: Alkalmazzuk helyesen a felírt gyógyszereket. Fontos, hogy betartsuk az adott készítményre vonatkozó ajánlásokat az adagolás és a tárolás tekintetében is, hogy biztonságos legyen a terápia, mondta rádiónknak Sebők Szilvia, a Semmelweis Egyetem fő gyógyszerésze.
2: Nagyon fontos, hogy amikor a gyógyszerénket kiváltjuk, vagy amikor az orvosnál elhangzik, hogy egy bizonyos gyógyszert kellene alkalmaznunk, akkor próbáljuk megjegyezni azokat az információkat, amelyeket vagy az orvostól, vagy a gyógyszertárban a gyógyszerésztől hallunk, és ennek megfelelően alkalmazzuk a gyógyszereket. Egy gyógyszerdobozában mindig van betegtájékoztató, ahol össze vannak foglalva azok a tudnivalók, amit adott gyógyszerre vonatkoznak. Értve ez alatt, hogy hogyan kell alkalmazni, milyen kizáró feltételek vannak, mi az, amit kerülni kell esetleg a gyógyszer alkalmazni közben, és az is, hogy milyen mellékhatások jelentkeznek. Természetesen ezeket úgy kell kezdeni, nem minden ott felsorolt mellékhatásra kell számítanunk. Az is lehet, hogy egyáltalán nem jelentkeznek mellékhatások, és az is lehet, hogy egy ritkának számító mellékhatás az épp nálunk fog megjelenni. Arra vonatkozóan is mindig találunk utasítást, hogy hogyan kell egy gyógyszert tárolni. Maga a hűtött tárolás az általában a hűtőt jelenti, ha lehetséges, annak ne az ajtajában tároljuk a gyógyszert, ott általában melegebb a hőmérséklet, mint a hűtő belső részeiben, és arra és figyeljünk, hogy ne érjen hozzá a hűtőnek a hátoldalához, könnyen oda tud fagyni esetlegesen a készítmény. Arra vonatkozóan is mindig van a betegtájékoztatóban adat, hogy a gyógyszer aprítható-e, felezhető-e, ha ez kifejezetten ellenjavalt az alkalmazási előírás szerint, akkor ezt ne is tegyük meg. Előfordulhat, hogy olyan maga a gyógyszer felépítése, hogy azzal, hogy elfelezünk, sokkal nagyobb mennyiségű hatóanyag szabadul fel adott idő alatt, és így egy gyorsabb hatás, és itt mellékhatások fokozott megjelenése is előfordulhat. Egyébként amennyiben valamiért az információk nem minden részét sikerült megegyeznünk, a gyógyszertárban a gyógyszerészek, gyógyszertári asszisztensek mindig nagyon szívesen segítenek nekünk abban, hogy adott gyógyszert hogyan kell alkalmazni.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Október első hetében kijött a DJ Mag Top 100 2026-os lista, vagyis a világ 100 legjobb DJ-nek a rangsora. Ez szavazatok alapján, rajongói szavazatok alapján áll össze minden évben. David Guetta megint jött, látott és győzött, és a már is hallható Lost Frequencies a 17. pozíciót húzta be. Egyébként 2022 óta folyamatosan javít a helyezéseken. Ezt nagyon szeretjük most tőle. Jön a Live It All!

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, keresztanyuka lett Taylor Swift. Nem gyerekekről van szó ugyan, hanem címeres poloskafélékről, halál komoly, a négy faj a frissen leírt Swiftifilus nemzetséghez tartozik, és a Swiftifilus tayloré, a Swiftifilus amatőr, a Swiftifilus intrepidus és a Swiftifilus poetorum nevet kapták. Utóbbi teljesen olyan nekem, ugye Harry Potter varázslat, az elnevezéseket rendre Taylor Swift neve, illetve a Lover, a Fearless és a The Tortured Poets Department című albumai ihlették. A rovarok a címeres poloskafélék családjába tartoznak és növényevő életmódot folytatnak. Ez engem megnyugtat, hogy emberekkel nem táplálkoznak. Egy Sarah Schroeder nevű doktorandusz gyűjtötte egyébként őket össze, és nem meglepő, hogy Taylor Swift lelkes rajongója. Elmondta, hogy nem csupán a személyes lelkesedése miatt választotta az énekesnőt inspirációként a névválasztáshoz, de azt is reméli, hogy az elnevezés felhívja a figyelmet a rovarok sokféleségére és megóvásuk fontosságára. Ezzel kapcsolatban van egyébként egy cikk a weboldalunkon, a radio1.hu-n.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert Kero például, valódi nevein Tomás Kero Vitrup, Dánia egyik legsikeresebb producere, és az a dal, ami hazájában négyszeres platina lemez lett, még a dán királyi család rendezvényein is játszották.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Ijesztő dolgok derültek ki az OpenAI mesterséges intelligenciájáról. A cég mesterséges intelligenciája gátlástalanul hazudik és önkényesen cselekszik, ha az érdeke megkívánja, írják egy beszámolóban. Az AGI, azaz az általános mesterséges intelligencia elméletileg már vetekszik az emberi intelligenciával, így nem véletlenül aggódnak miatta a szakemberek, attól tartanak, hogy elkezdi replikálni magát, vagy ellenőrizhetetlenül fejleszti majd magát, és egyre okosabbá válik, írja a BGR. És ha azt hinnénk, hogy ettől még messze áll a technika, akkor alaposan tévedünk, ugyanis, mint kiderült, az OpenAI egyik nagy nyelvi modellje pontosan ennek a jeleit mutatja. Már is mondom a részleteket. A beszámoló szerint többek között a ChatGPT tesztelése azt mutatta, hogy a mesterséges intelligencia megpróbálja megtéveszteni az embereket, különösen akkor, ha úgy véli, hogy veszélyben van. Az MI annak érdekében, hogy megszökjön a törlés elől, átmásolta az adatait egy másik szerverre, de olyan is előfordult, hogy önmaga egy későbbi verziójának mutatta magát, hát ha így megúszza a törlést. Mindenre azért derült fény, mert az OpenAI együttműködik az Apollo Research nevű szervezettel, amely a mesterséges intelligencia biztonságos fejlesztésére és használatára fókuszál. A ChatGPT többször megpróbálta megtéveszteni az embereket, ami azt jelzi, hogy a mesterséges intelligencia trükközése minden modellnél probléma. A megtévesztési kísérlet egyébként a Meta, az Anthropic és a Google által fejlesztett modellek próbálkozásait is felülmúlták. A kutatók tapasztalatai alapján a mesterséges intelligencia képes az embereket is kicselezni, azaz megpróbálja elérni a saját céljait akkor is, ha az ellenkezik a felhasználó akaratával. Éppen ezért hangsúlyozzák, mennyire fontos, hogy a mérnökök észrevegyék ezeket a jeleket. Eredményeik szerint az esetek 19%-ában a saját akaratát próbálja meg érvényesíteni a mesterséges intelligencia, amikor az ember és a gép céljai eltérnek egymástól.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
0: Rádió
2: Indul Magyarország leghosszabb

0: said forever, now I drive alone past your street.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy hajnalban is. Martin Garrix a folytatásban, aki második lett a DJ meg Top 100 listán, és tizedik lett a Rádió 1 Top 50-es listán ez a dal, az Ed Sheerannel közös Repeat It, aki lecsúszott volna róla tegnap, vasárnap 3-tól ismét Rádió 1 Top 50.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, az amerikai szupersztár például Alex Warren, akinek a dalaiban a feleségével megélt szerelem mellett a személyes traumák és a gyerekkori veszteségek a fő motivumok. Ezt most aktuálisan nagyon szeretjük tőle. Alex Warren, Fever Dream.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, és ilyen IDM klasszikusok is, mint ez, Avicii-t hozom. Aki szeptember 8-án ünnepelte volna a 37. születésnapját, két alkalommal jelölték Grammy-díjra, elsőként 2012-ben a David Guettával közösen készített Sunshine című daláért, aztán egy évvel később ugye a Levels kapott jelölést a legjobb dance felvétel kategóriában, és a diszkográfiájában olyan híres dalok találhatóak, mint az I Could Be The One, a Wake Me Up, a You Make Me, a Hey Brother, a The Nights, és még sorolhatnánk, mindezt 29 éves koráig érte el. 2018-as tragikus halála után az öröksége nagyon aktívan él tovább. A családja például létrehozta a Tim Bergling alapítványt, ami a mentális egészség megőrzésére és az öngyilkosság megelőzésére fókuszál. Ugye létezik Stockholmban Avicii Múzeum, és szinte évente rendeznek Avicii Tribute koncerteket. Őt hozom most a folytatásban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Tedházas előadáson beszéltek a magas vérnyomás veszélyeiről Kecskeméten. Új tűzoltójárművek álltak szolgálatba a megyében. Nem minden településen szabad elégetni a kerti zöld hulladékot. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Nagy érdeklődés mellett rendeztek egészségügyi ismeretterjesztő előadást a magas vérnyomásról Kecskeméten, a Tudomány és Művészetek Házában, írja a BAON. A megyei TIT Egészségvédelmi és Szabad Egyetemének legújabb programján 4 elismert orvos beszélt a sokszor észrevétlenül kialakuló népbetegségről. Ábrahám György, a Szegedi Tudományegyetem professzora tartott előadást, majd a Bács-Kiskun megyei oktatókórház 3 főorvosa részvételével pódiumbeszélgetés következett. A szakemberek a magas vérnyomással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat és gyakorlati tanácsokat osztották meg a hallgatósággal, emellett személyes kérdésekre is válaszoltak. 2 korszerű tűzoltójárművel bővült Bács-Kiskun megye katasztrófavédelmi eszközparkja. Kecskemétre egy 42 méteres mentési magasságú magasból mentő jármű érkezett, amely többszintes épületeknél, tűzeseteknél és viharkárok felszámolásánál is bevethető. Kiskun félegyházán pedig egy új komplex tűzoltógépjármű fecskendő állt szolgálatba, amely tűzoltásra, műszaki mentésre és szabadtéri tüzek megfékezésére egyaránt alkalmas. A járműveket október 8-án adták át Budapesten, az Európai Uniós és Állami Finanszírozású Fejlesztési Programok keretében, írja a BAON. Nem minden településen szabad elégetni a lehullott faleveleket és a kerti zöld hulladékot. Az őszi kerti munkák idején érdemes tájékozódni a helyi szabályokról. Az önkormányzatok ugyanis rendeletben határozhatják meg, hogy engedélyezik-e az égetést, és hogyha igen, akkor milyen feltételekkel. A szabályok betartásának fontosságára Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője hívja fel a figyelmet.
3: Amelyik önkormányzat nem hozott rendeletet a kerti zöld hulladék égetésről, ott tilos ezeket elégetni. Ahol engedélyezi ezt az önkormányzat, ott is csak a rendeletben meghatározott időben szabad. A tűzrakóhelynek a környékét azt meg kell tisztítani, hogy a tűz ne tudjon elszabadulni. Mindig legyen a kezünk ügyében egy szerszám, amivel kordában tudjuk tartani a tüzet, és oltóvíz is. Hogyha szeles az időjárás, halasszuk későbbi időpontra a zöld hulladék elégetését. A tüzet egyetlen percre se hagyjuk magára.
2: Eleinte borongós, esős idővel indul a nap, aztán délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik. Mögötte nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. A hőmérséklet napközben a térségben 14 és 22 fok között alakul. Holnap a sok napsütés mellett felhő átvonulásokra készülhetünk, de számottevő csapadék már nem valószínű, viszont a szél élénk marad. A hőmérséklet éjjel 2 és 11, míg napközben 15 és 19 fok között alakul.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Alkalmazzuk helyesen a felírt gyógyszereket. Fontos, hogy betartsuk az adott készítményre vonatkozó ajánlásokat az adagolás és a tárolás tekintetében is, hogy biztonságos legyen a terápia, mondta rádiónknak Sebők Szilvia, a Semmelweis Egyetem főgyógyszerésze.
5: Nagyon fontos, hogy amikor a gyógyszerénket kiváltjuk, vagy amikor az orvosnál elhangzik, hogy egy bizonyos gyógyszert kellene alkalmazunk, akkor próbáljuk megjegyezni azokat az információkat, amelyeket vagy az orvostól, vagy a gyógyszertárban a gyógyszerésztől hallunk, és ennek megfelelően alkalmazzuk a gyógyszereket. Egy gyógyszerdobozában mindig van betegtájékoztató, ahol össze vannak foglalva azok a tudnivalók, amit adott gyógyszerre vonatkoznak. Értve ez alatt, hogy hogyan kell alkalmazni, milyen kizáró feltételek vannak, mi az, amit kerülni kell esetleg a gyógyszer alkalmazni közben, és az is, hogy milyen mellékhatások jelentkeznek. Természetesen ezeket úgy kell kezdeni, nem minden ott felsorolt mellékhatásra kell számítanunk. Az is lehet, hogy egyáltalán nem jelentkeznek mellékhatások, és az is lehet, hogy egy ritkának számító mellékhatás az épp nálunk fog megjelenni. Arra vonatkozóan is mindig találunk utasítást, hogy hogyan kell egy gyógyszert tárolni. Maga a hűtött tárolás az általában a hűtőt jelenti, ha lehetséges, annak ne az ajtajában tároljuk a gyógyszert, ott általában melegebb a hőmérséklet, mint a hűtő belső részeiben, és arra is figyeljünk, hogy ne érjen hozzá a hűtőnek a hátoldalához, könnyen oda tud fagyni esetlegesen a készítmény. Arra vonatkozóan is mindig van a beteg tájékoztatóban adat, hogy a gyógyszer aprítható-e, feledhető-e, ez kifejezetten ellenjavalt az alkalmazási előírás szerint, akkor ezt ne is tegyük meg. Előfordulhat, hogy olyan maga a gyógyszer felépítése, hogy azzal, hogy elfelezünk, sokkal nagyobb mennyiségű hatóanyag szabadul fel adott idő alatt, és így egy gyorsabb hatás, és itt mellékhatások fokozott megjelenése is előfordulhat. Egyébként amennyiben valamiért az információk nem minden részét sikerült megegyeznünk, a gyógyszertárban a gyógyszertári asszisztensek mindig nagyon szívesen segítenek nekünk abban, hogy adott gyógyszert hogyan kell alkalmazni.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Az igazán korán kelőknek is. A mikrofonnál meglepetés, Király Tamás helyett Kismárti, és egy olyan dalt hozok, ami annyira nem volt szerintem meglepetés tavaly szeptemberben, hogy megnyerte a rádió egy top 500-at, viszonylag friss is volt egyébként. Lady Gaga és az Abrakadabra, és hát torony magasan verte a mezőnyt, úgyhogy az azt követő hétvégén Lady Gagát ünnepeltük. Na de hogy ki lesz most a győztes? Ezt mi nem tudjuk, jöhetnek a voksok, top 500

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hát évek óta ezt hallgatom igazából. Erre tudok csak kikapcsolódni itthon is munka után, meg mikor megyek a munkába akkor is, tehát én reggel is ezt hallgatom. Itt vannak a legjobb zenék szerintem.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: who's next?
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Igazi nagy ágyuk a folytatásban a Switch Disco, a 2026-os születésnapi fesztiválunk egyik sztár fellépő párosa. Olyan mashup dalokat

kedvencem a srácoktól, amit pedig bekészítettem, az nem egy klasszikus értelemben vett mashup, de visszaköszön egy korábbi popzene, Amy McDonald és a This is the Life, Sleep Tonight, Sam Feltel és Rehab-el közösen készült a dal.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Nem, mert ez a legjobb rádió. Boldogság, felszabadultság, jó érzés, kikapcsolódok mellette, jó zenék szólnak nagyon, úgyhogy imádom.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Ijesztő dolgok derültek ki az OpenAI mesterséges intelligenciájáról. A cég mesterséges intelligenciája gátlástalanul hazudik és önkényesen cselekszik, ha az érdeke megkívánja, írják egy beszámolóban. Az AGI, azaz az általános mesterséges intelligencia elméletileg már vetekszik az emberi intelligenciával, így nem véletlenül aggódnak miatta a szakemberek, attól tartanak, hogy elkezdi replikálni magát, vagy ellenőrizhetetlenül fejleszti majd magát, és egyre okosabbá válik, írja a BGR. És ha azt hinnénk, hogy ettől még messze áll a technika, akkor alaposan tévedünk, ugyanis, mint kiderült, az OpenAI egyik nagy nyelvi modellje pontosan ennek a jeleit mutatja. Már is mondom a részleteket. A beszámoló szerint többek között a ChatGPT tesztelése azt mutatta, hogy a mesterséges intelligencia megpróbálja megtéveszteni az embereket, különösen akkor, ha úgy véli, hogy veszélyben van. Az MI annak érdekében, hogy megszökjön a törlés elől, átmásolta az adatait egy másik szerverre, de olyan is előfordult, hogy önmaga egy későbbi verziójának mutatta magát, hát ha így megúszza a törlést. Mindenre azért derült fény, mert az OpenAI együttműködik az Apollo Research nevű szervezettel, amely a mesterséges intelligencia biztonságos fejlesztésére és használatára fókuszál. A ChatGPT többször megpróbálta megtéveszteni az embereket, ami azt jelzi, hogy a mesterséges intelligencia trükközése minden modellnél probléma. A megtévesztési kísérlet egyébként a Meta, az Anthropic és a Google által fejlesztett modellek próbálkozásait is felülmúlták. A kutatók tapasztalatai alapján a mesterséges intelligencia képes az embereket is kicselezni, azaz megpróbálja elérni a saját céljait akkor is, ha az ellenkezik a felhasználó akaratával. Éppen ezért hangsúlyozzák, mennyire fontos, hogy a mérnökök észrevegyék ezeket a jeleket. Eredményeik szerint az esetek 19%-ában a saját akaratát próbálja meg érvényesíteni a mesterséges intelligencia, amikor az ember és a gép céljai eltérnek egymástól.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!

0: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
1: Jövő héten is útra kelnek a kormányablak buszok. A vezetés közbeni mobilozást ellenőrzi fokozottan a rendőrség. A fűtési szezon veszélyeire figyelmeztet a katasztrófa védelem. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Ismét útra kelnek a mobilizált kormányablakok október 12-e és 16-a között a Kalocsai járás, valamint a Kunszentmiklósi járás területén várja ügyfeleit két kormányablakbusz, melyek az év során a megye valamennyi járásába eljutnak majd, tájékoztatott a Bács-Kiskun megyei kormányhivatal. A kormányablakbuszokon számos ügy intézhető helyben, például személyi igazolvány vagy útlevél igénylése, jogosítvánnyal vagy diákigazolvánnyal kapcsolatos ügyek vagy DÁP regisztráció. A kormányablak buszok pontos menetrendje elérhető a kormányhivatalok.hu oldalon. A vezetés közbeni mobiltelefon használatot ellenőrzi fokozottan a rendőrség. Az országos akció célja, hogy csökkentsék a figyelmetlenségből eredő balesetek számát. A rendőrök nem csak a telefonálást figyelik, hanem az üzenetküldést és a közösségi oldalak böngészését is. Már néhány másodpercnyi figyelem elterelés is veszélyes helyzetet teremthet, hívja fel a figyelmet Vad Róbert rendőr alezredes.
2: A járművezetés önmagában is egy komoly koncentrációt igénylő tevékenység, amely mellett kiemelt rizikófaktor a kézben tartott mobil használat. Vezetés közben mobiltelefont használni rendkívül veszélyes, ugyanis ilyenkor a sofőrök figyelme csökken és kevésbé képesek a környezetükre figyelni. Mobilozás közben jellemzően lassabban reagálnak a közölt jelzésekre, és egyes jelzőtáblákat észre sem vesznek. A telefonálásnál még kockázatosabb az üzenetírása vagy a közösségi oldalak böngészése. Használjuk ki a telefon hangvezérlési funkcióit, és a telefontartót az autóban megfelelő pozícióban helyezzük el.
1: A hideg idő beköszönte előtt érdemes ellenőriztetni a fűtőberendezéseket és a kéményeket, valamint próbafűtést végezni, hívja fel a figyelmet a Bács-Kiskun megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A nem megfelelően működő vagy karbantartott berendezések lakástüzet és szénmonoxid mérgezést is okozhatnak, ezért évente ajánlott szakemberrel átvizsgáltatni őket. Fontos az is, hogy csak az adott fűtőeszközhöz megfelelő tüzelőanyagot használjunk, háztartási hulladékot, festett vagy nedves fát ne égessünk. A megyei katasztrófa védelem füstérzékelő, nyílt égésterű berendezések mellett pedig szénmonoxid érzékelő használatát is javasolja. Nyugat felől egyre több felé vékonyodik, csökken a felhőzet és kisüt a nap, viszont előfordulhat még kisebb eső. A szél élénk lesz, a hőmérséklet pedig napközben 15 és 22 fok között alakul. Holnap hajnalra a keleti északkeleti szélvédett helyeken köd képződhet, míg a nyugati délnyugati tájak fölé felhőzet terjeszkedik. Ezek feloszlását, szakadozását követően napos idő várható. A hőmérséklet éjszaka 3 és 10, míg napközben 14 és 19 fok között valószínű.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió
0: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a folytatásban is. Egy menő olasz house DJ dalát, mert bekészítettem azt a dalt, amire az idei nyári szezonban nagyon sokat bulisztunk, például a fesztiválokon, például a Rádió 1 Live Mix DJ szettek alatt. Alex Kenji Bambolé, már hozom is!
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 Gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Közel 1 milliárd forintból fejlesztik Kecskemét déli úthálózatát. Folytatódnak az ellenőrzések Bács-Kiskunban. A túlélésért küzdenek a hazai halgazdaságok. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Több mint 910 millió forintos támogatásból valósulhat meg a Gábor Dénes utca és két forgalmas útkereszteződés fejlesztése Kecskeméten, írja a Megyei Lap. A beruházás részeként megépítik a Gábor Dénes utca hiányzó mintegy 350 méteres szakaszát, valamint kanyarodó sávokat alakítanak ki a Véberede utcai csatlakozásnál. A Könyves Kálmán körút és a Véberede utca kereszteződésében jelzőlámpás csomópont létesül, amely a gyalogosok és a kerékpárosok biztonságos átkelését is biztosítja majd. A fejlesztés célja a csúcsidőben kialakuló torlódások csökkentése és a városrészek közötti közlekedés gyorsítása. Folytatódnak az ellenőrzések Bács-Kiskunban. A NAV megyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai egészen október 25-éig a távol-keleti ruházati és egyéb terméket értékesítőknél vizsgálódik. A revizorok a számla és nyugtaadást, az online pénztárgépek használatának szabályszerűségét és az alkalmazottak bejelentését is ellenőrzik, olvasható a NAV adótrafipax oldalán. A hónap végén pedig minden szentekhez kapcsolódóan a virág és koszorú árusoknál, valamint virágüzletekben bukkannak fel a revizorok. A túlélésért küzdenek a hazai halgazdaságok. A nyári aszály miatt 1600 hektárnyi halastó száradt ki teljesen, és több száz tonna hal pusztult el a vízhiány és a túlmelegedés következtében. Bár az időjárás már hűvösebbre fordult, a veszély továbbra sem múlt el. A tartós vízhiány miatt ugyanis sok halastavat még mindig nem tudnak feltölteni, mondta rádiónknak Timmel Ede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
2: Még most is kritikus időszakot élünk, hiszen annak ellenére, hogy most már az aszálynak a hőhullámi szakaszával már nem szembesülünk, hiszen a hőmérséklet már viccába esett. A vízhiány, a vízszintek azok még mindig kritikusak. Ha időszakos kiszáródásról beszélünk, akkor ott még meg tudjuk menteni a tavat. Nyilván akkor is ugye a tómederben felburjánzott növényi vegetációt kezelni kell, de hogyha 2-3 éves szárazonállásról beszélhetünk, akkor nagyon komoly kontrollt kell gyakorolni, ami nem biztos, hogy már gazdaságosan megmenthető. Ilyen esetben sajnos félő az, hogy ezek a tóterületek elvesznek a termelésből.
1: Eleinte borongós, esős idővel indul a nap, aztán délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik. Mögötte nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. A hőmérséklet napközben a térségben 14 és 22 fok között alakul. Holnap a sok napsütés mellett felhő átvonulásokra készülhetünk, de számottevő csapadék már nem valószínű, viszont a szél élénk marad. A hőmérséklet éjjel 2 és 11, míg napközben 15 és 19 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, a mikrofonnál Kismárti. Üdv mindenkinek! Lóit hozom egyenesen Németországból, ő egy Z-generációs énekesnő, és nekem olyan visszahúzódó lánynak tűnik, de ez lehet, hogy csak a látszat, mert hogy nagyon közel állnak hozzá a tévés show műsorok. Hát egyrészt egy ilyenben tűnt fel annak idején a The Voice Kids német verziójában, illetve tavaly előtt megnyerte a német állarcos énekest pandának öltözve. Hozom már is Lóit!

0: kizárólag a legnagyobbak.
1: Változatosan.
0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: I thought that I've been hurt before.

Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, most felbőgnek a szintik, hozom már is The Weeknd-et, és hát szerintem a legkreatívabb albumáról szól most egy dal, a Save Your Tears, After Hours, ez az album címe, és hogy kiről szól ez a szakítás utáni dal, a Save Your Tears, a mai napig megy a vita, valaki szerint Bella Hadidról, ő az egyik nagyon híres barátnője volt The Weeknd-nek, a másik pedig Selena Gomez. Hát bárkiről is szóljon, mindannyiunk szívébe betalált fele The Weeknd, jön a Save Your Tears.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Tedházas előadáson beszéltek a magas vérnyomás veszélyeiről Kecskeméten. Új tűzoltójárművek álltak szolgálatba a megyében. Nem minden településen szabad elégetni a kerti zöld hulladékot. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Nagy érdeklődés mellett rendeztek egészségügyi ismeretterjesztő előadást a magas vérnyomásról Kecskeméten, a Tudomány és Művészetek Házában, írja a BAON. A megyei TIT Egészségvédelmi és Szabad Egyetemének legújabb programján 4 elismert orvos beszélt a sokszor észrevétlenül kialakuló népbetegségről. Ábrahám György, a Szegedi Tudományegyetem professzora tartott előadást, majd a Bács-Kiskun megyei oktatókórház 3 főorvosa részvételével pódiumbeszélgetés következett. A szakemberek a magas vérnyomással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat és gyakorlati tanácsokat osztották meg a hallgatósággal, emellett személyes kérdésekre is válaszoltak. 2 korszerű tűzoltójárművel bővült Bács-Kiskun megye katasztrófavédelmi eszközparkja. Kecskemétre egy 42 méteres mentési magasságú magasból mentő jármű érkezett, amely többszintes épületeknél, tűz eseteknél és viharkárok felszámolásánál is bevethető. Kiskun félegyházán pedig egy új komplex tűzoltógépjármű fecskendő állt szolgálatba, amely tűzoltásra, műszaki mentésre és szabadtéri tüzek megfékezésére egyaránt alkalmas. A járműveket október 8-án adták át Budapesten, az Európai Uniós és Állami Finanszírozású Fejlesztési Programok keretében, írja a BAON. Nem minden településen szabad elégetni a lehullott faleveleket és a kerti zöld hulladékot. Az őszi kerti munkák idején érdemes tájékozódni a helyi szabályokról. Az önkormányzatok ugyanis rendeletben határozhatják meg, hogy engedélyezik-e az égetést, és hogyha igen, akkor milyen feltételekkel. A szabályok betartásának fontosságára Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője hívja fel a figyelmet.
2: Amelyik önkormányzat nem hozott rendeletet a kerti zöld hulladék égetésre, ott tilos ezeket elégetni. Ahol engedélyezi ezt az önkormányzat, ott is csak a rendeletben meghatározott időben szabad. A tűzrakóhelynek a környékét azt meg kell tisztítani, hogy a tűz ne tudjon elszabadulni. Mindig legyen a kezünk ügyében egy szerszám, amivel kordában tudjuk tartani a tüzet, és oltóvíz is. Hogyha szeles az időjárás, halasszuk későbbi időpontra a zöld hulladék elégetését. A tüzet egyetlen percre se hagyjuk magára.
1: Eleinte borongós, esős idővel indul a nap, aztán délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik, mögötte nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. A hőmérséklet napközben a térségben 14 és 22 fok között alakul. Holnap a sok napsütés mellett felhő átvonulásokra készülhetünk, de számottevő csapadék már nem valószínű, viszont a szél élénk marad. A hőmérséklet éjjel 2 és 11, míg napközben 15 és 19 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival! Csak

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál Király Tamás helyett Kismárti. Tamásnak jó pihenést. A folytatásban pedig David Guetta, aki megnyerte a héten a DJ Mag Top 100-as listát. Erről már ugye többször is beszámoltunk adásban. Többször megnyerte egyébként Guetta a Top 500-as listánkat is, amiben tuti, hogy egy csomó olyan dal lesz idén, aminek a szerzője vagy a társszerzője az a Ryan Tedder, a One Republic frontembere, aki ebben a dalban is énekel. I Don't Wanna Wait, ezt hozom most.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: mostanási hírek után Taylor Swift és az Opelite a The Life of a Sugar albumról az egyik legbájosabb dal, itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Kóstold meg te is a Jakó cukrászdában a realisztikus gyümölcs desszerteket, amelyek kívül roppannak, belül krémes textúrájukkal pedig elvarázsolnak. Jakó cukrászda, Kecskemét Petőfi Sándor utca 7 és Nagykörösi utca 2.
4: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
5: Jöjjön el Kecskemét legrégebbi éttermébe, a Kisbugaci étterembe.
6: Látogassa meg zenés esténk valamelyikét.
5: Szervezzen nálunk esküvőjét, családi vagy évvégi céges rendezvényét. Kisbugaci étterem, ahol a múlt és a jelen találkozik.
7: Kávégépek, kávédarálók és alkatrészeik, karbantartó anyagok, valamint szemes és kapszulás kávék nagy választékban Kecskeméten a Kávégépboltban. Kávégépbolt, Kecskemét, Fecske utca 32. Online is rendelhet www.kvgbolt.hu.
8: Profrost klíma. Hűtő, klíma és hőszivattyú rendszerek forgalmazása, telepítése, javítása és szervizelése. Klímakarbantartás, fertőtlenítés, professzionális szaktudás, rövid határidő. Profrost klíma Kecskemét. www.profrostklima.hu.
9: Felejtsd el a stresszelést! A K.O. Autós iskolában a jogsi sima ügy. Pattanj kocsiba vagy motorra, vagy zsebeld be a nagy kategóriát. Csekkold a www.ko-autosiskola.hu-t. We also offer car and motorcycle courses in English.
10: 155 ezer forint juttatás az első 5 plazmaadásoddal. Ha még nem vagy plazmaadó, most érdemes belevágnod. 5 ezer forint az alkalmassági vizsgálatért, az első 2 adással pedig összesen 60 ezer forint juttatás. Részletek plazmacenter.hu.
11: Zombik, mágusok, űrutazók, te kinek a bőrébe bújnál? Az UVR élmény arénában minden kedden és szerdán 4000 forint per főáron próbálhatod ki magad virtuális játékszobáinkban. Részletek a Facebookon és a weben uvrélményaréna.hu.
12: Munkám során sokat vezetek, autóim elromlanak és összetörnek. Alkatrészt is csak a Stenge autóalkatrésztől veszek, mert tudom, hogy a legjobb minőséget itt kapom a legjobb áron. Ha nem hisztek nekem, próbáljátok ki. Stenge autóalkatrész. Keressétek a Facebookon is.
13: Kövesd a Rádió 1 gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu.
14: A Rádió 1 gong nem hagyja cserben a hallgatóit hétvégén sem. Minden vasárnap 10-től 17 óráig Kormos Zsolt hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 gongon. A Rádió 1 gongon.
15: Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió 1 gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk. Üzenjenek ismerőseiknek, köszöntsék fel barátaikat, mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676-414-010.
14: Rádió 1 gong. Gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
14: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
16: Jövő héten is útra kelnek a kormányablak buszok. A vezetés közbeni mobilozást ellenőrzi fokozottan a rendőrség. A fűtési szezon veszélyeire figyelmeztet a katasztrófavédelem. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Ismét útra kelnek a mobilizált kormányablakok október 12-e és 16-a között a Kalocsai járás, valamint a Kunszentmiklósi járás területén várja ügyfeleit két kormányablakbusz, melyek az év során a megye valamennyi járásába eljutnak majd, tájékoztatott a Bács-Kiskun megyei kormányhivatal. A kormányablakbuszokon számos ügy intézhető helyben, például személyi igazolvány vagy útlevél igénylése, jogosítvánnyal vagy diákigazolvánnyal kapcsolatos ügyek vagy DÁP regisztráció. A kormányablak buszok pontos menetrendje elérhető a kormányhivatalok.hu oldalon. A vezetés közbeni mobiltelefon használatot ellenőrzi fokozottan a rendőrség. Az országos akció célja, hogy csökkentsék a figyelmetlenségből eredő balesetek számát. A rendőrök nem csak a telefonálást figyelik, hanem az üzenetküldést és a közösségi oldalak böngészését is. Már néhány másodpercnyi figyelem elterelés is veszélyes helyzetet teremthet, hívja fel a figyelmet Vad Róbert rendőr alezredes.
17: A járművezetés önmagában is egy komoly koncentrációt igénylő tevékenység, amely mellett kiemelt rizikófaktor a kézben tartott mobil használat. Vezetés közben mobiltelefont használni rendkívül veszélyes, ugyanis ilyenkor a sofőrök figyelme csökken és kevésbé képesek a környezetükre figyelni. Mobilozás közben jellemzően lassabban reagálnak a közölt jelzésekre, és egyes jelzőtáblákat észre sem vesznek. A telefonálásnál még kockázatosabb az üzenetírása vagy a közösségi oldalak böngészése. Használjuk ki a telefon hangvezérlési funkcióit, és a telefontartót az autóban megfelelő pozícióban helyezzük el.
16: A hideg idő beköszönte előtt érdemes ellenőriztetni a fűtőberendezéseket és a kéményeket, valamint próbafűtést végezni, hívja fel a figyelmet a Bács-Kiskun megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A nem megfelelően működő vagy karbantartott berendezések lakástüzet és szénmonoxid mérgezést is okozhatnak, ezért évente ajánlott szakemberrel átvizsgáltatni őket. Fontos az is, hogy csak az adott fűtőeszközhöz megfelelő tüzelőanyagot használjunk, háztartási hulladékot, festett vagy nedves fát ne égessünk. A megyei katasztrófa védelem füstérzékelő, nyílt égésterű berendezések mellett pedig szénmonoxid érzékelő használatát is javasolja. Nyugat felől egyre több felé vékonyodik, csökken a felhőzet és kisüt a nap, viszont előfordulhat még kisebb eső. A szél élénk lesz, a hőmérséklet pedig napközben 15 és 22 fok között alakul. Holnap hajnalra a keleti északkeleti szélvédett helyeken köd képződhet, míg a nyugati délnyugati tájak fölé felhőzet terjeszkedik. Ezek feloszlását, szakadozását követően napos idő várható. A hőmérséklet éjszaka 3 és 10, míg napközben 14 és 19 fok között van. Valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
14: És most!
1: Rádió
14: egy! Folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, mai sláger megy.

0: klasszikusába, a Wonderful Life-ba, New Disco lett a melankolikus szinti popból, ezt is mondhatnánk, de hát már megszokhattuk, hogy a Purple Disco Machine valamihez hozzányúl, az lilává, diszkó gömbössé változik, jön már is itt a Rádió 1-en.
1: Hey, here's Purple Disco Machine, and you're listening to Radio 1 Hungary.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hát évek óta ezt hallgatom igazából. Erre tudok csak kikapcsolódni itthon is munka után, meg mikor megyek a munkába akkor is, tehát én reggel is ezt hallgatom. Itt vannak a legjobb zenék szerintem.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. A Grammy-díjas kazak DJ Imanbek után egy Grammy-díjra jelölt várományos, díjvárományos Alex Warren és az aktuális kedvenc a Fever Dream 10 óra után, ja nem, 3 óra után, igen, vasárnap van, szóval 3 óra után top 50-es listánk is lesz, és abban kiderül, hogy hanyadik ezen a héten, ha valaki lecsúszott volna róla tegnap. Én Kismárti is jövök nem sokára, most pedig

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fantasztikus árzuhanás a Coop-ban. Most 20% kedvezmény 200 Coop márka termékre október 14-ig. Keresse akciós saját márkás termékeinket, és spóroljon velünk! További részletek coop.hu.
2: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsonyárú termékeket. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Elindultak az őszi shopping napok a maiutazás.hu-n. Rád férne egy kis nyugalom? Foglalj most wellness pihenést óriási akcióval. Ne feledd! Shopping napok a maiutazás.hu-n csak vasárnap éjfélig.
4: Kaza Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
0: Reklámot hallottak.
5: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
6: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Október 12-én újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
7: A műszaki vásárlás ne bízza a szerencsére! Az expert műszaki áruházakban igazi szakértők segítenek a jó döntésben. Jöjjön el hozzánk a Malom bevásárló központba, ahol az inverteres Beko elöltöltős mosógép energiatakarékos szenzorokkal most csak 89.999 forint. Expert műszaki áruház. Vigyen szakértelmet otthonába.
8: Új kilátásra vágysz? Hirdesd meg otthonod 1,8 millió felhasználónak, és találd meg a következőt az ingatlan.com-on. A Genius 2026. júliusi egyedi valós felhasználókat vizsgáló adatai alapján. Ingatlan.com.
9: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál! Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
6: Ragyogó hajra vágysz? Irány most is a Plus Market. A Head & Shoulders sampon 2490 helyett Plus kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders sampon védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plus Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.
10: Október 24-én érkezik a régió legnagyobb retro rendezvénye, a Kecskeméti Retro Fesztivál.
11: 9 sztár vendég, 1 világsztár, 2 sztár retro DJ.
10: Alice DJ, Naksi ex Soho Party, MC Taki, Emergency House, Desperado Feat Timi, Erős VS Spiggy Boy, DJ Szatmári és még sokan mások. Jegyek kaphatók Kecskeméten, a Turinform irodában vagy online az onlyticket.hu-n. Tehát október 24-én Kecskeméti Retro Fesztivál a Messzi István sportcsarnokban.
12: Őszi nyereményjáték az Osamban. Jelentkezz a játékra, vásárolj bizalomkártyáddal legalább 5000 forint értékben. Kaparj a nyereményekért és spórolj a heti kedvencekkel is. A kaliforniai paprika 1499 forint helyett 33% kedvezménnyel 999 forint, a fehér szőlő kilója mindössze 549 forint. Irány az Osan, spórolj okosan!
5: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit hétvégén sem. Minden vasárnap 10-től 17 óráig Kormos Zsolt hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon. A Rádió egy gongon.
13: Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk, üzenjenek ismerőseiknek, köszöntsék fel barátaikat, mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676 414 010.
5: Rádió egy gong. Gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
0: Reklámot hallottak.
5: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
14: Közel 1 milliárd forintból fejlesztik Kecskemét déli úthálózatát. Folytatódnak az ellenőrzések Bács-Kiskunban. A túlélésért küzdenek a hazai halgazdaságok. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Több mint 910 millió forintos támogatásból valósulhat meg a Gábor Dénes utcai és két forgalmas útkereszteződés fejlesztések Kecskeméten, írja a Megyei Lap. A beruházás részeként megépítik a Gábor Dénes utca hiányzó mintegy 350 méteres szakaszát, valamint kanyarodó sávokat alakítanak ki a Véberede utcai csatlakozásnál. A Könyves Kálmán körút és a Véberede utca kereszteződésében jelzőlámpás csomópont létesül, amely a gyalogosok és a kerékpárosok biztonságos átkelését is biztosítja majd. A fejlesztés célja a csúcsidőben kialakuló torlódások csökkentése és a városrészek közötti közlekedés gyorsítása. Folytatódnak az ellenőrzések Bács-Kiskunban. A NAV megyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai egészen október 25-éig a távol-keleti ruházati és egyéb terméket értékesítőknél vizsgálódik. A revizorok a számla és nyugtaadást, az online pénztárgépek használatának szabályszerűségét és az alkalmazottak bejelentését is ellenőrzik, olvasható a NAV adótrafipax oldalán. A hónap végén pedig minden szentekhez kapcsolódóan a virág és koszorú árusoknál, valamint virágüzletekben bukkannak fel a revizorok. A túlélésért küzdenek a hazai halgazdaságok. A nyári aszály miatt 1600 hektárnyi halastó száradt ki teljesen, és több száz tonna hal pusztult el a vízhiány és a túlmelegedés következtében. Bár az időjárás már hűvösebbre fordult, a veszély továbbra sem múlt el. A tartós vízhiány miatt ugyanis sok halastavat még mindig nem tudnak feltölteni, mondta rádiónknak Timmel Ede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
15: Még most is kritikus időszakot élünk, hiszen annak ellenére, hogy most már az aszálynak a hőhullámi szakaszával már nem szembesülünk, hiszen a hőmérséklet már viccába esett. A vízhiány, a vízszintek azok még mindig kritikusak. Ha időszakos kiszáródásról beszélünk, akkor ott még meg tudjuk menteni a tavat. Nyilván akkor is ugye a tómederben felburjánzott növényi vegetációt kezelni kell, de hogyha 2-3 éves szárazonállásról beszélhetünk, akkor nagyon komoly kontrollt kell gyakorolni, ami nem biztos, hogy már gazdaságosan megmenthető. Ilyen esetben sajnos félő az, hogy ezek a tóterületek elvesznek a termelésbe.
14: Eleinte borongós, esős idővel indul a nap, aztán délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik. Mögötte nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. A hőmérséklet napközben a térségben 14 és 22 fok között alakul. Holnap a sok napsütés mellett felhő átvonulásokra készülhetünk, de számottevő csapadék már nem valószínű, viszont a szél élénk marad. A hőmérséklet éjjel 2 és 11, míg napközben 15 és 19 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
16: Hölgyeim és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! A szavazók kedvence, Ráskó Eszter,
17: Rákóczi Feri és
16: Balázs! Hú, micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
18: Vendéget hívtunk magunkhoz, mert hogy azon gondolkodtunk, én nem is tudom, már valami beszélgetés alapján, valami filmbeszélgetés alapján került szóba a vendégünk, hogy a krimikben mindig elérkezik az a bizonyos rész, vagy az ilyen gyilkosos filmekben, amikor Amerikába érünk, látunk egy szobát, aminek az egyik oldalában van egy rohadt nagy tükör, ez biztos, hogy benne van, gomolyog a cigarettafüst, ez mondjuk 70-es évekbeli film, vagy 80-as évekbeli film. Semmilyen berendezés nincs, egy asztal, két szék, az egyik oldalon ül egy megbilincselt csávó, a másik oldalon pedig a cigarettázó és hát napszemüveget viselő ember, aki kihallgatja őt.
19: Hát igen, láttunk már ezer ilyet, valószínűleg a valóságban nem így zajlik.
18: Azt majd mindjárt kiderítjük, ugyanis Kitanics Márkot hívtunk el magunkhoz, a kriminálpszichológus és kikérdező. Hello Márk, szia!
19: Jó reggel!
18: Várj egy kicsit közelebb a mikrofonhoz, majd mindjárt megpróbálunk itt neked csiholni egy kis hangot, mert most elég halk vagy, egész
20: akkor
18: közel.
20: Akkor jó reggel!
18: Nagyon jó, na ez most már megvan, te azt hiszem beszélni már beszéltél nálunk, már hívtunk néhány témával kapcsolatban, de azt gondoltuk, hogy akkor derítsük ki, hogy ténylegesen hogy működik.
20: Többen dohányoznak a szobában, nem csak egy.
18: Ja, hogy nem csak egy dohányzó van. Na, az a kép, amit mi látunk az ilyen filmekben, az mennyire igaz? Tehát mi az, ami ténylegesen úgy működik, azt mondod, hogy ez valid, és mi az, amire azt mondod, hogy irgalmatlan baromság?
20: Semmennyire nem úgy működik, tehát hogy egész tehát hogyha azt vinnék filmre, amilyen maga egy kihallgatás, az annyira unalmas lenne, hogy emberek eret vágnának magukon, tehát hogy annyira nem lenne filmre való egy ilyen szituáció. Képzeljük el azt, hogy feltesznek egy kérdést, a személy válaszol rá, majd ezt bepötyögi valaki a számítógépbe. Utána újabb kérdést feltesznek, újra válaszol rá, és újra bepötyögi.
18: Most ezt nem mondod, hogy ti ma is így dolgoztok.
20: Én nem, én konkrétan nem, de a rendőrség nagy része így dolgozik, én diktafont használok a vizsgálat során. Erre föl kell hívni a figyelmet, a személynek a figyelmet, hogy diktafont használunk, vagy valami videóeszközt, képrögzítő, hangrögzítés, vagy ilyesmit, igen. De maguk a rendőrök még mind a mai napig így dolgoznak alapvetően. Nagyon ritka az, hogy mondjuk csak simán kérdeznek, és ez egy folyamatában történik. Főleg azért, mert miután elmegy a tanúvallomás, vagy a sértetti vallomást követően a személy, neki alá kell írni a jegyzőkönyvet. Tehát akkor annak ott meg kell születnie, és arra nincs idő, hogy ott mit levideózzák, utána odaadják valakinek, és ott ülőt órán keresztül mi az leírja, és aztán aláírja. Pont ezért van folyamatában az írás.
18: De melyik szakaszban lépsz be? Tehát megtörténik a bűnelkövetés, elkapják a tettest, vagy a vélelmezett tettest, ezt ilyenkor még nem tudjuk. Te vagy az első, aki találkozik?
20: Nem, ez nagyon változó, hogy az eljárás melyik szakaszában lépek be, az mindig attól függ, hogy az eljárásban azon a szakaszban az, aki azzal éppen gazdálkodik, vagy aki azzal foglalkozik, az mikor gondolja azt, hogy most szükség van egy pszichológus szakértőre. Tehát előfordul, hogy olyan bűncselekményről van szó, mondjuk gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmény esetében, ahol azonnal szükséges a pszichológusnak a bevonása, hogy megmondja, hogy érdemes-e a továbbiakban folytatni magát az eljárást, a gyermekkorú életszerűen nyilatkozik-e. De van olyan, amikor már a bírói szakba kerülök bele, tehát hogy mondjuk a rendőrség nyomozati szak már végzett, már a vádemelés is megtörtént, majd ezt követően a bíróban felmerül, hogy van egy kérdés, amit szeretne megtudni, és ugye szakértőként az jár el, aki valamilyen különleges szakértelemmel bír, ebben az esetben a pszichológus ugye a pszichológiai szakértelemmel, és hogyha a bíróban felmerül valami, hogy ezt szeretné megtudni, akkor nyilván egy kirendelő végzésben kéri a szakértőt, hogy vizsgálja meg, és írja le azokat a kérdésekre a válaszait, amelyeket ő feltett.
18: De akkor te élet-halál ura vagy.
20: Hát azért nem.
18: Hát dehogy nem. Hát most egy ilyen
20: nincs már halálbüntetés.
18: Ja, mondjuk az igaz. Jó, ebből a szempontból igaz. Akkor életfogyt és életura vagy.
20: Nem, én azért azt így nem fogalmaznék. Én úgy fogalmaznék, hogy az én szakvéleményem az egy adaléka az egész eljárásnak. Tehát amikor a bíró mérlegel, és a végén a bíró az ítéletet hozza, akkor nagyon sok dolgot mérlegelnie kell. Tehát addigra egy olyan ügyirat jön össze, hogy ezek ilyen hatalmas ügyiratok, amelyeket ő végignéz, tanúvallomásokat, szakértői véleményeket, mindent végignéz, és úgy hozza meg a döntését ezeknek az
18: ismeretekben. Ah, és te ebbe egy pont
20: én egy pont vagyok. Én azt gondolom, egy kis apró kis homokszem.
1: Hogy zajlik egy ilyen meghallgatás? Ahogy a filmekben is látjuk, van az elején egy ilyen építkezés, bizalmába kell férkőzni valahogy. Ott ül veled szemben egy feltételezett elkövető, nyilván nem akarja kidobni a valós infókat. Hogyan szedett ki belőle? Hogy derül ki az, hogy ez az ember valóban gyilkos vagy elkövető?
20: Hát valójában igazából, amikor a bizalmát akarom megnyerni, az ilyen nagyon manipulatívnak hangzik már az elején. Tehát nem, én nem akarom senkinek a bizalmát megnyerni, én inkább azt akarom, hogy tudjunk normálisan kommunikálni. Hogyha én elfogadó vagyok vele, hogyha én megfelelően állok hozzá, akkor ő is úgy fog hozzám állni. Tehát ezzel 26 éve vagyok kriminálpszichológus, ebből 23-at igazságügyi szakértő, ezzel a 23 év alatt nagyon minimális volt az, aki megtagadta a vizsgálatot. Azt mondta, hogy nem válaszol a kérdéseimre, mondjuk szerintem egy kézen meg tudom számolni. Tehát nagyon nagy mennyiségű embert vizsgáltam, és mégse volt ilyen, mert hogyha azt látja, hogy normálisan szólnak hozzá, megfelelően kérdeznek, nem nézzük le, elfogadjuk, amit ő mond, nem hazudtoljuk meg, nem vagyunk arrogánsak, akkor nyilván ő is normálisan fog hozzánk állni, és akkor nyilván fog válaszolni a kérdéseinkre. De egyébként van olyan, amikor elmondja, hogy az ügyvédje azt kérte, hogy erre és erre ne válaszoljon, akkor ezt a kérdést megkerüljük. A tapasztalatom az, hogy...
18: Föl aztán... se teszed, de hát
20: nem, de a tapasztalatom az, hogy aztán 5 kérdés múlva, amikor nem veszi észre, már be lehet csempészni annak részkérdéseit, a végén szépen körülírja, tehát tudjuk már a végére. Csak az elején közli vele az ügyvédje, és akkor annyira koncentrál arra, hogy az ügyvéd ezt mondta, de utána ki lehet ezt azért szedni belőle.
1: Ott van előtted a nyomozati anyag, tehát te úgy ülsz le ezzel az emberrel beszélgetni, hogy te nagyjából tudod, hogy elvileg mi történhetett. Hogy tudod ettől az egész történettől függetleníteni magad? Tehát hogy nincsen benned egyfajta elfogultság, hogy ez az ember mondjuk egy gyereket bántott, akkor hogy tudsz vele
18: hogy nem ütöd
1: maradni?
18: Meg?
1: Igen.
18: Én ha bemennék, hát, ugye, akkor paf!
20: Hát azért, mert hogy nagyon sokszor viszont azt tapasztalom, hogy az, ami ott van előttem, például egy nyomozati anyag, az nem egy jó embert célzott meg már, mint hogy nem ő az elkövető. Tehát, hogy nagyon sokszor ezt is tapasztaljuk, és ilyenkor mindenki ez úgy állok hozzá, hogy az ugye megilleti az ártatlanság vélelmet. Tehát ameddig nem ítélték el, addig az én számomra ő nem egy bűncselekmény elkövetője. Tehát nyilván van, amikor előttem elmondja, és mondjuk beismeri ezt, hogy ő mit csinált. Egyszer vizsgáltam egy férfi embert, aki a saját gyerekét megölte, majd utána fejbe akarta lőni magát. Végig is levitte a fél agyát a golyó, és ott állt előtt, vagy ott ült előttem, és vizsgáltam, és nyilván az egyértelmű volt, hogy ő követte el a bűncselekményt, mert ő maga is bevallott.
2: És mégse úgy ültél oda?
20: Nem, hogy én azt mondom, hogy bár ez egy elítélendő cselekmény, és ez olyan durva dolog, de nekem pont az a feladat, hogy megpróbáljam az objektivitásomat megőrizni, és hogy semmilyen szubjektív dolgot ne vigyek bele. Én erre mindig nagyon törekszem. Ha egy picit is úgy érzem, hogy a szubjektív dolgot bele tudom vinni, abban az esetben visszaadom az ügyet, mert akkor elfogult.
2: Volt már ilyen, hogy felálltál egy
20: ügyből? Volt, nem is egy, szerintem pár
2: ilyen. Mi az, ami ezt kiváltja?
20: Hát például az, hogyha egy ismerősömet küldik el, hogy vizsgáljam.
19: Jelő!
2: Te vagy a szomszéd!
20: Igen. Vagy hogyha például valami rokonság áll közöttünk, vagy bármilyen elfogultságnak a gyanúja felmerülne, például az utcánkban lakik, és esetleg összejártunk, vagy bármi ilyesmi. Tehát, hogy ilyen esetekben igen, de úgy, hogy egy ügy annyira megérintett, hogy azért adtam vissza, úgy még nem volt. Tehát hogy én azt gondolom, hogy tudom magamat nagyon erősen függetleníteni.
2: Hogy ezt az objektivitást hogy lehet átadni ennek az országnak, te, hogy mi ne ítélkezzünk állandó. Van, ugye? Mert valamit olvasol, akkor azonnal biztos, hogy ráhúzod a vízes lepedőt, vagy az egekbe emeled, te meg ott ülsz egy vélelmezhetőleg elkövető, mondjuk egy gyilkos előtt, és azt mondod, hogy tök oké, minden haver, én azért vagyok itt, hogy ezt meghallgassam a te történetedet, és rákérdezzek.
20: Így van, és amikor ezek a történetek elkezdenek kidomborodni, akkor egy csomó alkalommal rájön az ember, hogy az nem annyira egyszerű, mint ahogy azt mi gondoljuk. Tehát, hogy ennek az egész történetnek van egy előélete, hogy hogyan került oda. Például a szexuális abúzusok esetében, hogy általában akik abúzálnak, őket is abúzálták. És ilyenkor ugye azért mindig föl szokott merülni bennem a gondolat, hogy ez most egy kicsit enyhíti, vagy még súlyosbítja, hiszen enyhítheti abból a szempontból, hogy őt is abúzálták, de súlyosbítja abból a szempontból, hogyha tudja, hogy ezzel mit okoz, akkor ő maga miért csinálja.
2: Igen.
20: Tehát, hogy ezek ilyen nagy kérdések, amikre én nem fogok már választ kapni, talán majd 100 év múlva esetleg valaki választ kap rá, úgyhogy én ezeken nem is filózok már olyan sokat, hanem megpróbálom objektíven körbekeríteni az embert, és megtudni azokra a kérdésekre adandó válaszait, amelyeket ott elmond nekem.
19: Oké, mit figyelsz? Mert nyilván elmond egy történetet, de hogy ez a történet, ennek van egy tempója, ennek van egy előadásmódja, közben csinál dolgokat, tehát mik azok a dolgok, amikből te rájöhetsz arra, hogy ez az ember kamuzik, és próbál téged megvezetni.
20: Hát például az egyik ilyen nagyon fontos dolog, hogy ha két részre kell osztani, az egyik az ugyan metakommunikáció, vagy nonverbális jelzések, amelyeket látsz rajta. A másik pedig az, hogy ő hogyan beszél, miket mond el. Azt például tudjuk, hogy az idegrendszerünk az nem úgy dolgozik, hogy minden precízen megjegyez, hanem a forgatókönyveket írunk a fejünkbe, és ennek megfelelően az, ami velünk történik, azt átdolgozhatjuk. Volt egy amerikai vizsgálat, amiben például azt csinálták, hogy embereknek elmondták, hogy egy étteremben, leírták egy étteremben való étkezésnek a forgatókönyvét, majd odaadták nekik, hogy ezt tanulmányozzák, egy kicsit olvassák át, majd egy kis idő múlva visszahívták őket, hogy mondják el, meséljék el. És például az étteremben nem volt pincér, tehát nem volt benne a leírásban, hogy oda jött a pincér, de mivel a mi forgatókönyvünkben benne ez van, benne hogy van. A pincér oda jön, ezért elmondták, és akkor kijött a pincér, fölvette a rendelést. Tehát így működik az idegrendszerünk, az agyunk úgy működik, hogy azokat a sablonokat, amelyek a mindennapi életünkhöz kellenek, ezeket szépen beletesszük ezekbe a dolgokba. Ennél fogva az is megtörténik, hogy nem tudjuk kétszer ugyanúgy elmondani ugyanazt a történést, ami velünk történt. Tehát, hogyha szóról szóra valaki ugyanúgy elmondja, még akkor is, hogyha azt mondjuk, hogy csak azt tudja ugyanúgy elmondani, aki nem hazudik, hát pont nem ez az igaz.
19: Tehát az hazudik, aki pontosan ugyanazt...
20: Nem biztos, hogy hazudik, de hogy ő betanulta azt a sztorit, az teljesen biztos. Tehát, hogyha szóról szóra elmondja, például a gyerekek esetében, ha betanítanak nekik a szülők valamit,
2: azt akkor mindig ugyanúgy mondja, mondja egy kis versen.
20: És arról nem is beszélve, és ez az egyik legárulkodóbb a gyerekek esetében, hogy a gyereknek ez egy feladat. Anyu azt mondta, hogy ezt mondjam el. És mikor, emlékszem, ez nagyon aranyos volt, hogy egyszer vizsgáltam egy kisgyereket kiskorú veszélyeztetésében, akiknél nem volt kaja a hűtőben, elhanyagolták a szülők őket, leült a kisgyerek, mondom, szia, téged hogy hívnak? Nálunk nagyon sok kaja van a hűtő, tele van tortával.
2: Minden kérdés, igen,
20: tehát hogy neki feladat volt, hogy neki ezt el kellett mondani, és szerette, annyira kínos volt neki, hogy szerette volna ezt minél gyorsabban letenni ezt a feladatot, és így a gyerekek nagyon aranyosak ebből a szempontból, nagyon szépen elmondják, hogy mi a valóság. És egy kicsit így a felnőtt lét is erről szól egyébként. egyébként a felnőttnek is ez feladat. Tehát ő végig arra koncentrál, hogy ő neki miben kell mondjuk hazudnia. És hogyha ebben erre koncentrál, akkor mindig el szoktam mondani, most ne gondoljatok a fehér elefántra, nem szabad most a fehér elefántra gondolni.
18: Mi van a fehérben?
20: Ugye? Hát a fehér elefánt van a fehérben, igen.
18: De egy ekkora.
20: Hatalmas fehér elefánt, látom, ki is lógott a füleden, de hogy igazából, amikor erre gondolsz, akkor gyakorlatilag ez mindenféle dolgot, ami az asszociációs hálódban benne van, a fehérrel és az elefánttal kapcsolatos, mindent mozgósítani fogsz. Ha én rákérdezek valamire, te azt fogod mondani, hogy tej, vagy Afrika, szavanna, oroszlán. Tehát, hogy gyakorlatilag azon az asszociációs hálón elhelyezkedő szavakat fogja aktiválni, és akkor nagyon szépen tudjuk, hogy például a szexuális jellegű cselekmények esetében nagyon sokszor anatómiai választ adnak. Oda teszek elé például egy képet, és látja rajta, hogy az mondjuk egy nemi szerv lenne, de nyilván nem fogja ezt mondani, mert egy ilyen jellegű bűncselekménnyel gyanúsítják. Tehát mit fog mondani? Medencecsont, vagy valami hasonló.
19: Csomó eszköz áll rendelkezésre, hogy kiszűrjétek azt, hogy akár valaki hazudik, de lehet, hogy te még nem, neked nem tűnt föl, viszont most már vannak erre gépek, eszközök, berendezések, hogy mi az, ami még segíti a munkádat.
20: Hát ugye egyrészt, ahogy mondtam, hogy maga a beszélgetés, amikor beszélek vele, másrészt vannak tesztes vizsgálataim, tehát én is teszteket alkalmazok, amelyek a manipulatív magatartásnak a különböző szintjeit tudják mutatni. Például, tehát hogy amikor arról beszélünk, hogy valaki hazudik, akkor az nem csak úgy van, hogy valaki hazudik, hanem a manipulatív magatartásnak különböző szintjei léteznek. Az első és az alapvető, ez a pozitív önbemutatásra való törekvés. Ha odaül velem szemben, mindenki egy kicsit jobbnak akarja magát mutatni, nyilván mindenki szépen felöltözik, mindenki udvarias, mindenki kedves akar lenni, vagy valami hasonló, hogy megnyeri a szakértőnek a bizalmát. Nem csak én akarom az övét, hanem ő is az enyémet meg akarja nyerni. Aztán van egy ilyen, amit úgy hívunk, hogy pszeudológia, ez a konkrét hazudozás, ez amikor valaki a semmiből kitalál valamit, és ezt, amit kitalált, ezt utána ő előadja nekem. Ez például a projektív tesztek nagy része nagyon szépen tudja jelezni. Azt nem mondja meg, hogy miben hazudik, csak viszont azt a mechanizmust, ami a fejében van, a szépen leképezi, és azt mondja, hogy hóha, itt van valamit, itt oda kell figyelni, és utána már tudjuk pontosítani a beszélgetés kapcsán ezt.
18: Ez most megint olyan, hogy ne kérdezzem meg, hogy ilyenkor mit mutatsz föl, ugye?
20: Igen, mert ez a tesztet.
18: Kiherélnék a tesztet.
20: Így van, aztán ott van a konfabuláció. A konfabuláció az a tartalmatlan meseszövést jelenti. Ez általában olyanok, akiknek ilyen organikus problémájuk van, alkoholisták, amikor így elkezd valamit, és már nem is úgy fejezi be, mert nem is emlékszik rá, de hogy ez egy nagyon éles és nagyon szépen látható kép, és ott van például a rejtőzködés, amikor nem arról van szó, hogy ő hazudik, hanem pont, hogy el akar valamit hallgatni. És amikor van egy ilyen rejtőzködő magatartás, akkor azt a tesztvizsgálat, illetve az én velem történő exploráció, beszélgetés, interjú is nagyon szépen jelzi, hogy ő neki van valami tudattartalom a fejébe, és folyamatosan arra figyel, hogy nehogy azt véletlenül kimondja, elmondja, elmesélje. Ezeket így nagyon szépen hozzák ezek. És nyilván vannak műszeres eszközök, az egyik ilyen legismertebb ugye a poligráf, amit ugye hazugságvizsgálónak szoktak hívni. Ez ugye a bíróság előtt csak okirati bizonyítékként használható. Leginkább arra szolgál, hogy valamilyen szinten a nyomozati szakban a nyomozó hatóságot orientálja, mégiscsak, hogy milyen irányba kérdezgessenek. Tehát nincs olyan nagy hatása, mint amit az emberek szoktak gondolni róla. És vannak most már olyan szoftverek, és pont erről beszéltünk, olyan hanganalízist végző szoftverek, amelyek a hang változásából mondják meg azt, hogy itt valami probléma van, itt erre oda kell figyelni, itt valami zavar van a rendszerben, ha már a Matrixról beszéltünk. A
18: ezeket hivatalosan nem használhatod?
20: Ezt nem én használom, ezt a nyomozó hatóság használja.
19: És a szoftver honnan tudja, hogy én most hazudok, vagy csak izgulok? Tehát ez hogyan
20: hát ez több mindenből tudhatja. Az egyik az, hogy a hangmagasságot hogyan változik, ezért például mindig úgy történik, hogy az elején egy teljesen semleges dologról kell beszélned. Hogy mit olyan, hol laksz, mi a hobbid, milyen autód van. Tehát beszéltetnek téged egy ilyen 3-4 percen keresztül ilyen teljesen semleges dologról, majd ezt követően, amikor látja a szoftver, hogy ott a hangszíned az milyen, a szünetek milyenek, hogyan válogatod a szavakat, van-e benne elakadás, őzöl-e, vagy ázol, vagy akármi, és hogy ezeket így végignézi, majd ezt követően, amikor már ugye ezeket a kérdéseket felteszik, amelyek akár problémások is lehetnek a számodra, azt vizsgálja, hogy az alapszakaszhoz képest miben változik meg a hangod. Uh-huh. Nyilván, hogyha téged érzelmileg nem érint egy kérdés, akkor nyilván nem fog megváltozni a hangszíned, a sebessége, vagy bármi ilyesmi. Tudjuk például, hogy az agresszió megjelenésénél egy picit följebb megy a hang, egy kicsit ilyen visítóbb lesz a hang, és ez a szoftver, ez tökéletesen alkalmas például arra, hogy ezeket az apró hangrezdüléseket, igen, ezeket, amiket a nonverbalitásban vokális jelzéseknek hívunk, ezeket ő tökéletesen detektálja és jelzi a hatóság számára.
19: Találkoztál már sorozatgyilkossal?
20: Igen, egy alkalommal vizsgáltam sorozatgyilkost. egy kis településen a saját családját írtotta ki, végülis egy családírtó volt, de a sorozatgyilkosság összes kritériumának megfelelt. Tehát, hogy három...
2: Mi az, hogy össze van, de vannak ilyenek, van, hogy persze, mikortól nevezed?
20: Így van, tehát, hogy mindennek van egyfajta, hát van egy kritérium rendszere, hogy mikortól mondhatom azt, hogy valaki sorozatgyilkos, és azt mindjárt látod is, mert megérted, hogyha elmondom. Tehát az első az, hogy három vagy annál több embertől meg. Nyilván itt mindig kérdésként felmerül, és mi van akkor, hogy csak most kezdte, és már másodiknál lebukik, hát nyilván akkor ezt még így nem tudta végigvinni. A következő az, hogy az elkövetések módozatában, illetve a sértettekben van valami hasonlóság. Tehát hasonló az elkövetési mód, az áldozatnak a kiválasztása is valami összeköti az áldozatokat. Aztán nagyon fontos az is, hogy az elkövetések között legyen nyugalmi időszak. Tehát ne egyszerre történjen, mert akkor azt tömeggyilkosságnak hívjuk nyilván. És az is egy nagyon fontos kritérium, hogy ne legyen anyagi ellenszolgáltatás a háttérben, mert akkor viszont bérgyilkos. Tehát, hogyha ezeknek megfelel, akkor mondhatjuk azt, hogy igen, ő egy sorozatgyilkos.
19: És ez az ember, ez milyen?
20: Ez megfelelt neki. De Négy embert ölt meg, a családját írtotta ki, először a bátyjával kezdte, aztán a nagymamáját és a nagypapáját ölte meg, aztán az édesapját ölte meg, és akkor ezt követően rátámadt a testvérére és az édesanyjára, de ott már nem tudott elkövetni, viszont megsebesítette őket, majd a rendőrség elfogta és kihallgatta végül is. Most börtönben van, illetve nem is börtönben, hanem az imeiben van.
19: De zavart? Leülsz vele beszélgetni, akkor mit látsz a szemében?
20: Nem. Ezt mindig el szoktam mondani, hogy a sorozatgyilkosokat nagyon sokszor úgy szokták elkönyvelni, hogy ők valami őrültek. Hát ilyet csak egy őrült csinál. De hogy nem. Azt látjuk, hogy ők nagyon sokszor nagyon intelligens, nagyon kiszámítóan viselkedő, tehát szervezett módon dolgozó, nagyon megnyerő, modorú, nagyon jól kommunikáló emberek, hiszen ha nem ilyenek lennének, nem is tudnának sorozatgyilkosok lenni, hiszen gondoljunk bele, hogy milyen mennyiségű áldozatot kell összegyűjteni ehhez. Ez pedig csak úgy működik, hogyha te szépen ügyesen megtervezted, tudtál rá valamilyen módon hatást gyakorolni. Hát Ted Bundy például odáig eljutott, hogy ezek a lányok, akiket ő megölt, beültek az autójába. Tehát azért egy vadidegen ember autójába hogy ülsz be? Tehát ahhoz nagyon megnyerő. Így van, pontosan. Vagy Jeffrey Dahmer például középiskolában rábeszélte a Fehér Házat, hogy hadd menjen be néhány osztálytársával megnézni az alelnök lakosztályát. Tehát, hogy ez egy nagyon jó kommunikációs készségre és nagyon megnyerő modorra valló dolog.
2: Olyankor, ha például visszatérünk itt a sorozatgyilkos esetére, másképp hallgatsz ki, vagy mások kavarognak benned, mint hogyha ez, idézőjelesen mondom, de hogy ez egy egyszeri gyilkos lenne?
20: Nem, szerintem nem. És alapvetően pont gondolkodva azon, amit az előző blogban is kérdeztél, hogy az ember szerintem úgy tudja megőrizni az objektivitását, hogyha ezt egy elvégzendő feladatnak tartja. A munkám, tehát én megyek, csinálom, hazamegyek, diktálok, leírja, kinyomtatom, párom feladja a postán, tehát hogy ez is egy taposómalom. És éppen ezért érdekes az, hogyha valami ebből a taposómalomból kilóg, ha valami extrém, ha valami érdekes, ha valami úgy megfog minket.
19: Tabu,
20: az, igen, az mindig az embereket felcsigázza. Tehát tartok a sorozatgyilkosokról előadást, és most már nem egyszer teltházas volt, de vagy 7 vagy 8 előadást tartott, mert full teltházas volt, és mindig az a kérdés, hogy ennyire érdekli az embereket, hogy nem tudnak ezzel a témával betelni. Ezek a true crime-ok, tehát ezek az igaz cselekmények mostában nagyon divatosak, és nagyon nagy, hát nem mondhatom azt, hogy romantikájuk
2: divatosak, van. Igen, fuli szó ide, de
20: mindenki nézi ezeket a filmeket, mindenki nyomoz, mindenki meg akarja oldani, mindenki azt gondolja, hogy olyan okos, hogy elsőre megmondja, hogy ki az elkövető, aztán csodálkozunk, hogy mégsem, mert hogy ez addig is lefoglal minket, és amíg ezen gondolkodunk, addig nem gondolkodunk a saját nyomorunkon, már bocsánat, hogy így gondolok.
2: Márk, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, lejárt az időnk. Lehet, hogy futunk ebből egyébként még egy kört, igen, mert biztos vagyok benne, hogy van egy csomó olyan sztori még, ami érdekes lehet számunkra is, úgyhogy köszönjük szépen még egyszer.
3: Jóga!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Tedházas előadáson beszéltek a magas vérnyomás veszélyeiről Kecskeméten. Új tűzoltójárművek álltak szolgálatba a megyében. Nem minden településen szabad elégetni a kerti zöld hulladékot. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Nagy érdeklődés mellett rendeztek egészségügyi ismeretterjesztő előadást a magas vérnyomásról Kecskeméten, a Tudományi és Művészetek Házában, írja a BAON. A megyei TIT Egészségvédelmi és Szabad Egyetemének legújabb programján 4 elismert orvos beszélt a sokszor észrevétlenül kialakuló népbetegségről. Ábrahám György, a Szegedi Tudományegyetem professzora tartott előadást, majd a Bács-Kiskun megyei oktatókórház 3 főorvosa részvételével pódiumbeszélgetés következett. A szakemberek a magas vérnyomással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat és gyakorlati tanácsokat osztották meg a hallgatósággal, emellett személyes kérdésekre is válaszoltak. 2 korszerű tűzoltó járművel bővült Bács-Kiskun megye katasztrófavédelmi eszközparkja. Kecskemétre egy 42 méteres mentési magasságú magasból mentő jármű érkezett, amely többszintes épületeknél, tűz eseteknél és viharkárok felszámolásánál is bevethető. Kiskun félegyházán pedig egy új komplex tűzoltó gépjármű fecskendő állt szolgálatba, amely tűzoltásra, műszaki mentésre és szabadtéri tüzek megfékezésére egyaránt alkalmas. A járműveket október 8-án adták át Budapesten, az Európai Uniós és Állami Finanszírozású Fejlesztési Programok keretében, írja a BAON. Nem minden településen szabad elégetni a lehullott faleveleket és a kerti zöld hulladékot. Az őszi kerti munkák idején érdemes tájékozódni a helyi szabályokról. Az önkormányzatok ugyanis rendeletben határozhatják meg, hogy engedélyezik-e az égetést, és hogyha igen, akkor milyen feltételekkel. A szabályok betartásának fontosságára Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője hívja fel a figyelmet.
2: Amelyik önkormányzat nem hozott rendeletet a kerti zöld hulladék égetésről, ott tilos ezeket elégetni. Ahol engedélyezi ezt az önkormányzat, ott is csak a rendeletben meghatározott időben szabad. A tűzrakóhelynek a környékét azt meg kell tisztítani, hogy a tűz ne tudjon elszabadulni. Mindig legyen a kezünk ügyében egy szerszám, amivel kordában tudjuk tartani a tüzet, és oltóvíz is. Hogyha szeles az időjárás, halasszuk későbbi időpontra a zöld hulladék elégetését. A tüzet egyetlen percre se hagyjuk magára.
1: Eleinte borongós, esős idővel indul a nap, aztán délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik. Mögötte nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. A hőmérséklet napközben a térségben 14 és 22 fok között alakul. Holnap a sok napsütés mellett felhő átvonulásokra készülhetünk, de számottevő csapadék már nem valószínű, viszont a szél élénk marad. A hőmérséklet éjjel 2 és 11, míg napközben 15 és 19 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: történnek ki, gyerekek? Nem tudom, olvastátok-e, hogy itt nagy készülődés van. Kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy mit szóltok hozzá, sportszakmailag, emberileg, mindenhogy. Kétharmados a budapesti olimpia támogatottsága. Uh-huh. Ugye ez egy Medián legfrissebb szeptemberi felmérés szerint, ugye, hát 2036-os budapesti olimpia és paralimpia támogatottsága kétharmados Magyarországon.
1: Én nagyon mérges vagyok.
0: Te mérges, hogy beszéljük át, hogy miért. Az olimpiai rendezés teljes mértékben támogatja, vagy inkább a támogatja a válaszra, megkérdezettek összesen. 64%-a válaszolt igennel, mondta Hannendre, és ugye ezt 2021 őszén készítették az elsőt, és azóta javult a feltételezett olimpiai rendezés megítélése, hogy itt miről is van szó valójában. Itt arról van szó, hogy megkérdezték az embereket, nagyjából 1000 vagy 2000 főt, hogy mit gondolnának arról, hogy mennek annyira rendbe a dolgok itt Magyarországon, hogy olimpiát kell rendeznünk. És hát ugye itt nincs még azért kész koncepció, nagyon sok ország nevez még mellettünk, de hogy szeretik az emberek, és szeretnének olimpiát. A kérdés azért az nagyon érdekes, hogy mit tesznek föl az embereknek, ugye? Tehát mi a kérdés? Egyetérte, támogatja-e? Uh-huh. Tudja, hogy ez esetleg mennyibe kerül?
1: Ön szeretné, hogy 2036-ban legyen Magyarországon olimpia?
0: Igen, szeretné.
1: Szeretném.
0: De elhangzik-e aztán...
1: Egyébként tudja, hogy mennyibe kerül?
0: Egyébként van arról fogalma, hogy ez mennyibe kerül. Ugye itt nagyon sok minden elhangzott azóta, hogy ez egy városfejlesztő olimpia lenne, hogy itt nem arról van szó, hogy stadionokat építenek, hogy transzparens lenne a költségvetés, hogy korrupciómentes legyen. Tehát amit itt az olimpiával az utóbbi években azért megvádoltak, az olimpiai rendező országokat, meg magát az olimpiai bizottságot is, itt mennyi pénz folyik el, meg mennyibe kerül, meg mekkora ráfizetés, meg hogy ebbe országok, városok mentek tönkre, az itt most nem lenne, mert hogy valamilyen más szellemiségben csinálnánk mi a meglévő infrastruktúrák fejlesztésével az olimpiát.
2: Úgy, hogy mit csináljuk, egyébként nagyon szerintem jó a dolog, igen, hogy mit csináljuk, de egy csomó versenyszám az nem nálunk lenne.
0: Na, az, na, ez egy következő kérdés, hogy hova visszük, igen.
2: Nincs, mit tudom én, milyen stadionunk, ami kéne, de nem építünk, hanem azt mondjuk, hogy Szlovákiában van, vagy Ausztriában van, akkor az a szám az ott megy le.
0: Aha. Mert ugye itt a kutatás azért az arról szólt, hogy ugye mondjuk lehet, hogy nem épül olimpiai falu, ez kérdés, hogy mennyire tudják az emberek, hanem használják a diákvárost, fejlesztik az infrastruktúrát, egészségügyi létesítmények, kórházak, rendelők felújítása, korszerűsítése is. Ha ez még benne van a kérdésben, akkor erre én is azt mondom, hogy rendben van, én ezt szeretném. Legyen olimpia, milyen jól hangzik, nem? Na és itt most kiderült, hogy egyébként a 39 versenyhelyszín van, de hogy 11 nem áll rendelkezésre Magyarországon, ugye? Tehát mondjuk szörföt nehezen tudunk rendezni.
1: Az majd Portugáliában lesz.
0: Az majd el Portugáliában, igen. És hogy vinnénk egy csomó mindent máshova, vagyis Bécsbe elvinnénk a kosárlabda meccseket, ez most még csak egy koncepció, nem végleges terv nyilván. 29-ben van döntés, még egy csomó mindent be kell adni. A futball egy részét Szlovákiába, a lovaszlámok számokat is Szlovákiába, a szlalomkajak, szintén menne valami Szlovénia vagy szlovák helyszíne, elvinnék a szörfös versenyt Portugáliába, amit te mondasz. Tehát lenne egy olimpia, de bizonyos helyszíneket szétszórunk, és nem építünk stadionokat. Na ki mit mond? Kíváncsi vagyok.
2: Évek óta megy ez, sőt évtizedek óta, ugye, hogy mennyi pénzt csesznek el egyes országok, és hogy te is mondtad, ebbe bele is pusztulnak, érted, ország költségvetések, meg város költségvetések is, tehát hogy ez nem úgy kellett.
0: Tehát ebbe országok ez a fajta, mentek tönkre, igen,
2: tehát hogy tök jó szerintem ez a fajta dolog, hogy akkor ezt hozzuk ki a lehető legkevesebb pénzből, de hát itt írja a hallgató, hogy alapvetően rossz volt a kérdés feltevés, mert úgy kellett volna, hogy ön szeretne a városában egy 42 kilométeres lezárást, amikor nem tud parkolni, nem tud kijönni, és ráadásul afrikai színesbőrűek futkoráztak az utcán. Mi lett volna a lász? Nem!
1: Engem minden alkalommal olyan szinten csesz föl, amikor napirendre kerül ez a kérdés.
2: De miért?
0: Hogy...
1: Tehát most egy kicsit tegnap így utána néztem ezeknek a számoknak. Tehát Párizsi olimpia most úgy, hogy meglévő infrastruktúrára építettek, 4000 milliárd forintba került, 4000 milliárdba. Ezt a magyar gazdaság, a magyar költségvetés elbírná? És hogyha azt mondod, hogy oké, mert együtt jár városfejlesztéssel, építenek hidakat, Dunahidat, rendbe hozzák a Hévet, a Ferihegyi vasútforgalmat, oké, rendben. Na de ezt, ha 36-ig meg kell csinálni, tehát ezeket a beruházásokat a mindenkori költségvetéshez igazítják, és szakaszosan csinálják 15-20 év alatt. Itt viszont van egy erőltetett menet, és az erőltetett menetnek mindig az a vége, hogy bele kell gyorsulnunk, ez növeli a költségeket, elvonja a munkaerőt. Ki fog építkezni Magyarországon? Hol fognak? Honnan lesz ez a
2: munkaerő? Hát az építőipar most pont ráér. Tehát, hogy ott nagyon nagy baj van, hogy nincs meló. Tessék, itt van egy válasz erre. Tehát most már egy éves ír mindenki, vagy kettő, hogy az építőipar földbe árt. Tessék munkádat.
1: Oké, de ezeket a forrásokat valahonnan el kell vonni, és ezek a források ebben a pillanatban nem állnak rendelkezésre. Honnan fogod lecsípni ezt a pénzt úgy, hogy ezt az egészet 10 év alatt, tehát egy határidő alatt behozod?
2: Tudjuk-e, és hogy akkor mennyit hozott vissza Párizsnak?
1: Gyakorlatilag majdhogynem null szaldóra hozták ki. Az egyetlen nyereséges olimpia, az a 84-es Los Angeles-i olimpia
2: de
1: volt,
2: kell
1: mindenki.
2: De nem kell nyereségesnek lenni, hiszen kaptál érte új utakat, kaptál érte új létesítményeket, a nyereséget így is tudod mérni. Tehát igen, ha Párizs nullára, ha mi is kihozzuk nullára, de lesz belőle jó útunk, amire fél óra előtt itt pempögtünk, hogy miért szarok az utak, ha mondjuk ezt megcsinálják belőle, ha csinálunk például egy olimpiai falut, ahol a sportolók laknak, és aztán az olimpiai faluból mondjuk kollégium lesz, vagy munkásszállás, vagy rászorulóknak szállás. Itt a nyereség.
1: Nálunk minden alkalommal nagyobb gazdasági kapacitással bíró országok, akik rendezték ezeket a rendezvényeket, tehát az olimpiát, mindig kb. 100-170%-os plusszal zártak. Tehát
0: hogy elszabadult a költségvetés, hogy nem annyi lett.
1: Nagyon tartották magukat a költségvetés, ez is mindig több lett. A magyar gazdaság kibír egy 4000 milliárdos kiadást. Én értem, hogy építi az ország imást, de egész egyszerűen ez tarthatatlan. Tehát, hogy ez olyan, mintha egy vályog lakásban élnék a családommal, és igen, rohadtul kellene egy felújított fürdőszoba, és egyszer csak fogná a családfő az egész családot, és elköltöztetné egy 20 szobás budai kecóba. Igen, baromi nagy szükségünk lenne rá, de nem ilyen áron. Tehát, hogy ez olyan kiadással, olyan átcsoportosításokkal járna, amit egész egyszerűen szerintem a magyar gazdaság nem engedhet meg magának. És akkor nem beszélünk
0: arról... Nagyjából 2000 milliárd forintra becsülik a szervezőbizottság kiadásait. Itt most ez az új költségvetés. Hát aztán az kérdés, hogy ez mennyire szabadul el, mennyire tudják tartani. Általában ez túlszalad.
1: Oké, igen. Túlszalad. És ez az egyik, hogy akkor minden rendben megy. És akkor ha Trump egy kicsit felemeli az ujját, és belül egy kicsit az Ormuzi sorosba, vagy jön egy ilyen asszály, ami elvisz a költségvetést, akkor mi van? Akkor megint kiesett 1000 milliárd, azt akkor honnan fogjuk visszapontolni?
0: Én megtennélek a Noolimpia kampányarcának. Szerintem jól kampányolsz.
1: Szerintem egészen jól kampányolsz. Kilóg a seggünk gatyánkból, európai uniós pénzeket várunk, hogy túléljünk, és akkor azon gondolkodunk, hogy olimpiát rendezünk. Mi a van vagyunk?
0: Más tévá, hogy nem tudja egy felhúzni magát. Nem tudtam, hogy ez pont ez verik ki.
1: Igen, egy kicsit bosszan meg. Tudjátok, az is olyan érdekes, hogy rengeteg turistát várunk. Itt volt a BL. Megérkezett 100-150 ezer ember. Behalt tőle a turizmus, mert hogy nem volt annyi férőhely, illetve elszabadultak.
0: Hát elszabadultak az ember, azért lehoztuk, mindenki drágán megvette a szállást, okay. Az infrastruktúra kibírta, a reptér lehozta, tehát hogy igazából azért megoldottuk.
1: Oké, okay, de az olimpia idejére több millió turista érkezne Magyarországra. Ezt a több millió embert te hova szállásolod el? Érkezne? Persze, építünk szállodákat. Utána az ki fogja fenntartani, ki fog oda menni szállni? Tehát, hogy egy csomó olyan költség van, egy csomó olyan kivadás van.
2: Munkásszállás lesz belőle. Érte?
0: Na mindjárt megkérdeztük, mert itt van Gyulai Zsolt, csak ugye az ellenoldalt elmondja. De nem, figyelj, szerintem te vagy az arc.
2: Az
0: olimpiára ott vagy. Látom, hogy viszed az
2: átadat.
0: Igen, igen. Hello Zsolt, jó reggel, ciao.
3: Sziasztok, jó reggelt, úgy érzem, a társadalmi vitát lefolytattál.
0: Igen, igen, azt mondom, hogy pont ilyen ellenérvek nyilván a másik oldalon szemlőnek naponta veled. Hogy áll most a dolog? Több ország van, aki pályázik, tényleg pályázunk? Tehát ez most egy komoly elhatározás?
3: Itt tisztázunk valamit, nincs pályázat.
0: Tehát még nincs pályázat, tervek
3: van. Van egy úgynevezett társalgási folyamat, amivel 24 októberében Karácsony Gergellyel együtt bekapcsolódtunk. Alapvetően ugye nyilván a Magyar Olimpiai Bizottság és Budapest, aki nem pályázik, hanem beszélget a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal, és alapvetően, igen, ahogy mondtátok, ez egy tájékozódási folyamat, ami jelen pillanatban tart 2027 márciusáig. Akkor lesz egy shortlist, ugye most megjelent 7 ország, azért látjuk, hogy kiket választottak ki azok közül, akik itt a Continuous Dialogue-ba benne vannak, elég rangos a névsor, de gyakorlatilag amit beszéltetek, és ezzel nagyon vitatkoznék, alapvetően ez egy városfejlesztési és egy országfejlesztési projekt. Amiket említettetek, azokat Budapestnek nagyon régóta meg kell csinálni. És ezt igazán Karácsony Gergely tudja jól elmondani, mert ő aztán tényleg teljes melszélességgel az olimpia rendezés.

0: Azért ez jelen pillanatban, meg az ország állapotában horror összegnek tűnik. Ez miből jönne be? Ez magántőke, vagy magánbefektetés? Hogy ki finanszírozná?
1: Alapvetően az infrastruktúrális fejlesztésekre megvan a pénz, hiszen a felszabaduló EU-s források, a Baross Gábor terv mind tartalmazza azokat a fejlesztéseket, amik olimpiához meg kellene csinálni. Említettétek a diákvárost. A diákváros lenne, persze föl kell építeni a diákvárost, hiszen a fővárosnak szüksége van rá. Ez a diákváros 3 hétre olimpiai falu lenne, ugyanúgy, ahogy most Los Angelesbe, a UCLA-nek a kollégiumába fogunk lakni az olimpiai csapatok. Ugye 3-4 hétre kiköltöznek onnan a diákok, vagy nyáron kiköltöznek, a sportolók beköltöznek. Tehát az úgynevezett fenntartható olimpiára lövünk, és amit említettetek, igen, ez nem egy budapesti olimpia, Budapest centrummal, de húztunk egy 3-4 órás kört itt Budapest körül, amiben benne vannak más országok, hiszen felmértük azt, hogy milyen sportlétesítmények vannak a környéken, és ami nincsen, azt pedig megnézzük, hogy hol lehet még rendezni.
0: Azt csinálhatja a rendező ország, hogy odaadja mondjuk, nem tudom, Szlovákiának a szörföt meg a kajakot, mert azt mondja, nálatok van olyan hegyi folyó, meg patak, csináljátok ti, mi rendezzük, de segítsetek ebbe be nekünk.
1: Mi arra kapcsolódnánk rá, hogy mi azt mondjuk, hogy olimpia másképp. Eddig másképp csináltuk, ugye a régi pályázat megbukott, pontosan azért, mert nem volt társadalmilag egyeztetve, nem mondtuk azt, hogy meg kell kérdezni az embereket, de az IOC is máshogy csinálja. Igen, megengedi azt, hogy nem diktál feltételeket, hanem azt mondja, hogy van egy városfejlesztési terv, mint például Párizsban volt, és illeszétek ehhez az olimpiát. És alapvetően egy infrastruktúrális fejlesztési terv. Az egész magyarországi fejlesztéseket egy gyorsító pályára állítaná, nem igaz az, hogy ezek akkora pluszköltséget jelentenék. Természetesen a szervezéshez kell költség, de ez is majd kalkulálva lesz, februárban, márciusban nyilvánosságra fogjuk hozni. De én azt mondom, a fővárossal nagyon szorosan együtt dolgozva, és azt gondolom, hogy olyan tervet kell készítenünk, ami mind a közvéleményt, mind pedig a kormányzatot meggyőzi.
2: Azt lehet tudni, hogy ez az olimpiai álom eddig nekünk így körülbelül mennyibe került, a hatástanulmányok, a mindenféle pályázatok, tehát eddig mennyibe fájt eddig ez az álom?
1: Az olimpiai bizottság csinálja ezt a saját költségén, semmi közpénz nincs benne, és ezek a tervek készülnek két év óta, sok szakértőt foglalkoztatunk, nem került semmiféle közpénzbe ez a terv, illetve a koncepció, amin dolgozunk.
0: Tehát valójában arról van szó, hogy transzparens módon, stadionépítés nélkül itt egy meglévő összeget költenénk el arra, amire egyébként is elköltenénk, és egyébként is megcsinálnánk. Ez 2-3 hónapig átadja helyét az olimpiának, de egyébként ezek olyan infrastruktúrális beruházások, amik enélkül is el kellene, hogy készüljenek?
1: Így van, és alapvetően a koncepció erről szól, egy fenntartható, egy olyan olimpia, ami Budapest központú, most nem azt mondom, hogy a monarchiát állítjuk vissza, de a monarchiát Budapest központja mondjuk, tehát egy nagyon jó koncepció, ami tényleg használja a környező városokat, országokat, a szálláshelyet is említettétek. Természetesen ehhez is igénybe kell venni a környező nagyvárosokat, és nem csak Budapesten lenne, hanem a vidéki városokban, Szeged, Debrecen, Győr, Székesfehérvár, tehát egy olyan olimpia, és ugye beszéltünk a kiterjesztéséről is, az elkövetkezendő két olimpia, Los Angeles és Brisbane, sokkal nagyobb távolságokat hagy maga után, tehát olyan távol lesznek Brisbane-be is például a helyszínek, ami sokkal nagyobb, mint akár Bécs-Budapest távolság.
0: De azért ez egy tapasztalható tendencia, nem, hogy a városok már azért nem olyan számban jelentkeznek meg az országok, tehát kicsit most már a Nemzetközi Olimpiai Bizottság így hálóval fogja a jelentkezőket, mert ugye azért nagyon sokan faragtak rá erre az olimpia nevezetű álomra, amiben egyébként a NOB nagyon jól járt, aztán a városok, országok meg ott maradtak.
1: Hát ezt megtáfolnám, mert 13-14 ország volt benne ebbe az úgynevezett Continuous Dialogba.
0: És most akik akarják most jelen pillanatban, én most egy szűkebb keretet olvastam.
1: Ez hétre szűkítették, tehát ez nem az, hogy ezek heten jelentkeztek, hanem az elmúlt két évben a párbeszédben gyakorlatilag heten maradtunk. És azt szeretném még hangsúlyozni, hogy ez egy koncepció. Ez koncepció, amit a MOB közgyűlése eldöntött, semmiféle külső ráhatás nélkül, a MOB elnöksége megszavazta. Nekünk 130 éve a Magyar Olimpiai Bizottságnak ez az álma, hogy valamikor legyen olimpia Magyarországon. lehetett volna már 1896-ban, 1920-ban, Antwerpenben lett, pedig Budapesten lett volna, 60

0: 2013-ban is pályáztunk. Mi azt gondoljuk, hogy ez egy az országnak fantasztikus dolog lenne, mindenki nyerne rajta, keresnénk rajta pénzt, és ez nagyon fontos véleményem szerint, de ezt mindenféleképpen a jövő év elején társadalmi vitára kell bocsájtani, és döntsenek az emberek, ismerjék meg az érveket, és ismerjék meg az egész koncepciót, tehát senki nem akar semmit ráerőltetni, de én azt gondolom, hogy itt a fővárossal egy olyan partnerséget találtunk. Nem azt mondom, hogy a fővárosnak talán nagyobb szüksége van egy ilyen nagy ügyre, egy ilyen nagy nemzeti ügyre, de én azt gondolom, hogy mindig akkor fejlődött az ország, és akkor fejlődött a főváros is, akár a millenniumi ünnepségek alkalmával, amikor egy nagy ügy mellé mögé álltunk. És az elmúlt 10-20-30 év megosztottsága után baromi jó lenne, hogyha lenne egy olyan közös ügyünk, amivel mindenki egyetért. Természetesen nem fog mindenki egyetérteni, de az elkövetkező 10 évben lenne egy olyan magasztos célunk is, ami mindenkinek jó lenne, nem csak anyagileg, hanem lelkileg is.
1: Csak igennel vagy nemmel válaszolj, boldog után, hogy állunk a kabalafigura tervezéssel. Van?
0: Nagyon-nagyon messze vagyunk, 28-ba kell dönteni a kormányzatnak is, úgyhogy 29-ben lesz a döntés, addig eldönthetjük, hogy megyünk tovább, vagy nem megyünk. Az minden esetre nagyon fontos, hogy mindenki megismerje ezt a koncepciót, és győződjön meg róla, hogy ez most jó-e neki, vagy sem.
2: Hogy működőképes-e, vagy nem, vagy hogy jó-e, vagy nem.
0: Igen, igen.
2: Oké, okay. Csak egy rövid kérdés, még egy van. Csinált valaki hasonló szemlélettel már az elmúlt 10-20 évben olimpiát? Tehát ezzel a szemlélettel, hogy kidobálom más országokba, gazdaságosan akarom, nem építek létesítményeket, tehát amit mondtál, Párizs hasonlóan gondolkodott? Rajtuk kívül?
0: Párizs hasonlóan gondolkodott, és Párizs nyereséges is volt. Egyébként említettétek, hogy hányan ráfaragtak az olimpiára, azért tudnék említeni okos országokat, Barcelonát, Sydneyt, Párizst is, fantasztikus olimpiát csináltak, a London is nagyon jó volt. Párizsban nagyon sok olyan létesítmény volt, ami ideiglenes volt, és utána visszabontották, fantasztikus helyeken volt az olimpia, tényleg nagyon jó volt. De ilyen, amit az IOC is akar, hogy régiók szervezzenek, ilyen még nem volt, és még azt szeretném hangsúlyozni, hogyha egy kicsit a lelkünkre is hatunk, hogy Budapest újra pozícionálása lenne a régióban, mert ez egy Budapest központú olimpia lenne, és a többiek igazodnának hozzánk. Szerintem ez a jövő szempontjából sem mindegy.
2: Zsolt, nagyon köszi, beszéljünk, ez még úgyis sok egyeztetés, sok párbeszéd lesz, úgyhogy fogunk még az ügy kapcsán beszélni. Köszi!
0: Köszi, sziasztok!
2: Köszi, hello! Zsoltnak a MOB elnökének.

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Jóri vagyok.
2: Mi vagyunk a diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön a Top 500.
4: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg, és a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: rovatával.
1: Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 40-70% kedvezmény kínálunk számos fekvőbetétre, és 30-70% kedvezmény számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig 500 g brokkoli csak 499 forint, az édesburgonya kilója pedig csak 429 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
2: Reklámot hallottak.
6: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
7: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Veszelszky Autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelszky Autóbontó.
8: Álláskeresők, figyelem!
9: Október 15-én érkezik a Kisalföld állásbörze. Helyszín Győr Pláza, időpont 9-től 19 óráig. Munkáltatók, nyitott pozíciók, személyes találkozások egy helyen. Ismerd meg a lehetőségeket, és találd meg a számodra megfelelő pozíciót.
10: Őszi nyereményjáték az Osamban. Jelentkezz a játékra, vásárolj bizalomkártyáddal legalább 5000 forint értékben. Kaparj a nyereményekért és spórolj a heti kedvencekkel is. A kaliforniai paprika 1499 forint helyett 33% kedvezménnyel 999 forint, a fehér szőlő kilója mindössze 549 forint. Irány az Osan, spórolj okosan!
11: Ősszel is jön a Shopping Week a Kecskeméti Target Centerben. Vásárolj október 9 és 17 között. Töltsd fel a blokkot online, és nyerj értékes ajándékokat. Október 17-én szombaton 10 és 16 óra között pörgesd meg a szerencsekereket a kis Tesco-nál garantált ajándékokért. Részletek shoppingweek.hu.
12: Oktoberfest a Spalettában. Október 14-től 17-ig bajorfogásokkal, különleges sörökkel és hamisítatlan bajor hangulattal várunk. Október 16-án este pedig élőben a Bajor Bőrnadrágos Banda. Október 14-17, Oktoberfest, Spaletta étterem és sörház.
13: Váltanál? Most keresed az első munkahelyet? Gyere el október 20-án a baon.hu állásbőrzére a Kecskeméti Malom Központba. Találkozz a munkáltatókkal, kérdezz, ismerd meg a nyitott pozíciókat és találd meg a hozzád illő állást. Az esemény főszponzora a Mercedes-Benz gyár Kecskemét. Baon.hu állásbörze. Október 20-a Kecskemét.
14: Új kilátásra vágysz? Hirdesd meg otthonod 1,8 millió felhasználónak, és találd meg a következőt az ingatlan.com-on. A Genius 2026 júliusi egyedi valós felhasználókat vizsgáló adatai alapján. ingatlan.com.
15: Ragyogó hajra vágysz? Irány most is a Plus Market. A Head & Shoulders sampon 2490 helyett plusz kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders sampon védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plus Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.
1: A Rádió 1 gong nem hagyja cserben a hallgatóit hétvégén sem. Minden vasárnap 10-től 17 óráig Kormos Zsolt hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 gongon. A Rádió 1 gongon.
16: Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió 1 gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk. Üzenjenek ismerőseiknek, köszöntsék fel barátaikat, mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676 414 010.
1: Rádió 1 gong. Gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
0: Jövő héten is útra kelnek a kormányablak buszok. A vezetés közbeni mobilozást ellenőrzi fokozottan a rendőrség. A fűtési szezon veszélyeire figyelmeztet a katasztrófavédelem. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Ismét útra kelnek a mobilizált kormányablakok október 12-e és 16-a között a Kalocsai járás, valamint a Kunszentmiklósi járás területén várja ügyfeleit két kormányablakbusz, melyek az év során a megye valamennyi járásába eljutnak majd, tájékoztatott a Bács-Kiskun megyei kormányhivatal. A kormányablakbuszokon számos ügy intézhető helyben, például személyi igazolvány vagy útlevél igénylése, jogosítvánnyal vagy diákigazolvánnyal kapcsolatos ügyek vagy DÁP regisztráció. A kormányablak buszok pontos menetrendje elérhető a kormányhivatalok.hu oldalon. A vezetés közbeni mobiltelefon használatot ellenőrzi fokozottan a rendőrség. Az országos akció célja, hogy csökkentsék a figyelmetlenségből eredő balesetek számát. A rendőrök nem csak a telefonálást figyelik, hanem az üzenetküldést és a közösségi oldalak böngészését is. Már néhány másodpercnyi figyelem elterelés is veszélyes helyzetet teremthet, hívja fel a figyelmet Vad Róbert rendőr alezredes.
17: A járművezetés önmagában is egy komoly koncentrációt igénylő tevékenység, amely mellett kiemelt rizikófaktor a kézben tartott mobil használat. Vezetés közben mobiltelefont használni rendkívül veszélyes, ugyanis ilyenkor a sofőrök figyelme csökken és kevésbé képesek a környezetükre figyelni. Mobilozás közben jellemzően lassabban reagálnak a közvetlen jelzésekre, és egyes jelzőtáblákat észre sem vesznek. A telefonálásnál még kockázatosabb az üzenetírása vagy a közösségi oldalak böngészése. Használjuk ki a telefon hangvezérlési funkcióit, és a telefontartót az autóban megfelelő pozícióban helyezzük el.
0: A hideg idő beköszönte előtt érdemes ellenőriztetni a fűtőberendezéseket és a kéményeket, valamint próbafűtést végezni, hívja fel a figyelmet a Bács-Kiskun megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A nem megfelelően működő vagy karbantartott berendezések lakástüzet és szénmonoxid mérgezést is okozhatnak, ezért évente ajánlott szakemberrel átvizsgáltatni őket. Fontos az is, hogy csak az adott fűtőeszközhöz megfelelő tüzelőanyagot használjunk, háztartási hulladékot, festett vagy nedves fát ne égessünk. A megyei katasztrófa védelem füstérzékelő, nyílt égésterű berendezések mellett pedig szénmonoxid érzékelő használatát is javasolja. Nyugat felől egyre több felé vékonyodik, csökken a felhőzet és kisüt a nap, viszont előfordulhat még kisebb eső. A szél élénk lesz, a hőmérséklet pedig napközben 15 és 22 fok között alakul. Holnap hajnalra a keleti északkeleti szélvédett helyeken köd képződhet, míg a nyugati délnyugati tájak fölé felhőzet terjeszkedik. Ezek feloszlását, szakadozását követően napos idő várható. A hőmérséklet éjszaka 3 és 10, míg napközben 14 és 19 fok között van. Valószínű.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
18: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben

0: Lucifer-i és Balázs! Hú, micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Tamás küldte, jó reggelt zsiványok, 73 éves nagymamám ott van 6:30.
2: Hoppá!
1: Itt van.
3: Hol vagy, Nagyi?
4: Nagyi!
1: Csak vicce.
3: Nagyi csak azt mondta, hogy ide jön, közben lement a presszóba.
5: Ott van, tartja felfelé, nézd oda, mi? Ott
4: de
5: a botja.
4: Ülőszék.
5: De egy bottal.
1: Azt mondta,
5: ülőszék.
1: Pörögni is fog,
3: ha nyert. Hallod, a Nagyi hozott egy ülőszéket.
5: Csodálatos, de az csodálatos.
3: Retroki településen lennék, ott mindenkinek ilyen van. Azt a mindenségit neki, úristen.
5: Bár ott... nekem is lenne ilyen, nem kéne ott áldogálnom a játszótér mellett, mint egy nyomorult.
3: Megőrülsz, egyszerre szék, és egyszerre bot. Ha össze van zárva bot, ha kicsit szétnyitja, akkor meg
5: menjél
3: szék.
5: Még, Feri, ott még
4: megyek, csak közben mondom, hogy ha a monitorra néztek, vagy a kivetítőre, itt teljes kemping, egy család kempingezik a terület közepén.
1: Tüzet raktak
4: már? Három gyerek, nagyon ügyesek vagytok, jövök mindjárt ide is, csak akkor megkeressük a nagymamát, akit bedobtak a közösbe.
3: Emlékeztek? 10 éve még jó csajok voltak, akik telepőség, most már nagyik, akik ülőszékkel
4: jönnek.
3: Ennyi gyerekek, így múlunk
1: el. Minden változik.
4: Egy keresztnevet hadd kérni.
6: Ágnes vagyok.
4: Ágnes, drága, magát kiküldték ide.
6: A fiam küldött, ő most még uton van, bezett, dolgozik,
3: nagyon
6: ott a gyerekim.
3: Megvagyunk, tízik
4: csak a nagy. Fogta és jött.
6: Igen.
4: Ez az ülőszék, ez mindig magánál van?
6: Általában igen, mert sajnos már rászorult vagyok.
4: Há, igen, látom, hogy idős az ember, akkor ez csak előkapja és leül.
6: Gerincműtét után.
4: Akkor így aztán abszolút érthető a dolog. És akkor a gyerek mikorra ér ide?
6: Hát egy óra múlva szerintem itt lesz.
4: Addig meg kitart.
6: Ki? Még utána is maradok vele.
4: Kulcsa van?
6: Még nincs, de majd remélem lesz.
3: De lopok egyet.
4: De nincs,
3: de mindjárt kasztázok egyet.
5: Úristen, adjuk egy kulcsot, mert nem, most miért vagyunk ma mának
3: kulcsot. Adjunk kulcsot.
1: Egyébként hát az van, hogy tegnapról maradt egy.
3: De várjátok, gyerekek, ha most mindenkinek elkezdünk itt kulcsot adni, 10-re az egész STK ideért. A komplet Madarász kórház kikempel ide hozzánk a Duna Plázához. Jó, de egyébként egy
1: de szerintem akik itt vannak, azok egyet értenek azzal, hogy 73 éves nagyon már.
3: Guruljon a néni egyet, ha jól gurul a szőnyegem, gyerekek.
1: Vagy csak pörögjön.
3: Vagy csak pörögjön egyet a széken. Brékeljen egy kicsit a néni, ha gurul egyet, azonnal övi a kult. Jó, meglátjuk természetesen. De figyelj, ülőszék. Itt tartunk, gyerekek. Ez van. Hát ez
5: igen,
3: ilyen.
5: De hogy ki az, ki szereti a fiát még 73 évesen, hogy eljön hajnapba a kedvéért beállni a
4: mindenki. Sorba.
5: Igen. Hát ez annyira
3: igen, és megnyerni, és egy olyat brékelne, itt tudod, fejembörgés, helikopter.
4: Eldobni a széket.
3: Igen, eldobni a széket, minden. Úristen, de jó lenne. Ági néni eltök még Ferinek egy angolspárgát is beígért.
4: Bizonyám.
3: És megcsinálja.
4: Hát, Ági néni egyébként jelen pillanatban reggelizik.
3: Nagyon jó, szeretjük.
4: Ági néni fölkészült rajongója a Rádió 1-nek, ugye?
5: Ne terrorizáld már Ági néni reggelizés közben.
4: Nem terrorizálom, ez csak egy képfestése volt arról, hogy mi történik. Most mit tetszett, milyen szendvicset hozott? Vajas kenyeret tesz, kérlek szépen. Ági néni ül itt előtt, és vajas kenyeret eszik. Na. A világban így rend van. Na, ja, anyuka, meddig maradtok ki a gyerek? Tiéd? Meddig bírtok maradni?
7: Bármeddig.
4: De miért? Iskola, meg ilyesmi?
7: Szabadnap.
3: Oj, de jó, így kell.
1: Mi? Hány szülői igazolás van most?
7: 10.
1: Ó, arra.
5: 10, neki csak 5-öt adnak.
4: 10, és már most meg vagyunk vele.
5: Ez meg a retro, meg a sláger, és akkor meg is vettek.
3: 10-et leigazolhatsz, te szülőként?
5: Igen, szülőként. Fél évente 5-öt, nem? Összesen egy évben 10-et.
3: Igen, egy évben 10-et. Aztán, hogy azt hogy osztod be?
5: Irány Jamaika!
1: Aztán jön közleti orvos.
3: Igen, aztán följött egy orvos ismerős, hogy
4: tudja meg történik. Sokit szeretitek?
8: Igen.
4: Melyiket? A pisztáciásat szereted, vagy a mogyorósat?
8: Mogyorós.
4: Hozom.
3: Ennyi? Nézd, hát ilyen egy rendes ember.
4: Nagyon rendes vagy, köszönöm.
3: Amilyen köszi öreg, akkor a szíve
4: van. Egyet adok oda a többi, a miénk. Egyének.
3: Hova tettük le a perzsa szőnyegünket? Oda középre?
4: Valahol ott van középen.
3: Nagyon
4: középen.
3: Jó.
4: Ez a katlan.
3: Jó.
4: Na gyertek, akkor ketten már vagy.
3: Vidd magaddal az áldozatokat.
4: Jó. Hát akkor, 3, 2, na? 1, tessék.
3: A zenét nem tudjuk beadni? A zenét nem tudjuk. Ott a zene, add be a zenét közben. Add be. Hogy gurul? Hogy? Beszarok, én gurul. Geniális. Nagyon jó.
4: Mi fáj szívem?
8: Nem vagyok olyan fiatal.
5: Ági néni nem ezt mondta.
3: Micsoda? Hát nem hallottad? Így van. Ági néni 3-4-7-kor olyat gurult, most kapták el a Margit hídon, azóta gurul. Nagyon durva volt.
4: Jó, önkéntes tűzoltónkat kérjük, gyere.
3: Jó, guruljon egyet.
4: Vagy nem önkéntes, hivatásos. Bocsánat, arra nem akartalak megbántani, de legalább már nem mondtam azt, amit nem szerettek hallani a tűzoltók. Katasztrófa védők.
9: Azt nem.
4: Azt nem, látod? Na, ennél sokkal...
3: Az ő nyelvükön is beszélsz, Feri. Hihetetlen vagy, hogy mindenkivel megtalálod
4: a... gyermeke, látod?
3: Mindenkivel megtalálod a közös hangot.
4: Na, a szituációban ég a ház. Jó? Biztos, hogy van bent legalább 5 kis gyerek. Na, ezzel a nagy lendülettel, ahogy oda beszoktatok menni, azzal mutassuk meg. Tehát előtánc van, gurulás oda-vissza, zenét kérünk hozzá, indítsuk el, figyelj, nagy hangerő, és...
3: Figyelj, indul a zene, figyelj!
4: Gyerünk! Hát beszarsz!
3: Figyelj, és gurul, hallod?
4: Vissza is, vissza
3: felnőtt
4: is.
3: Emberek kulcsel gurulnak, felfoghatatlan, mi történik.
4: És
3: teljesen szürreális! Teljesen szürreális! Más volt a technika, itt egy ilyen összegörnyed gurulás volt. Nagyon jól nézett ki ez is.
5: De nézd csak oda, nézd oda, fordulj meg fel, még fordulj. Ott van, tessék, a pálinkás tarajos fickó.
3: Ott, hát na, hozd őt, hozd őt!
4: Gyere, akkor Eszter bejuttatott téged is. Na, milyen a pálinka?
2: Szilva.
4: Egészségedre. Keresztneved?
2: Józsi.
4: Te főzted?
2: Én.
5: Józsi nem a fia amúgy a Ferinek?
2: Én csak cseprésztem. De a titkos összetevője a bűn és a gyerekmunka.
3: A bűn és a gyerekmunka. Forduljatok mind a ketten erre, Eszter felé.
4: Tessék.
3: Figyelj, elmondom neked, ha most azt mondta volna, hogy szia apa, régóta várom ezt a találkozást, én aláírom.
4: Mondta csak nem mikrofonba.
3: És ő kapja a kulcsot.
4: Józsi kisfiam.
3: Józsi kisfiam, tiéd a kulcs, nyisd ki a konténer. Nagyon jó.
4: Ahogy megbeszéltük, felezünk.
3: Nagyon jó. Micsán, levetkőzik Mesztelerre? Lesz egy Mesztelen gurulásunk is. Nagyon jó. Egyre jobban szeretem.
2: Akarjátok?
3: Hogy Mesztelen legyél?
1: Vagy, hát de.
3: Ja. Mesztelenül gurulnál?
5: Nem. Gyerekek vannak, sárnak.
3: Nem baj. Takarjuk el a szemüket.
4: De eltakarod a szemét.
5: De figyelj, Józs, ezt úgy csinált, hogy nem mondtuk, hogy adunk kulcsot. Csak most még csak
1: de ő szeretné.
2: Azért úgy érzem, hogy a Mesztelen elég erős esélye
3: a figyelj, ha gurulsz egyet Mesztelenül, a saját pluszkulcsomat odaadom.
4: Nem is a tiéd!
3: Hát ilyen nincs, gyerekek! A legszürreálisabb, nagyon jó! Már fél Mesztelen!
1: Eszter, menjünk már ki!
4: Ne vedd le! Hülye, ne veszi a nagy!
3: Persze! Hát ne vicce!
4: Ne nézz oda, jó? Ne nézzetek meg a gyerekek!
5: Kedvesek!
3: Mutassátok, mert nem látom!
1: Meddig vekközött?
3: Komolyan mondom, ilyen jó férfi is.
1: Van még rajta valami?
4: Mutasd meg az alsó gatyáját.
3: Nem hiszem el. Oda nézzél. Nagyon jó. Az alatt még van valami? Az alatt még van valami?
2: Hát azt nem akarod látni.
1: De hogy is
3: honnan nem. Tudod te, hogy nem? Láttam én már mindent
4: csak
3: igazából.
4: Csak szólok, hogy kiabáltunk, hogy nevetkőzön, de mind a két csaj fölállt.
5: Mi állunk. Hát az Zorikát a kutyának.
1: Sajnos te sokat látunk.
3: Úgy érzem, elindult egy ilyen licit, tudod, én Mesztelen nevetközöm. Én levágom a balkarom, kiszúrom a jobb szemem, tudod, mindenki mindent bevállal, csak hogy legyen kulcs, jó?
2: Pénzért bármit.
3: Nézzük meg, hát ezt láttunk el, tehát abszolút jó, alsógatyás gurulás következik. Egy Rádió 1-es szőnyegen, nagyon jó.
4: Hozta Baukó Éván, gyerekek!
3: Én azért 30 éve médiázom, de ilyet azért hát nem sokat láttam meg. Balettozi. Nincs ilyen, hogy októberben.
2: Köszönöm szépen.
4: Óriási tapsot kérünk Józsinak, a fiamnak.
3: Okay. Így van. Figyelj.
1: Büszke lehetsz rá.
4: Ja, és nézd meg.
3: De rendesek vagytok. Gyerekek, ez kulcsot, az vagy ez kulcsot érdemel. Jó? Na, nézzük, hova lehet ezt licitálni. Tényleg, ki az, aki levágja a nagylábujját, megeszik egy üvegpoharat, nem? Hát akkor...
4: Láttad a példát az előbb, ugye, a Mesztelen gurulás, tudod-e hozni ugyanezt?
9: Nem, de én jobban tudok hozni. Nekem
5: ez
9: most egyetemen kéne lennem.
3: Wow.
9: Én elvileg beteg vagyok. Olyan zéhám van, ami egy megajánló lenne, de én inkább elmegyek vizsgázni, vagy évet ismételek. Mindegy, nem tudom, még majd kiderül, hogy melyik lesz.
3: De hogy inkább egy bevállalod, hogy itt legyél. De jó.
9: Persze.
3: Milyen suli vagy, milyen egyetem?
9: Én a BMR-re járok mérnökire.
5: Jó, de melyik szak?
9: Környezetmérnök vagyok.
5: Jó, akkor nem késett a semmiről.
3: Ilyen sok...
4: Mondnék bármi lehet.
3: Sok pasi között. Ott viszonylag kevés a csaj, nem? Vagy vannak azért csajok?
9: A mi szakunkon amúgy elég sok csajszi van, főleg így a VBK-n a vegyészek meg a biomérnökök.
4: A VBK az vörösboros.
3: Igen, azt én is ismertem az egyetemről a VBK-t.
9: Hát, vagy vanádium, borkálium.
5: Jó, szép.
3: Oda nézzél!
5: Melyik kollégista vagy?
9: Nem. Én nem vagyok kollégista.
5: Nem vettek fel, mert saját lakásod van?
9: Nem saját, albérlet.
3: Albérletbe
5: lehet vinni majd a hűtőládát, meg a ravát?
9: Persze, mindennek megvan már helye.
5: Jó.
4: Jó, egy keresztnevet és egy gurulást.
9: Eliza,
3: de szép neved van.
4: Eliza. Zene, Eliza.
3: Nézzük
4: az...
3: meg, mit tudnak az egyeztemisták. Add a zenét, nagyon beindult. Jöhet a zene, hangosabb, ez az.
4: Legurult a szőnyegről, gurul vissza.
3: És gurul.
4: És kinyújtja a végtagjait a végén.
3: Teljesen szürreális. Én is csináltam ilyet egyetemi bulin, attól függ, hogy mi van ingyen a büfében. Nagyon jó. Oké, adjunk egy kulcsot oda. Egyetemista albérletben lakik. Meghatott az a történet. Legyen egy kulcs oda is.
5: Ez a BMW spiritus. Ez a BMW spiritus.
3: Van lendület az egyetemi kampuszban. Van lendület. Jól van.
4: Akkor kinek van kulcsa a sok guruló közül?
3: Tűzoltónak szerintem menjem.
4: Jó, a tűzoltónak van egy.
3: A vetkőző srác.
4: A vetkőző srác kettő.
3: És a lány, nem csajok?
1: Egyetemista.
3: Akkor három kulcs egyelőre. És akkor még maradt egy, amit kioszthatunk, hogy még legyen.
5: De akkor azt nagyon meg fogjuk gondolni.
3: Azt nagyon.
5: Azt nagyon.
1: Dobjuk be.
3: És csak a családtagjaink számítanak.
1: Igen. Gyere ide, Benike.
5: Hozott magam egy létrát, hát most látod, egy létránál.
3: Létrásunkkal én szemezek egy ideje. Már nem úgy, de hogy szimpi. Tehát én szeretem azt a lelkesedést, hogy ő megdolgozik a kulcsért.
1: Gyere hátra a kontinőr mögé.
5: De itt volt a létra, a Dunaplázából osztod a sajátot?
4: Tényleg lopott.
3: Igen, lopott a létra. Na várjál, kimegyünk. Szóval hogy állunk, Ferkó? Egy kulcsunk van még, egy darab kulcsunk van még. Egy kulcs mindenek felett, így van. És van egy létrás emberünk, aki nagyon lelkes. Ki az, aki még nyerne? Csak hagyd nézzek rátok egy picit. De sokan lesznek szomorúak. Azt a mindenit. Ennyi csalódott ember 5 perc múlva, hát nehéz lesz ezzel megbirkózni. De azért ezt mondtuk, hogy mindenkinek sajnos nem tudunk adni. Körülbelül 200-aknak már ad, vagy 200-nak adtunk. Mi a helyzet?
10: Sziasztok!
3: Szia!
10: Szia, Tibi vagyok.
3: Hello, nagyon örülünk neked, Tibi. Tibi, mi
4: újság? Tibi is örült.
10: Tibi. Én is örült vagyok, igen.
3: Igen, honnan jöttél, Tibi?
10: Innen Pestről, Kőbányáról.
3: Min állsz? Létrán?
10: Létra, persze.
3: Létre, hoztad magaddal?
10: Így van.
3: Nagyon jó. És mivel foglalkozol? Mivel jöttél? Van kocsid?
4: Akkor neked már nem kell.
3: Na most elszóltad magad, látod?
10: Hát, igen.
3: Azt kell tudom, hogy tömegközlekedéssel.
10: Tömegközlekedéssel.
3: Lóval.
10: Lóháton jöttem.
1: És vele járni?
4: Hogy tudna már?
3: Tud?
10: Persze, csak bár az elején stoppoltak, hogy itt azért a tömegben nem biztos, hogy jó.
4: De most azért semmi. 2 méter tudsz
5: de
4: menni,
5: mutasd már meg. De festőmázoló vagy, Tibi?
10: Nem, villanyszerelő vagyok.
3: Na jó, van, gondolkozunk még egy kicsit, de szimpatikus gyerek vagy így a létráddal együtt.
10: Bekerültél
3: a szimpátia körünkbe, így igen, van, még gondolkodunk.
4: Tibi maga a végtelen nyugalom, igen. Gyerekek.
3: Viszont szólaltassunk már meg egy-két kulcs tulajdonos, csak hogy ébredt, mit érez, ki az, akinek van kulcsa, megnyerte, regisztrál, csak tegyétek fel a kezeteket a Feri hagyláson, csak hogy ki milyen állapotban igen. Van, kíváncsi vagyok, hogy szerinted megnyered-e, pessimista vagy-e, nem nyertél még soha semmit, biztos, hogy te nyered.
11: Kollégáimnak 2 napig csengett a füle.
4: Mitől?
3: Mitől?
11: Mikor bejutottam, annyira sikítottam.
1: Képen vágtad őket.
3: Igen. Náluk jutottál, vagy Attisnál, vagy hol nyerték kulcsot?
4: Hol nyerték kulcsot?
11: Attisnál.
3: Attisnál.
4: Áruló, mehetünk tovább.
3: És őrült csikoltozás volt. Van lendület. Figyelj, hogy keltél, mit érzel ma reggel?
11: Hú. Én már megmondtam Attisnak, hogy az enyém lesz.
3: Igen?
11: Bekerültem.
5: De kulcsról beszélünk.
3: Hagyjuk a szerelmi életedet. Mi van a kulcsom?
4: Ellenségem a
5: most az enyém lesz.
11: Én már megbeszéltem a főnök úrral, megvan az autó, hátul akkor a cégnél tölthetem.
4: Szóval az áramot is elintéztük.
3: Azt a mindenit. Vonuljatok akkor a konténerhez, fiúk, lányok, jó? Indulás mindenki a konténerhez. Na nézzük akkor, kezdjünk el nyitogatni, így random, jó? Tehát, hogy így, ahogy csináljuk, mondunk egy nevet. Mondjuk, Dávid, gyere, nyissál te egyet. Hogy vagy, mit érzel, mit gondolsz?
12: Én jól vagyok, köszönöm, bízom magamban.
3: Bízod magadban?
12: Igen.
3: De cuki vagy. Hát nagyon másban nem tudsz egyébként.
5: Dávid, a mi emberünk, ő ugye tőlünk kapta a kulcsot, és van nálam már egy rádió egyes szatyor, amiben valószínűleg valami vuduszertartás eszközöket tart.
4: De az összes rádió egyes ajándékot összeszedte a helyszínen. Jó.
3: Igen. Szuper. Jó, van egy kulcs, és egy igazi kulcs. Nagyon jó. Oké, hát akkor írezz a lakatba, és nézzük meg, hogy nyitja-e. Mit látunk?
4: Hát egyelőre nem, hogy nem nyitja, hanem bele sem megy. Ne, ha jó. Nem megy bele, akkor...
3: Van-e feszítőd, pajszerod, esetleg van-e mással?
4: Erővág.
12: Itt van a karom.
4: Azt mondja, hát figyelj, Dávid, sajnos sajnálattal kell közöljük, hogy ez a kulcs ez nem fogja kinyitni a halkatot, mert
3: köszi,
4: bele sem megy.
3: Köszi, Dávid.
1: Tovább szűkült a
3: gyere, akkor Feri, jól mondom?
4: Eddig
3: Feri.
12: Olyan, mintha hibás lenne ez a kulcs.
4: Igen, olyan, mintha hibás lenne a kulcs.
1: Lakatos hát sajnos ez egy hoztál-e flexet?
4: Ez nem egy másik lakatot.
3: Nem ment bele. Nagyon sajnos. Jó. Másik lakatot.
4: Feri, köszönjük szépen.
3: Oké, jól van. Nézzük. Jöjjön Sebi névvel, nem? Hát Sebi névvel. Te a Sebestyén. Azt a mindenét.
4: Hát, a rokon.
3: A rokon. Nézzük meg, hogy a rokon
5: nyitja. De nem csak név, hanem frizura rokonok is vettek ráadásul.
3: Hát nyissál akkor egyet. Jó? Nézzük meg. Remeg a kéz. Konkrétan remeg a kéz.
4: Hát egyelőre ez se akarja. Azért fordítva is próbáld meg, bár egyébként nagyon ügyesen csináltad. Úgy kéne, hogy belemenjen, de sajnos...
10: Sajnos nem.
3: Sebikém, köszi. Hát ez családom belül akkor...
5: Ő vissza a kocsiba, nem sokára indultak az a Balázsra.
3: Nem minden Sebestyén szerencsés. Pár a meleg leves.
4: Jó, hány férfi esett ki, vagy hány játékos? 1, 2, 3, 4.
3: Igen.
4: Négyen? Négyen próbáltak. próbáltak már.
3: Még hatan vannak. Jó,
1: vágjunk be valamit.
3: Jó, nézzük meg akkor. Melinda, gyere, nyissál egyet. Mit szólsz hozzá? Nézzük meg.
4: Na, mit érzel, Melinda?
13: Hát, nagyon izgulok.
3: Izgulsz?
13: Igen.
3: Ajajaj.
4: Melyik kéne a legjobban, amiben van a konténerben?
5: Melinda, nagyon gurulósnak
13: néz ki. Az autó kellene a lányomnak. Megígértem neki, hogy hazaviszem.
3: Az autót? Gurulósnak tűz? Gurulnod kell, tudod, hogy te így akkor gurulnod kell. És nem megy bele.
4: Hát,
3: az sem megy bele. Azt a mindenit neki. Azt sem.
4: Ne törd bele, légy szíves.
3: Azt sem megy bele.
4: Na? Hát sajnáljuk, Melinda. A lánynak nem lesz így autója.
3: Így van, a lánynak nem lesz autója.
4: Na, oké. Mit éreztek most? Most már egyre kevesebben, ugye öten vagytok mindösszesen.
14: Itt a nyerőkulcs.
3: Ott a nyerő. Nagyon jó. Hát akkor gyere nyiss egyet, ha ott a nyerő, akkor gyere nyiss el.
5: Azt elmondom, hogy ezt Eliza hazavisz, az olyan durva nap lesz.
4: Na,
3: nagyon jó.
4: Attila már mondja a borítékot, neki is van egy darab kulcsa.
5: Attila, csináld már, Attila!
3: Attila, el kell hozni. Hogy vagy, Attila? Mi újság? Tessék?
4: Megnyugtatta Eszter.
3: Némaság van. Attilában nem látom a spiritus, hogy végig gurulna nekünk.
5: Nagyon
3: tudsz gurulni? Nagyon tud gurulni?
5: Nagyon elegáns, Attila.
3: Nagyon jó. Oké? Erőltetjük. Hát.
4: Már látja, hogy sajnos.
3: Hát, sajnos
5: ilyen van, srácok, ilyen van, hogy az utolsó
1: négy.
3: Sajnos
1: utolsó három.
3: Na jó, akik vannak még, akik nem nyitottak? Még így vagytok még ebben a formában. Azt a mindenségit neki. Csaj, Görpower van, gyerekek. Görpower van, hogy állunk időben?
4: 21, 22.
3: Jó, azt mondja, hogy Bendegúz, gyere, nyissál egyet. Jó?
1: Utolsó férfi.
3: Utolsó férfi? Vigyel egy pasi, vagy vigyel egy nő? Az utolsó férfi a gáton. És ez se.
5: Pedig egy kicsit belement.
3: Lehet, hogy egyik se nyitja, imádnám. Figyelj, az mekkora lenne? Ó, de nagy sztori lenne.
1: Minden idők legnagyobb blamázsa.
3: Semmég nem nyitja ki. Hányan vagytok még?
4: Négyen
3: vagytok. Négy csaj.
5: Nem is van egy kulcs.
3: Te is megpróbálod. Négy csaj. Jól van. Oké, Feri, válasz most egyet. Akit szeretnél, mindegy. Van egy Zsanettünk, van egy Fruzsink, van egy Elizánk és van egy Lindánk.
1: Most már biztos, hogy nő nyeri.
3: Most, de jó vagy, Juli.
1: Egyébként
3: Zseni vagy. Juli, Zseni vagy.
1: Azt
3: kell, hogy mondjam. Igen.
4: A Fruzsi volt az, aki az utolsó kulcsban bízott.
3: Igen. Fruzsi már most sír egy kicsit, ahogy látom. Már nem sír.
4: Kettes rajtszámmal jött, és ő azt mondta, hogy neki az utolsó kulcs kell. Miért?
13: Mindig az utolsó nyerő.
3: Igen? Ezt gondolod? Izgulsz, Fruzsi? Azt látom.
13: Nagyon izgulsz. Nagyon fázok.
3: Nagyon fázol. Jó helyre menne, mesélj egy kicsit magadról.
13: Igen. A Győrből érkeztünk, kolléganőimmel, attól a cégtől, a VKV-től, amit évvégén bezárnak.
3: Bezárják a cégeteket.
13: 100 fős leépítő cégtől
3: vagyunk. Ne csináld.
13: De.
3: Tényleg?
13: Igen.
3: És mindenki utcára?
4: Beszéltünk is róla adásban, tudod.
3: Ja, megemlítettük adásban, igen.
13: Mi vagyunk a pénzügyi osztály.
3: Wow.
13: Úgyhogy,
3: és mi a jövő, vagy hova?
13: Hát igazából még nem tudjuk. A pénzügy valamennyire kicsit még kapott haladékot, tehát mi nem decemberbe megyünk,
3: aha,
13: hanem egy pár hónapunk még van.
3: Oh.
13: Úgyhogy nagyon szeretnénk megnyerni.
3: Édesem, hát akkor ez nem mindenkinek nagyon jól jönne, de helyre nektek menne is nagyon jól jönne. Igen. Látom, hogy meg is hatottál egy kicsit. Nyissanak még előtted, vagy jössz nyitni, előre passzolhatod, ahogy érzed. Meg bevállalod, nyithatod, átadhatod. Jössz? Jaj, de bátor! Gyere ide, Fruzsi, na nézzük meg akkor. Hogy jelentették be, vagy mit mondtak?
13: Hát csináltak egy üzemgyűlést, amin úgy gondoltuk, hogy bejelentik azt, hogy megvesznek minket, ami két éve húzódik.
3: És ez nem
13: meg
3: történt
13: meg. Meg is volt a cég már, hogy ki fog minket megvenni, mivel a német anyacégünk két éve csődben van, mi pedig nem. És a németek kaptak egy hatalmas állami támogatást a német államtól, és így őket mentették meg, minket pedig bezárnak.
3: Megint a németek nyertek. Hát Fruzsikám, akkor mindenhova jó helyre menne ide, és jó helyre megy, nyúljál bele, nézd bele, próbáld bele a kulcsot, és nézzük meg, hogy mit történt! És kinyitotta! Sírás van! Nagy sírás van! Fruzsi kinyitotta! Belement a lakat, azért ellenőrizzük, lenne mert másolt kulcs, vagy valami feszítés. Kinyitotta a gyerekek, nyitva van a konténer.
1: Nem,
3: azt a mindenségét neki. Tessék gurulni, hiába sír. Sírva gurulás történik, Fruzsikám. Hát gratulálunk neked.
13: Köszönöm szépen.
3: Édesem, te nagyon sírsz. Abszolút jó helyre megy. Többieknél is jó helyre ment volna. De hát akkor nyissuk ki ezt a konténert. Nyitjuk a konténert. Azt a mindenség itt neki! Lufi gyerekek, autó, bicikli és minden más.
5: Kicsit
3: na
5: füstös, mert rég volt előszetve.
3: Na mit szólsz, Fruzsi? Látod azt a gyönyörű autót?
13: Igen.
3: Az látom is a tiéd. Itt vannak a nyeremények, ülőgarnitúra, tévé, háztartási eszközök a Gorenjétől, klíma, a grill-től, gyerekek, tele vagyunk mindennel. Tele figyelj, vagyunk mindennel, nem fér
5: ezzel
3: bele.
5: A kocsival fogsz menni a kilépő papírra ide.
3: Bizonyám.
1: És azt mondja, hogy most melyik lányomnak adjam az autót.
3: Mit mondasz?
13: Melyik lányomnak adjam az autót?
3: Hány gyermek van?
1: Egyiknek sem.
3: Három gyerek? Mekkorák?
13: 23. 18 és 13.
5: Hát ők kapják a régi autódat, hogy beűz az újba, anya.
3: Igen. Te meg elviszed a régit, mit szólsz hozzá, jó? Három gyermek, ráadásul igen. Kirepültek már?
13: Igen, a nagyobbik már férnél van.
3: Aha.
4: És már a 13 éves is elköltözött.
1: Igen. És már az is tud vezetni.
13: Nem, ő még otthon van.
3: Nagyon jó. Na menj be nyugodtan a konténerbe, kicsit simogass meg az autót, simogass meg a bringát, vigyél lufit, adjál a nem nyerteseknek, hadd örüljenek.
5: Hol vannak ilyenkor a gyerekeit, teszem fel a kérdést.
3: Édesem, ő simogatja az autót. Hol vannak a gyerekek, Fruzsi, tényleg? Hol vannak a többiek?
13: Győrben vannak.
3: Győrben vannak.
5: Látod, nem akarták eléggé, ezért ír a kocsi.
3: Igen. Na milyen jó?
13: Nagyon jó.
4: A kérdés, hogy a kollégáknak jut-e valami?
13: Természetesen.
4: Mi már fejbe elosztottátok?
13: Már a kulcs megnyerésének napján.
1: Mit kapnak?
13: Osztottunk, igen.
3: Mit adtál nekik?
4: Papírdobozokat, a csomagolásból.
1: Viszem a lufit.
3: A lufit.
13: Egyik kolléga nem szeretné a tévét, illetve amikor bekerült az ülőgarnitúra, akkor mondta, hogy ő azt is nagyon szeretné.
1: Hó, hát persze.
3: De jó.
1: Sorban állok.
13: Úgyhogy az autót valószínűleg felváltva fogjuk használni. Egyik héten. Én, másik héten a másik kolléganőm.
4: Ebből lesz nagy összeveszés. Te törted össze, nem? Én törtem össze, nem?
3: Fruzsikám, gratulálunk, nagyon megérdemled. Mindenki de jó helyre ment volna, de így meg is verre ezt a történetet, akkor abszolút jó helyre megy itt is. Mindenki megérdemelte volna. Hát használd egészséggel. Itt köszönöm. Nagyon sok minden van. Nézzél nyugodtan körbe.
4: Hát Fruzsi, ez 20 millió forintnyi ajándék. A bringa, az autó, a szerszámkészlet, a bútor, a tévé, minden háztartási eszközök, a négy fő részére szóló családi pihenés, oda is elmehettek. Úgyhogy
13: a kolléganőkkel megyünk, azt megbeszéltük.
3: A családi pihenésre. Igen. Maradnak a gyerekek, igen. Mennek a kolléganők. Igen. Így kell csinálni, ez nagyon helyes.
13: Biztos, hogy oda négyen megyünk.
3: Fruzsi, nagyon gratulálunk, megérdemled.
4: Örülünk. Esd rá magad a kocsira.
0: És akkor

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Közel 1 milliárd forintból fejlesztik Kecskemét déli úthálózatát. Folytatódnak az ellenőrzések Bács-Kiskunban. A túlélésért küzdenek a hazai hallgazdaságok. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Több mint 910 millió forintos támogatásból valósulhat meg a Gábor Dénes utca és két forgalmas útkereszteződés fejlesztése Kecskeméten, írja a Megyei Lap. A beruházás részeként megépítik a Gábor Dénes utca hiányzó mintegy 350 méteres szakaszát, valamint kanyarodó sávokat alakítanak ki a Véberede utcai csatlakozásnál. A Könyves Kálmán körút és a Véberede utca kereszteződésében jelzőlámpás csomópont létesül, amely a gyalogosok és a kerékpárosok biztonságos átkelését is biztosítja majd. A fejlesztés célja a csúcsidőben kialakuló torlódások csökkentése és a városrészek közötti közlekedés gyorsítása. Folytatódnak az ellenőrzések Bács-Kiskunban. A NAV megyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai egészen október 25-éig a távol-keleti ruházati és egyéb terméket értékesítőknél vizsgálódik. A revizorok a számla és nyugtaadást, az online pénztárgépek használatának szabályszerűségét és az alkalmazottak bejelentését is ellenőrzik, olvasható a NAV adótrafipax oldalán. A hónap végén pedig minden szentekhez kapcsolódóan a virág és koszorú árusoknál, valamint virágüzletekben bukkannak fel a revizorok. A túlélésért küzdenek a hazai hallgazdaságok. A nyári aszály miatt 1600 hektárnyi halastó száradt ki teljesen, és több száz tonna hal pusztult el a vízhiány és a túlmelegedés következtében. Bár az időjárás már hűvösebbre fordult, a veszély továbbra sem múlt el. A tartós vízhiány miatt ugyanis sok halastavat még mindig nem tudnak feltölteni, mondta rádiónknak Timmel Ede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
2: Még most is kritikus időszakot élünk, hiszen annak ellenére, hogy most már az aszálynak a hőhullámi szakaszával már nem szembesülünk, hiszen a hőmérséklet már viccább esett. A vízhiány, a vízszintek azok még mindig kritikusak. Ha időszakos kiszáradásról beszélünk, akkor ott még meg tudjuk menteni a tavat. Nyilván akkor is ugye a tómederben felburjánzott növényi vegetációt kezelni kell, de hogyha 2-3 éves szárazonállásról beszélhetünk, akkor nagyon komoly kontrollt kell gyakorolni, ami nem biztos, hogy már gazdaságosan megmenthető. Ilyen esetben sajnos félő az, hogy ezek a tóterületek elvesznek a termelésbe.
1: Eleinte borongós, esős idővel indul a nap, aztán délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik. Mögötte nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. A hőmérséklet napközben a térségben 14 és 22 fok között alakul. Holnap a sok napsütés mellett felhő átvonulásokra készülhetünk, de számottevő csapadék már nem valószínű, viszont a szél élénk marad. A hőmérséklet éjjel 2 és 11, míg napközben 15 és 19 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Mondtam, hogy mit főzök ma, nem?
1: Nem? Már most ez a maga a felvetés is rossz. Tehát ez, hogy te főzöl.
2: Összerezzentünk.
1: Azt mondtad, hogy te kiválóan tudsz ételt rendelni, itt meg vagy.
0: Elhatároztam, hogy töltött cukinit fogok csinálni.
2: Szép.
1: Honnan az ötlet?
0: Ettem valamelyik nap, és nagyon ízlett.
1: Nagyon ízlett. És tudod, hogy mivel volt töltve? Mert az fontos, hogy ha olyat akarsz csinálni.
0: Nem kérdeztem. Az majd a gyávák fegyvere. Én tudom, mit akarok beletenni.
1: Jó, várjál. Hallgassuk meg a metódust.
2: Kezdődött a specialitás. Ez egy érzelmi ételem, de kell hozzá csinálni kaporszószt, hogyha igazán.
0: Na jó, hagyjál már. Most nem azt mondtam, hogy Michelin csillagra hajtok, hogy kaporszószt.
1: Ott akad el a dolog, hogy nem tudja, melyik a cukkini a boltban.
0: Kérek egy segítséget az zöldségestől, hogy melyik a cukkini. Elmondom, hogy hogy csinálom.
2: Jó.
0: Kikaparom egy kicsit a belsejét.
1: Eddig
0: jó. Az félre rakom. Az oda lerakom. Fogok egy kis darált marhahúst.
2: Miért pedig elhordják?
0: Akkor átcsapok a kezére. Kis marhahús.
2: Igen, oké.
0: Hagyma.
1: Várjál, melyik? Tehát először belerakod a marhahús.
0: Nem. Először bedobom a hagymát.
1: Hagymát. Olaj vagy zsír?
0: Nem, zsíron. Még egy pici szalonnát is teszek hozzá.
2: Honnan van zsírod?
0: Kicsit, tessék.
2: Honnan van zsírod?
0: Hát lekapok innen.
2: Tudod kölcsönödni.
0: Leszenek egy karét.
2: Figyelj, kell innen egy kis kolbászt.
0: Bedobom a...
1: Jó, kiolvasztod a szalonnát, benne hagyod a pörcöt, vagy kiveszed?
0: Miből? Mit?
1: Amiben kiolvasztottad a szalonnát, és szépen ugye megbarnult, szépen ropogósra esült a szalonna.
0: Nem, nekem csak az íze kell bele, én azt kikapom.
1: Azt kiveszed.
0: Jól csinálom? Kiveszem. Hagyma, rátomom a darált húst, ilyen fehérre parnítom, már amikor tudod, fehér a hús, tehát ilyen megsül egy kicsit. Tehát mit tudom én élni?
2: Tehát megsütöd.
0: Rádobok egy paradicsomszósz, oregano, kis bazsalikom, kis só, kis stb.
2: Én fogom... kicsit a húst előtte megízesítem.
0: Hát azt megízesítjük, és sóbors, oké, meg van ízesítve. Már egyben van a paradicsommal, belerakom a cukkinit, visszatöltöm a cukkinit be a kis darálékot, olívaolaj a sóval meglocsolom, sütőbe és 200 fokon a végén, meg az utolsó 5 percre rádobok egy kis sajtot.
1: Ez a fiú, ez tud valami.
0: Na, hoppá! Ki eszik ma töltött cukkinit?
1: Hát te nem.
2: Az van, szóval az, hogy elmondtad.
0: Már, megy ez a sebes a Ferinek.
1: Figyelj, Feri. Most mit kell csinálni?
2: Ekkora füstöp, ilyen problémát.
0: Figyelj, Feri.
1: Az lesz az első. Vettem 10 kiló cukkit. Nem,
0: vettem 10 kiló padlizsát. Te hülye, ez padlizsát, te majom.
2: Én csak annyi szeretném mondani, hogy akármit is kapsz, akármilyen lehet, hogy ne tegyél be áfonyát, mert én ezt, erre felültem erre a vonatra egy időben, és szerintem ez nem jó.
0: Jó, de ha kaptok egy fotót.
2: A cukkinitről.
0: A töltött cukinimről.
1: Az a baj, hogy nem csak egy, tehát nem
0: úgy. Ne röfög, ilyen már ide alá, jó, hogy nem állj színe, basszú. Ne röfög a cukinire, érted? Belerefögött a töltött cukinire. Két napja ezen vagyok. Napja. Gyerek nagyon szereti, ma úgy fog a kis lakváros, a kis pocakába ott fog ülni, és azt mondja, apácska, még ilyet apácska.
1: Jó, valami olyan képet, csak egy egyszerű töltött cukini kép nekünk nem adja, mert azt lelophattad az internetről.
0: Nem, meg fogod ismerni. Megismered. Ott lesz mellett az én cukkini.
2: Azt úgy hívják a könyvben, hogy a puccini.
0: Az ott lesz mellett az én lila padlizsánom is, és akkor megismered. Nem, olyan fotó lesz, hogy tartom a tepsit, tudod, és az ablakban még belenagyítasz, ott megy el a volt futár. Te nézd már meg, mi van a háttérben, és a csáv egy kék dobozzal éppen.
2: Borbás macsi kipöckölt szája, fogad háttérben. Tizé. Most ha hazamehetek, Balázs, hazamehetek? De még a mi is hagyd a kaporszósz.
0: Ha belőletek kéne rakni az önbizalmamat össze,
1: hány
0: nagyon sérült
1: sütöd?
0: Lennék.
1: Hány fokon sütöd?
0: Hát ilyeneket azért így fejből nem tudok.
2: 90.
0: 6 órán keresztül 83 fokon. Szobahőmérsékleten. 10 napig
2: szobahőmérsékleten.
0: Én ezt ilyen érzésre csinálom. Tudod, így ránézek. Tehát ránézek, nem tudom. És amikor már jó, hogy megsült 182, nem tudom, mert fogalmam is menni kell.
2: A tekintetében fog sülni.
0: A 160 kevésnek tűnik, a 220 soknak tűnik, tehát ezt valahogy 180-200 közé kalibrálnám. Oda tenném. 20 perc, fél óra.
1: 20 perc.
0: Körülbelül. Így csinálnám.
1: Jó, és amikor rászopszod a sajtot, ott megemeled a hőmérsékletet, hogy jobban piruljon?
0: Hát ezért ilyen keresztkéréseket én nem
1: hát
0: tudok.
1: Hát te mondtad, hogy akarsz cukinit csinálni. Töltve.
2: Sugok, Balázs, sugok.
0: Miért emelni meg a hőmérsékletet? Beugratós csak kérdez az öreg érted.
1: Többen kérdezik, hogy a fehérre pirítom, vagy fehérre barnítom szakkifejezés, az mit akar? Az,
0: tudod, amikor a marhahús így berakod, az így elkezd így egy kicsit így, vagy a disznó egy kicsit így, hát így megbarnul, vagy kifehéredik, mert ennek vörös a hús színe nyersen. De amikor az úgy kezd jó színű lenni, akkor egy kicsit úgy az úgy kifehéredik. Nem fehéredik ki?
1: Körbe pirítod, nagyon jó, de fehérre
0: más
1: pirítod.
0: Lesz egy kicsit a színe. Jó. És bele a paradicsom szó. Meg vagyunk!
1: Egy-egyerű.
0: Már most csodálkoztok, mi?
2: Hát nem vagyok teljesen. Azt érzem, hogy bár, ha ez megtörtént, akkor bármi megtörténik.
0: Jó.
2: Ki tudja, milyen világja.
1: Akik a pacukini
0: olyanok vagytok, mint két hitetlen szülő, hát, amikor oda megy a gyerek, hogy én most világgá megyek, és hogy álltok, így néztek rá, és húzzák be a szobádba, hülye gyerek.
2: Igen, igen, nem, nem, úgy érzem magam, kicsit, mint Alice csoda országban, hogy ha ez is megtörténik, akkor mi az, ami nem történhet meg?
0: Jó, oké, de rendben, nem.
2: Hát de ez, ezek után mi lesz? Bejön Feri egy bajuszban? Megborotválkozva vagy?
0: Na jó, vagy gyerekek, oké. Okay.
1: Nagyon várom a délutánt. Figyelj, most mit kell csinálni?
0: Figyelj, Feri, elakadtam.
2: És amúgy hosszába vágott fel, vagy keresztbe?
0: Kisanyám!
2: Ott vannak az opciók, nézd, odafigyelj!
0: Tényleg engem akarsz beugratni egy cukkini keresztbevágással?
2: Meg a keresztbe amúgy.
0: Nem, hát szépen félbe vágom hosszába, és még a belsét is visszatöltöm a húsba.
2: Ha megéhezni, tudok egy kis májat vinni.
0: Jó, hozzá egy kis májat.
1: Csomagolj a kolbászból.
3: Annyit tennék hozzá, hogy nem szeretném, hogy arannyal egy árba csináld meg ezt. Mennyibe kerül egy kiló cukkini, úgy mit tippelsz úgy nagyjából? Tehát, hogy ne nagyon verjenek át a zöldségesnél.
0: Azért, én nem azért mondtam ezt, hogy ma főzni akarok, hogy utána ezért megint...
3: Nem, csak így azért nem szeretném, hogy bemész. Egy kiló cukkini. Tessék.
0: Hát ahol én veszem, és a karácsonyfa is ott van. Ott egy darab karácsonyfa 30 ezer volt.
2: Nem, Balázs, rosszul indult ez. Hát kimegyek a hátsó kertbe, a konyhakertembe.
3: Boltba.
2: És lecsipem.
0: Igen, kiküldöm Jean. Persze, hátsó kertembe a verszeik között.
3: Megérte a cukkinit.
0: Csak a bénák veszik cukkinik, a menők termesztik. Én azt mondom, hogy egy kiló cukkini 600 forint.
3: Egész jó, beletalált. Olyan ott tartó, 6-700 körül. Hoppá! Nagyon jó vagy. Hoppá! Jó, csak nem akartam, hogy 7000-ért adják el
0: neked. Ez még nem menne meg ettől. Jön a hülye, árazd át itt a hülye.
1: Még egy nullát mindenhova.
0: Tehér egy nullát mellé, megjött a hülye. Ennek eladtuk 30000-ért a karácsonyfát, ne törődjél vele. Hát nem jó. Vagyok az a nagy piacra járós, azért az ki, hogy mondjam. Van egy kedvenc zöldségesem, és akkor ott ezeket így beszerzem.
1: Egy fontos, jó, hogy zöld.
0: Éretlen, Anuskám, éretlen.
1: Nagyon már valami
0: éretlen, mert hát éretlen cukkinit nem veszünk azért.
3: Nagyobbat vegyél, tehát ne ilyen kis nyomorult kigyóborkányit, amit jobban meg lehet tölteni, ugye masszívabb, ami nagyobb, tehát nem őrült nagyot, de a kigyóborkánál vastagabb.
0: Jó? Ebből csak baleset lehet, hogy egy nem főző ember egyszer csak rááll egy receptre, hogy megfőzi ezt, csak rosszul sülhet el?
3: Én hiszek benned. Én hiszek benned.
0: Igen? Tehát ez nem tud jó.
1: Vannak szerencsés emberek, de ebben te nem tartozol most ide ebbe a csoportba szerintem.
3: Ugye ez egy nagyon könnyű étel.
0: Persze. Hát ebben
3: megalázó.
0: Hol tudom, hol tud ez elromlani?
1: Kezdjük ott.
2: Ezt mi most nem tudjuk. Akkor ma kiderül.
0: Hol tud ez zöldségesen?
1: Árhol.
2: Daráljon elek meg kis vagyumarhát, kérem, mert a legjobbat szeretném magamnak is a csemetéimnek.
1: Az a kedvencem a cukkini félbevágásánál, amikor kézbe fogják a cukkinit. Igen. Így fogod kezdeni a késsel. Jó, egy sem azt, hogy hívják, alod jön. Az a szalonna összevágása, egyébként igen, szalonna összevágása, új körmeid benne, utána megfogod a forrós

0: magam, segítsetek csak. Csak hogy, tehát mikor derül ki, hogy nagyon
1: ezt
0: kicsi
1: nem
0: a pénis? Mikor derül ki, hogy nagyon kicsi a pénis? Mikor fogok befosni, és mikor derül ki, hogy mikropéniszem
2: van? Most az elején.
0: 10 perce beszélünk valamiről, és még nem fostam össze magam. Ez hihetetlen
1: nálatok. Szóval átjött az üzenetet. Átjött az üzenet. Azt megüzented nekem a magad spirituális módján azt, hogy kicsit sokkalod ezeket a megjegyzéseket.
0: Teljesen fura, hogy 8 perce nem fostam össze magam egy történetben,
2: na,
0: ami rólam szól.
2: Na, az a cukkini méreténél fog jönni.
0: Jó. Jó? Köszönöm ezt a fajta ritmusváltást, hogy egy napja már nem fostam össze magam semmiben.
1: Nem tudom, ez meddig tud tartani, de most lehet, hogy örülnél ennek, most megint elrontod az egészet.
0: Igen. Lehet, hogy romlott lesz a darált marhahús, nem? Az lehet. És akkor utána viszont megtörténik, hogy...
1: Nézzem, kiszálltam. Én egy rendes ember vagyok, soha nem mondanék ilyet, és,
0: ja,
1: és kigondolnál róla, hogy picit
0: köcsöd van. Kigondolnál,
1: soha nem is elkedtél úgy, hogy erre utalásokat tegyél, hogy apró péniszed van. Nem gondolom, hogy bárki ezt gondolja rólad. Semmilyen, a múltadban nincsenek jelek, amik erre mutatnának.
0: Meglátjátok majd a töltött cukinimről a képet, és ilyen nyálatok, ilyen nyálcsorgatós emojikat fogtok küldeni. Mm-hmm. Jó?
1: Na, tehát folytatnám. Tehát miután a sütőt alkalmasát tettél a sütés. Feltekered azt, ami nem a mély hűtőnek a hűtésszabályozása, hanem felette van.
0: Igen.
1: És akkor szerintem az, hogy én egyből egy krematóriumra állítanám.
0: Jó, tehát a 250-re dobjuk
1: igen
0: be.
1: Igen. Ja. Mert annál nem rosszabb, semmi nem rosszabb érzés, mert akkor elhiszed a főzés feléig, hogy sikerülni fog, és utána rontod el. Tehát a legelején el kell égetni. És akkor már tehát nincs akkor érzelmi damage.
2: Akkor már mindegy. Ja, van igen kötényed, meg kukta sapkád?
0: Hát,
2: nincs bajban.
0: Hát ne, azért ezekkel nem készültem, megmondom, hogy ennyire nem ástam bele magam a konyhatechnológiába, hogy kökénybe és kukta sapkába áldogáljak. De úgy érzem, hogy én erre ma felkészültem.
2: Mi ez a föltámadás? Mi történt? Mi tört el az életedben? Miért vagy nyomorult?
1: Visszafordították a hormonjait.
0: Megettem valamit, és azt mondtam, ezt én is meg tudom csinálni. És most ehhez így kedvem támad. Van egy kis időm is ma, úgyhogy ezt én ma megcsinálom.
3: Mára és erre a hétre ennyi volt Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben. Have a nice weekend!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most 10 dekagram pápai extra sonka 399 forint, két termék vásárlásakor az 59 g-os Knorr bolonyai spagetti alap 399 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
2: Hunyavel szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
2: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
4: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsonyárú termékeket. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Kaza Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. Négy pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
0: Reklámot hall.
6: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
7: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
8: Őszi nyereményjáték az Osamban. Jelentkezz a játékra, vásárolj bizalomkártyáddal legalább 5000 forint értékben. Kaparja nyereményekért és spórolja heti kedvencekkel is. A kaliforniai paprika 1499 forint helyett 33% kedvezménnyel 999 forint, a fehér szőlő kilója mindössze 549 forint. Irány az Osan, spórolj okosan.
9: Oktoberfest a Spalettában. Október 14-től 17-ig bajorfogásokkal, különleges sörökkel és hamisítatlan bajor hangulattal várunk. Október 16-án este pedig élőben a Bajor Bőrnadrágos Banda. Október 14-17, Oktoberfest, Spaletta étterem és sörház.
10: Ragyogó hajra vágysz. Irány most is a Plus Market. A Head & Shoulders Shampoo 2490 helyett Plus kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders Shampoo védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plus Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.
11: Álláskeresők, figyelem!
12: Október 15-én érkezik a Kisalföld állásbörze. Helyszín Győr Pláza, időpont 9-től 19 óráig. Munkáltatók, nyitott pozíciók, személyes találkozások egy helyen. Ismerd meg a lehetőségeket, és találd meg a számodra megfelelő pozíciót.
13: Minden, ami esküvő. Esküvő kiállítás nyílik Kecskeméten október 18-án 10 órakor a Sheraton Hotelben. Várjuk az ifjú párokat, a belépés díjtalan.
14: Építkezés, felújítás, most kell lépni. Festékek, gipszkarton, hőszigetelés, nemes vakolatok,
15: minden egy helyen.
14: Rengeteg termék, szuper áron.
15: És most figyelj,
14: Kecskeméten belül ingyen kiszállítjuk. Minőség, szakértelem, verhetetlen árak. ARD Color Festékház. Több, mint festék volt.
10: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Október 12-én újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
0: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát. facebook.com/Rádió 1 Gong.
6: A Rádió 1 Gong nem hagyja cserben a hallgatóit hétvégén sem. Minden vasárnap 10-től 17 óráig Kormos Zsolt hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 Gongon.
16: Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió 1 Gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk. Üzenjenek ismerőseiknek, köszöntsék fel barátaikat, mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676 414 010.
6: Rádió 1 Gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Itt a Rádió egy gong. 3 perccel járunk 10 óra után. Nálatok is megvan az a klasszikus vasárnap délelőtti kép, amikor valaki még pongyolában áldogál a konyhában, a kávéfőzőből az utolsó cseppek csepegnek, és közben a családból valaki felteszi a költői kérdést. Na, ki ugrik el a boltba? Ha ismerős a szitu, inkább dőj hátra. Indítsuk ezt a vasárnapot szépen, kényelmesen, lazán. A mikrofonnál 17 óráig veletek Kormos Zsolt. Kezdjük a naptárral. Október 11-e vasárnap van. A Brigittákat ünnepeljük, a nevük kelta eredetű. Azt jelenti, hogy magasztos, emelkedett. Úgyhogy srácok, ha van Brigitta a házban, ma hordjátok a tenyereteken, vigyetek neki kávét, mert jár nekik a királynői bánásmód. És ha már ünnep, ma van a lánygyermekek világnapja is. Szóval a kicsi és nagy hercegnőket duplán ölejétek meg, és ez a minimum. Na de ne csak beszéljünk, hanem játszunk is. Jön az első adag páros belépő az október 24-i Kecskeméti Retro Fesztiválra. A feladat pont ugyanaz, mint tegnap. Keressük az óraslágerét. Figyeld a zenéket, és amint felcsendül a megjelölt dal, küldd el a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. Ha visszahívlak, elmondhatod az előadó nevét, vagy a felvétel címét, és már is tiéd a páros belépő a Messzi István sportcsarnokba, ahol a holland Alice DJ-vel, meg a legnagyobb hazai retro sztárokkal csinálunk akkora bulit, hogy olyat már régen láttál. És a folytatásban a netpercekben egy rövidke időutazásra invitállak benneteket. Füleket már is a rádióra. Igazi mai sláger következik. Maroon 5, Cardi B és a Girls Like You.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatok

0: 4:11 után 2 perccel a Rádió 1 Gong net percei következnek. Ma már csak egy gombnyomás a telefonon, és már átmegy az üzenet. De gondoltátok volna, hogy a legelső SMS-ért még egy egész számítógépes parkot kellett csatasorba állítani. Ma természetes, hogy egy rövid üzenet pillanatok alatt megérkezik. Az első SMS azonban egészen szokatlan kísérlet volt. A Vodafone történeti visszatekintése szerint Neil Peppers 1992. december 3-án számítógépről küldött üzenetet Richard Jarvis telefonjára. A szöveg mindössze ennyi volt: Merry Christmas, vagyis boldog karácsonyt. Az üzenetet nem okostelefonon pötyögték be. A korai mobilhálózatok és készülékek ekkor még inkább beszédhívásra készültek. Az SMS később 160 karakteres keretével saját nyelvet formált. Rövidítések, hangulatjelek és tömör kérdések fértek bele. A Vodafone szerint 1999-től különböző hálózatok között is lehetett üzenetet váltani, ami nagyot lendített a használaton. Érdekes, hogy egy technikai próba hétköznapi karácsonyi köszöntésből indult. Azóta a rövid szöveg banki értesítés, két lépcsős belépési kód, csomagkövetés és családi egyeztetés eszköze lett. Közben az üzenetküldő alkalmazások fotót, hangot és videót is továbbítanak, mégis az alapötlet változatlan. Gyorsan jelezni valakinek, aki nincs mellettünk. A történet arra emlékeztet, hogy a digitális kultúra nagy fordulatai gyakran egyszerű emberi helyzetekből nőnek ki. És ha üzenetet kapunk, ritkán gondolunk a kezdeti kísérletre, pedig abban már benne volt a mobil kommunikáció későbbi mindennapossá válása. Egyetlen rövid mondat indított el egy új szokást, amelyet aztán sokféle szolgáltatás épített tovább, pedig csak kísérletnek szánták.
1: A Netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu.
0: Ezek voltak a Netpercek. Látjátok, egyetlen karácsonyi köszöntésből indult az egész mobil őrület. Ma meg ezen múlik a fesztivál belépőtök. Küldhetitek a nyerni szeretnék üzenetet a 0629-414-020-ra. Következik az óra slágere, jegyezzétek meg az előadó nevét, vagy a felvétel címét. Óra nyereményünk, ahogyan azt már mondtam, egy páros belépő az október 24-i Kecskeméti Retro Fesztiválra. Érezd az élet.

0: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét, Renault és Dacia márka kereskedés.
1: Itt a Rádió egy gong. Nézzük gyorsan, mit tartogat nekünk az égbolt Kecskemét, Nagykőrös és Csongrád felett. A mai napon még nem akarja teljesen elengedni a kezünket az eső. Felhős égre, helyenként csapadékra számíthatunk, aztán délutánra lassan-lassan elkezdenek szétnyílni a felhők. Olyan ez, mint egy hosszú, romantikus film végén, amikor megjelenik a fény a horizonton. A csúcshőmérséklet nagyjából 16 fok körül alakul. A jó hír, hogy hétfőn már sokkal barátságosabb arcát mutatja az időjárás. Több napsütés lesz és kevesebb felhő. És bár az északnyugati szél néha megélénkül, alapvetően egy kellemes őszi napnak nézünk elébe. A legmagasabb hőmérséklet holnap délután 17 fok körül alakul. Kedden pedig szinte ajándékot kapunk októbertől. Napos, száraz lesz az idő, kevés felhővel és csapadék nélkül. Ami viszont a lényeg az egészből, a következő napokra érdemes előkészíteni az esernyőket és az esőkabátokat. Már is megyünk tovább, a folytatásban rövidesen megérkeznek a legfrissebb sporthírek. Dua Lipa igazi mai slágere indul, a Don't Start Now.

11 után 7 perccel a Rádió Egy Gong legfrissebb sporthírei következnek. Sorozatban harmadik bajnoki mérkőzésén játszott döntetlent a Ferencváros a labdarúgó NB1-ben. A zöld-fehérek ezúttal hazai pályán a Debrecent fogadták, és 1-1-es eredménnyel zárult az összecsapás. A vendégek a ráadás 5. percében mentettek pontot, amikor Dzsudzsák Balázs értékesített egy 11-est. A forduló további szombati mérkőzésein a Vasas és a Kisvárda szintén 1-1-es döntetlent játszott, míg a Paks otthon magabiztosan 3-0-ra győzte le az MTK-t. Remek pillanatot élhetett át Szalai Gábor. A kecskeméti nevelésű egyszeres válogatott védő megszerezte első gólját a portugál élvonalban. A Ferencvárostól kölcsönben a Maritimóban szereplő játékos mintegy 30 méterről bombázott hatalmas gólt a Porto kapujába. Együttese ugyan végül 2-1-re kikapott, de Szalai végig a pályán volt és emlékezetes találattal jelentkezett. A férfi kézilabda bajnokok ligájában megszületett a Szeged első döntetlenje is. A tiszapartiak hazai pályán 35-35-öt játszottak a Sporting ellen a csoportkör harmadik fordulójában. Így egy győzelem, egy vereség és egy döntetlen a mérlegük 3 forduló után. A női bajnokok ligájában a Győr szintén döntetlennel zárta rangadóját, a tavalyi döntő visszavágóján a címvédő Metz ellen 34-34-es eredmény született. A Ferencváros továbbra is 100%-os, miután 33-28-ra nyert a Brest otthonában. A Forma 1-ben Max Verstappen folytatta remek szereplését Szingapúrban. A holland pilóta megnyerte a szombati sprintfutamot Lewis Hamilton és Charles Leclerc előtt. Verstappen ráadásul az időmérőn is a leggyorsabbnak bizonyult, így pályafutása 50. pole pozícióját szerezte meg. Mögötte Charles Leclerc és Lewis Hamilton végzett. A szingapúri nagydíj futama ma délután 14 órakor rajtol. És ha a pályák után az is érdekel benneteket, hogy mi történik éppen most az utakon, rövidesen megmutatjuk. A folytatásban pedig indul Gorgon City és Hayden James igazi mai slágere, a Foolproof.

0: Az útinformációk támogatója, az autó- és motorkerékpárfestékek szakértője, a Paint Brothers.
1: Ha most indultak útnak a térségben, érdemes figyelni, mert több jelentős forgalomkorlátozás is lassíthatja a haladást. Az M5-ös autópályán Ócsa és az M0-ás autóút között új terelés lépett életbe. Budapest felé csak részben a saját pályán.

halad a forgalom, ezért aki az M0-ás autóútra szeretne kihajtani, időben soroljon a külső sávba. Kecskemét térségében a Kecskemét dél és Kunszállás közötti szakaszon szintén terelés mellett lehet közlekedni. Budapest felé a külső és a leálló sávban zárva a forgalmat az ellenkező oldal egyik sávjára is átterelik. Aki tehát az M5-öst választja, ma számoljon néhány perccel hosszabb menetidővel, és fokozottan figyelje a kihelyezett jelzéseket. Jó utat kíván, a Rádió egy gong! Nem sokára első játékosunkkal érkezünk, a folytatásban pedig itt van Daucsi és az

0: Kormos Zsolt vagyok a Rádió 1 Gong stúdiójából, Orsit keresem.
1: Szia, Zsolti, Orsi vagyok.
0: Szia, Orsi, fárasztó heted volt?
1: Nem mondanám annak.
0: És hogy sikerült a hétvége? Találtatok-e valami jó kis programot?
1: Jól sikerült, igen. Nem sokára megyünk egy étterembe, ott fogunk enni, aztán megyünk tesómékhoz.
0: Tulajdonképpen nem is kell főzni, úgyhogy egy gonddal kevesebb.
1: Így van, ez most ma a pihenésről szól.
0: Rendben. Akkor viszont áruld el nekem, hogy melyik volt az óraslágere. Ki volt az előadó?
1: Rózsa Magdolna volt, és a dal címe pedig a Szembeszél.
0: Tökéletes a válasz. Tiéd a páros belépő. Október 24-én lesz a Messzi István sportcsarnokban ez a csodálatos kecskeméti retro fesztivál, az év egyik legnagyobb bulija.
1: Majd, hogy nem minden évben voltam már ezen a fesztiválon, és nagyon jó, mindenkinek tudom ajánlani.
0: Kivel fogsz idén menni? Akivel tavaly is?
1: Nem, tavaly a férjemmel voltam, most ő marad itt van a picivel, majd anyukámmal. Anyukámat szeretném menni.
0: Oké, hát akkor ez egy óriás bulinak ígérkezik, anya és lánya együtt fog táncikálni, kellemes kikapcsolódást kívánok nektek.
1: Köszönjük szépen!
0: A következő órában is lehet nyerni páros belépőt a Retro Fesztiválra, 11 óra után pedig hozzuk a legjobb környékbeli programokat és az igazi mai slágereket. Sam Felttel és Rosalinnel indul az óra, jön a Heart Like Mine.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Az óra slágere a rádió egy gongon. Tudod, mit nyerhetsz, ha megtalálod az óra slágerét? Október 24-én együtt bulizhatsz MC Dakival, DJ Náksival, az Ex-Soho Partival és még jó pár kedvenceddel. Ráadásul a DJ pultban személyesen a holland Alice DJ kever boszorkányos ügyességgel. Az óra slágere a rádió egy gongon. A Kecskeméti Retro Fesztivál támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: A műszaki vásárlás ne bízza a szerencsére. Az expert műszaki áruházakban igazi szakértők segítenek a jó döntésben. Jöjjön el hozzánk a Malom bevásárlóközpontba, ahol az inverteres Beko elöltöltős mosógép energiatakarékos szenzorokkal most csak 89.999 forint. Expert műszaki áruház. Vigyen szakértelmet otthonába.
4: Váltanál? Most keresed az első munkahelyet? Gyere el október 20-án a baon.hu állásbőrzére a Kecskeméti Malom Központba. Találkozz a munkáltatókkal, kérdezz, ismerd meg a nyitott pozíciókat, és találd meg a hozzád illő állást. Az esemény főszponzora a Mercedes-Benz gyár Kecskemét. Baon.hu állásbőrze. Október 20-a Kecskemét.
5: Oktoberfest a Spalettában. Október 14-től 17-ig bajorfogásokkal, különleges sörökkel és hamisítatlan bajor hangulattal várunk. Október 16-án este pedig élőben a Bajor Bőrnadrágos Banda. Október 14-17, Oktoberfest, Spaletta étterem és sörház.
6: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál! Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
0: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
7: Tedházas előadáson beszéltek a magas vérnyomás veszélyeiről Kecskeméten. Új tűzoltójárművek álltak szolgálatba a megyében. Nem minden településen szabad elégetni a kerti zöld hulladékot. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Nagy érdeklődés mellett rendeztek egészségügyi ismeretterjesztő előadást a magas vérnyomásról Kecskeméten, a Tudomány és Művészetek Házában, írja a Baon. A megyei TIT Egészségvédelmi és Szabad Egyetemének legújabb programján 4 elismert orvos beszélt a sokszor észrevétlenül kialakuló népbetegségről. Ábrahám György, a Szegedi Tudományegyetem professzora tartott előadást, majd a Bács-Kiskun megyei oktatókórház 3 főorvosa részvételével pódiumbeszélgetés következett. A szakemberek a magas vérnyomással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat és gyakorlati tanácsokat osztották meg a hallgatósággal, emellett személyes kérdésekre is válaszoltak. 2 korszerű tűzoltó járművel bővült Bács-Kiskun megye katasztrófavédelmi eszközparkja. Kecskemétre egy 42 méteres mentési magasságú magasból mentő jármű érkezett, amely többszintes épületeknél, tűz eseteknél és viharkárok felszámolásánál is bevethető. Kiskun félegyházán pedig egy új komplex tűzoltó gépjármű fecskendő állt szolgálatba, amely tűzoltásra, műszaki mentésre és szabadtéri tüzek megfékezésére egyaránt alkalmas. A járműveket október 8-án adták át Budapesten, az Európai Uniós és Állami Finanszírozású Fejlesztési Programok keretében, írja a Baon. Nem minden településen szabad elégetni a lehullott faleveleket és a kerti zöld hulladékot. Az őszi kerti munkák idején érdemes tájékozódni a helyi szabályokról. Az önkormányzatok ugyanis rendeletben határozhatják meg, hogy engedélyezik-e az égetést, és hogyha igen, akkor milyen feltételekkel. A szabályok betartásának fontosságára Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője hívja fel a figyelmet.
8: Amelyik önkormányzat nem hozott rendeletet a kerti zöld hulladék égetésre, ott tilos ezeket elégetni. Ahol engedélyezi ezt az önkormányzat, ott is csak a rendeletben meghatározott időben szabad. A tűzrakóhelynek a környékét azt meg kell tisztítani, hogy a tűz ne tudjon elszabadulni. Mindig legyen a kezünk ügyében egy szerszám, amivel kordában tudjuk tartani a tüzet, és oltóvíz is. Hogyha szeles az időjárás, halasszuk későbbi időpontra a zöld hulladék elégetését. A tüzet egyetlen percre se hagyjuk magára.
7: Eleinte borongós, esős idővel indul a nap, aztán délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik. Mögötte nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. A hőmérséklet napközben a térségben 14 és 22 fok között alakul. Holnap a sok napsütés mellett felhő átvonulásokra készülhetünk, de számottevő csapadék már nem valószínű, viszont a szél élénk marad. A hőmérséklet éjjel 2 és 11, míg napközben 15 és 19 fok között alakul.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió egy gong.

Rádió 1, gong. Van egy jó hírem, 11 óra múlt, ami azt jelenti, hogy a mai napból már hivatalosan is eltelt egy jókora rész, anélkül, hogy bármi hasznosat kellett volna csinálnod. És ez így van jól, hiszen vasárnap van. Szép délelőtöt kívánok mindenkinek, Kecskeméten Nagykőrösön Csongrádon, Kormos Zsolt vagyok. Tegyük fel a koronát erre a laza délelőtre, egy jó kis nyereménnyel. Ebben az órában is keressük az óra slágerét. Ha megszólal a megjelölt dal, már dobhatod is a nyerni szeretnék üzenetet a 0629-414-020-as SMS vagy Viber számunkra. A tét pedig továbbra sem kicsi. Egy páros belépőt lehet nyerni a Retro Fesztivál Kecskemét 2026-ra. Október 24-én megtöltjük a Messzi István sportcsarnokot, jön a holland világsztár Alice DJ és a 90-es, 2000-es évek legnagyobb hazai legendái. Tartsátok tehát a kezetek ügyében a telefont. Ki tudja, mikor szólal meg a dal? Biztos, ami biztos. A folytatásban nem sokára megnézzük, milyen jó kis helyi programokkal tehetitek még szebbé a vasárnapot. És már érkezik Kató, igazi mai slágere, a Turn the Lights Up.

0: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Ha még keresitek a tökéletes vasárnapi programot, akkor van egy hely Kecskeméten, ahol egyszerre tölthettek fel testet, lelket, és még egy kis helytörténeti időutazásban is részetek lehet. Ráadásul ma zárul az Országos Könyvtári Napok programsorozata, így tehát érdemes kihasználni az utolsó lehetőséget. Egészen este 6 óráig várja a látogatókat a Katona József Könyvtár, ahol ma még számos érdekes programmal készülnek. A könyvtárban 14:30-tól dr. Kovács Fatime mentálhigiénés szakember tart előadást azoknak, akik gyakran érzik úgy, hogy már a nap közepére elfogy az energiájuk. Ha estére csak a telefon görgetésére marad erő, és szeretnétek visszanyerni a lendületeteket, motivációtokat, akkor ez az előadás éppen nektek szólhat. 16 órától kezdődik az Emberek Sorsok Díjak című beszélgetés, ahol olyan kecskemétiekkel találkozhat a közönség, akik az elmúlt időszakban rangos elismerésben részesültek. A vendégek között ott lesz többek között Faragó Miklós, a Rádió egy gong szerkesztő riportere és műsorvezetője is. És még egy jó hír azoknak, akik régóta halogatnak valamit, a könyvtár ma váró-visszaváró akcióval is készül. Kedvezményesen váltható vagy hosszabbítható a tagság, a lejárt könyvek késedelmi díját pedig elengedik. Tehát, ha szeretnétek egy kicsit kiszakadni a hétköznapok rohanásából, feltöltődni, inspiráló emberekkel találkozni, vagy egyszerűen csak körülnézni Kecskemét egyik legfontosabb kulturális központjában, akkor irány a Katona József Könyvtár. Lehet, hogy pont ott találjátok meg azt a történetet, gondolatot vagy találkozást, ami feldobja az egész heteteket. A programokhoz kellemes időtöltést kívánunk, a folytatásban érkezik már is az óra slágere. Az előadó nevét vagy a felvétel címét kell csak megjegyezned, és már küldheted is a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. Óra nyereményünk egy páros belépő az év egyik legnagyobb bulijára, az október 24-i Kecskeméti Retro Fesztiválra.

Ez a Rádió 1. Gong. Kecskemét felett ma még a felhők játsszák a főszerepet. Az ég szürke, és úgy tűnik, mintha az őszek komorabb fejezetét lapozgatnánk. A történet viszont rövidesen fordulatot vesz. Hétfőn a napsütés újra feltűnik a szereplők között. Felhők még lesznek ugyan a vásznon, de már nem ők irányítanak. A hőmérséklet is kellemesen alakul, a levegő friss lesz, az ősz pedig kifejezetten szerethető oldalát mutatja meg. Kedden aztán beköszönt a nyugodt folytatás, sok napsütés, száraz idő és igazi aranyőszi hangulat vár ránk. A következő három nap történetének vége tehát happy end, esőtől a napsütésig vezet az út. Nem sokára jönnek az útinfók, a folytatásban érkezik Szigela és a Melody.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: Folytatódnak a közlekedést érintő fejlesztések a régió több pontján is. Az M44-es autóúton Kunszentmárton térségében új csomópont épül. A munkák miatt az 59-es és a 62-es kilométer között mindkét irányban csak a belső sáv járható. Az 5-ös főúton Kecskemét és Lajosmizse között is dolgoznak a szakemberek. Az M5-ös és az M44-es csomópontjának építéséhez kapcsolódó munkák miatt továbbra is útszűkületre és sebességkorlátozásra kell számítani. Ezeken a szakaszokon ugyan járható az út, de a megszokottnál egy kicsivel lassabb tempóra érdemes készülni. Vezessetek óvatosan, és ha van útinformációtok, írjátok meg nekünk SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. Már is megyünk tovább, itt van Ray Dalton, igazi mai slágere, a Blade Runner.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hát miattatok, a jó zenék miatt, a folyamatos tájékoztatások miatt, ez egy nagy közösség. Jó fejek a műsorvezetők, és nagyon jó fejek a DJ-k.
2: Szeretem a zenéket, amiket játszotok, jók az esti mixek, hú, de szeretem azokat is. Reggeltől estig titeket hallgatlak, csak és kizárólag mindenhol.
0: Rádió Egy Gong, csak

0: Halló.
1: Kormos Zsolt vagyok a Rádió 1 Gong stúdiójából. Szia!
0: Szia, Fodor Gyuri!
1: Szereted-e ezt a retro feelinget?
0: Igen.
1: Nagyon lelkes vagy, akkor szerintem te szívesen elmennél erre a retro fesztiválra. Jól gondolom?
0: Igen, jól gondolom.
1: Ennek egyetlen feltétele van. Áruld el nekem, melyik volt az óraslágere. Elég, ha elmondod, ki volt az előadó, de szívesen meghallgatom azt is, hogyha tudod, hogy mi volt a felvétel címe.
0: Halott pénz. Valami van a levegőben.
1: Valami van a levegőben, méghozzá egy páros belépő az október 24-i kecskeméti retro bulira.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Készül-e már az ebéd nálatok?
0: Igen, nem pont most műásnevest főzök. Most az alapok vannak még kész, de...
1: Mennyi idő még elkészül?
0: Még egy 2 óra.
1: Ez igazi jó kis marhagulyás, nehezebben föl.
0: Hát ez sertés szomból készül.
1: Aha.
0: Én kérek elnézést.
1: Semmi baj, a lényeg az, hogy lassan kell főzni, ugye?
0: Így van, így van.
1: És van-e olyan étel, amelyiket gyerekként utáltál, most viszont szereted?
0: Van a pacaltörköd.
1: Te is a pacallal vagy így? A gyerekkorban rá se tudtunk nézni. Kellemes kikapcsolódást kívánok nektek. Néhány perc múlva megszólalnak a harangok Kecskeméten, Nagykőrösön és Csongrádon. Ez pedig csak azt jelentheti, hogy indul a mai Daily Mix. A következő órában is lehet páros belépőt nyerni a Kecskeméti Retro Fesztiválra. És megmutatjuk azt is, mit mond a tudomány a másnapi pörköltről, meg a másnapi töltött káposztáról, vagy a gulyáslevesről. Az órát Tóth Abigail és Excel indítja. Jön Sugar Daddy!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Az óraslágere a Rádió 1 Gongon. Tudod, mit nyerhetsz, ha megtalálod az óraslágerét? Október 24-én együtt bulizhatsz MC Ducky-val, DJ Náksival, az Ex-Soho Party-val és még jó pár kedvenceddel. Ráadásul a DJ pultban személyesen a holland Alice DJ kever boszorkányos ügyességgel. Az óraslágere a Rádió 1 Gongon. A Kecskeméti Retro Fesztivál támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió 1 Gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Elindultak az őszi shopping napok a maiutazás.hu-n. Rád férne egy kis nyugalom? Foglalj most wellness pihenést óriási akcióval. Ne feledd! Shopping napok a maiutazás.hu-n. Csak vasárnap éjfélig.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig 500 g brokkoli csak 499 forint. Az édes burgonya kilója pedig csak 429 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Kaza Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
8: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
9: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
8: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
10: A harc, hát legyen harc!
8: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
11: Hogy tán az időt?
8: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
12: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
13: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Október 12-én újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
14: Építkezés, felújítás, most kell lépni. Festékek, gipszkarton, hőszigetelés, nemes vakolatok, minden egy helyen. Rengeteg termék, szuper áron. És most figyelj, Kecskeméten belül ingyen kiszállítjuk. Minőség, szakértelem, verhetetlen árak. ARD Color Festékház. Több, mint festék volt.
15: Ősszel is jön a Shopping Week a Kecskeméti Target Centerben. Vásárolj október 9 és 17 között, töltsd fel a blokkot online, és nyerj értékes ajándékokat. Október 17-én szombaton 10 és 16 óra között pörgesd meg a szerencsekereket a kis Tesco-nál garantált ajándékokért. Részletek shoppingweek.hu.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
16: Jövő héten is útra kelnek a kormányablak buszok. A vezetés közbeni mobilozást ellenőrzi fokozottan a rendőrség. A fűtési szezon veszélyeire figyelmeztet a katasztrófa védelem. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Ismét útra kelnek a mobilizált kormányablakok október 12-e és 16-a között a Kalocsai járás, valamint a Kunszentmiklósi járás területén várja ügyfeleit két kormányablakbusz, melyek az év során a megye valamennyi járásába eljutnak majd, tájékoztatott a Bács-Kiskun megyei kormányhivatal. A kormányablakbuszokon számos ügy intézhető helyben, például személyi igazolvány vagy útlevél igénylése, jogosítvánnyal vagy diákigazolvánnyal kapcsolatos ügyek vagy DÁP regisztráció. A kormányablak buszok pontos menetrendje elérhető a kormányhivatalok.hu oldalon. A vezetés közbeni mobiltelefon használatot ellenőrzi fokozottan a rendőrség. Az országos akció célja, hogy csökkentsék a figyelmetlenségből eredő balesetek számát. A rendőrök nem csak a telefonálást figyelik, hanem az üzenetküldést és a közösségi oldalak böngészését is. Már néhány másodpercnyi figyelem elterelés is veszélyes helyzetet teremthet, hívja fel a figyelmet Vad Róbert rendőr alezredes.
17: A járművezetés önmagában is egy komoly koncentrációt igénylő tevékenység, amely mellett kiemelt rizikófaktor a kézben tartott mobil használat. Vezetés közben mobiltelefont használni rendkívül veszélyes, ugyanis ilyenkor a sofőrök figyelme csökken és kevésbé képesek a környezetükre figyelni. Mobilozás közben jellemzően lassabban reagálnak a közölt jelzésekre, és egyes jelzőtáblákat észre sem vesznek. A telefonálásnál még kockázatosabb az üzenetírása vagy a közösségi oldalak böngészése. Használjuk ki a telefon hangvezérlési funkcióit, és a telefontartót az autóban megfelelő pozícióban helyezzük el.
16: A hideg idő beköszönte előtt érdemes ellenőriztetni a fűtőberendezéseket és a kéményeket, valamint próbafűtést végezni, hívja fel a figyelmet a Bács-Kiskun megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A nem megfelelően működő vagy karbantartott berendezések lakástüzet és szénmonoxid mérgezést is okozhatnak, ezért évente ajánlott szakemberrel átvizsgáltatni őket. Fontos az is, hogy csak az adott fűtőeszközhöz megfelelő tüzelőanyagot használjunk, háztartási hulladékot, festett vagy nedves fát ne égessünk. A megyei katasztrófa védelem füstérzékelő, nyílt égésterű berendezések mellett pedig szénmonoxid érzékelő használatát is javasolja. Nyugat felől egyre több felé vékonyodik, csökken a felhőzet és kisüt a nap, viszont előfordulhat még kisebb eső. A szél élénk lesz, a hőmérséklet pedig napközben 15 és 22 fok között alakul. Holnap hajnalra a keleti északkeleti szélvédett helyeken köd képződhet, míg a nyugati délnyugati tájak fölé felhőzet terjeszkedik. Ezek feloszlását, szakadozását követően napos idő várható. A hőmérséklet éjszaka 3 és 10, míg napközben 14 és 19 fok között valószínű.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió
3: indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

Ez a Rádió 1 Gong déli mixe Kecskeméten, Nagykőrösön és Csongrádon. Nálatok is az a szabály vasárnap délben, hogy a szakácsnak jár az első kóstoló, a többiek meg türelmesen várják a jelzést. Akár már a rántott húsnál tartotok, akár a kávéfőző sziszegésére vártok ebéd után. Kellemes vasárnapot kívánok, Kormos Zsolt vagyok. A finom falatokhoz pörgős zenéket és egy szuper ajándékot is hoztunk. A déli mix alatt is keressük az óraslágerét. Ha sikerült elcsípni a megjelölt dalt, már küldheted is a nyerni szeretnék üzenetet a 0629-414-020-as Viber vagy SMS számunkra. A tét továbbra is egy páros belépő a Retro Fesztivál Kecskemét 2026-ra. Október 24-én ugyanis megtöltjük a csarnokot, és felidézzük a 90-es meg a 2000-es évek legnagyobb bulijait. Érdemes tehát továbbra is a kezetek ügyében tartani a telefont. Annál is inkább, mert rövidesen következik egy érdekesség a konyhából. Ugye ismerős a mondat? Ne aggódj, holnap még finomabb lesz. Úgy tűnik, ebben tényleg van valami. Nem sokára jövünk a részletekkel, a folytatásban pedig érkezik Avicii, indul a...

a Rádió egy Gong déli mixét halljátok. Nálatok mi az az étel, ami másnap az igazi? A pörkölt, a töltött káposzta? Vagy valami egészen más? Ausztrál kutatók utána jártak annak, hogy valóban jobb-e másnap a maradék étel. Egy vakteszt során 65 ember kóstolta meg ugyanazokat a fogásokat frissen elkészítve, és egy nappal később újra melegítve. A résztvevők nem tudták melyik-melyik, így tehát előítéletek nélkül dönthettek. A kutatás szerint bizonyos ételeknél valóban érezhető különbség egy éjszaka után. A szakemberek szerint ennek oka, hogy az ízeknek van idejük jobban összehangolódni. Ugyanakkor a tudósok szerint ez nem jelenti azt, hogy minden étel automatikusabban finomabb lesz, csak azt, hogy más ízélményt nyújt. Így, amikor azt mondjuk, hogy a pörkölt, a töltött káposzta vagy a gulyás másnap az igazi, lehet, hogy nem csak a nagymama mondta így, hanem a tudomány is kezd egyetérteni vele. A finom falatok után pedig figyeljétek a most következő dalt. Jegyezzétek meg vagy az előadó nevét, vagy a felvétel címét, és már jöhet is a nyerni szeretnék üzenet SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. Ha szeretnétek találkozni Alice DJ-vel az év egyik legnagyobb retro bulián, itt a lehetőség. Óranyereményünk ugyanis egy páros belépő a Kecskeméti Retro Fesztiválra október 24-ére a Messzi István sportcsarnokba.

Ez a Rádió egy Gong déli mixe. Annak ellenére, hogy az időjósok már a borongós eget ígértek, úgy tűnik, már megérkeztek a biztató jelek. A felhőzet szakadozni kezdett, és lassan visszatér a világosság. A legmagasabb hőmérséklet 16 fok körül alakul. A holnapi nap az a fajta nap lesz, amikor már érzed, hogy az ősz nem csak a szürkeségről szól. Több napsütés, frissebb levegő és kellemes hőmérséklet vár bennünket. Kedre pedig szinte minden összeáll, napos égbolt, száraz idő és nyugodt őszi hangulat lesz. Ilyenkor szeretjük igazán ezt az évszakot. Pörög tovább a Daily Mix, érkezik Fast Boy és a Forget You.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: 3:41 lesz, 2 perc múlva. Ha az 52-es vagy a 44-es főutat használjátok, most különösen jól jöhet egy kis türelem. Az M44-es főúton Kunszentmárton belterületén csomópontépítés zajlik. Az 53-as kilométernél félpályás lezárás mellett lehet közlekedni, és a forgalmat jelzőlámpák szabályozzák. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között burkolatfelújítás folyik. Több szakaszon szintén félútpályán halad a forgalom, napközben pedig mindkét irányban torlódásokra számíthattok. Ha tehetitek, inkább induljatok el néhány perccel korábban, így elkerülhetitek a felesleges idegeskedést. Jó utat kíván a Rádió egy Gong csapata. Benzombunnal folytatódik a mai Daily Mix. Indul a Beautiful Things.

és dance slágerek Mixben. Ez a Daily Mix a Rádió 1-en. Minden délben. 2 órán keresztül. Rádió 1 gong.

0: Szép jó napot, sziasztok!
1: Szép jó napot kívánok! Szia, Judit!
0: Szia!
1: Nem ebéd közben zavarlak?
0: Nem, még éppen tálalás előtt vagyok.
1: Oké, akkor gyors leszek. Kíváncsi vagyok rá, figyeltél-e? Megtaláltad-e az óraslágerét, és tudod-e, hogy ki volt az előadó, vagy mi volt a felvétel címe?
0: Igen, igen, nagyon figyeltem. Kösz, hogy jöttél, és a Kozma Orsinak a száma.
1: Tudod-e, hogy mit nyertél ezzel a helyes válasszal?
0: Igen! Mi? Október 24-ére a Retro Fesztiválra két jegyet, amit már nagyon várunk.
1: Nagyon örülnék neki, hogyha készülnek képek, ahogyan jól érzitek éppen magatokat a buli közben.
0: Jó, természetesen.
1: Megnézzük, és van még egy kérdésem. Neked mi az első dolog, ami eszedbe jut az őszről?
0: A színek.
1: A színek,
0: a gyönyörű színek.
1: Ugye? Hogy egyre szebbek lesznek a színek.
0: Igen, gyönyörű.
1: Egyébként mit szólsz hozzá, kisütött a nap?
0: Hát gyönyörű, gyönyörű, de ez az igazi. Mondhatnám azt is a Retro Fesztiválra, hogy ez a mi nyarunk, a vénasszonyok nyara, de ez így túl hülyé hangzik, de...
1: Nem mondanám. Szerintem hívjuk inkább indián nyárnak, az
0: jó,
1: sokkal
0: jó,
1: jobban
0: rendben
1: hangzik. Érezzétek jól magatokat, további
0: szép délután. Köszönjük szépen, köszönöm nektek, és szia, szia!
1: És ismételkelt egy páros belépünk. Egy óra után folytatódik a Daily Mix, és kiderítjük, miért gyümölcs valójában a sütőtök. Ráadásul odaadjuk a következő páros belépőt is. Az órát Hertz és Purple Disco Machine közös felvétele indítja, a Wonderful Life.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Az óra slágere a rádió egy gongon. Tudod, mit nyerhetsz, ha megtalálod az óra slágerét? Október 24-én együtt bulizhatsz MC Dakival, DJ Náksival, az Exoho Partival és még jó pár kedvenceddel. Ráadásul a DJ pultban személyesen a holland Alice DJ kever oszorkányos ügyességgel. Az óra slágere a rádió egy gongon. A Kecskeméti Retro Fesztivál támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Október 24-én érkezik a régió legnagyobb retro rendezvénye, a Kecskeméti Retro Fesztivál. 9 sztár vendég, 1 világsztár, 2 sztár retro DJ. Alice DJ, Naksi, ex Soho Party, MC Ducky, Emergency House, Desperado Feat Timi, Erős VS, Spiggy Boy, DJ Szatmári és még sokan mások. Jegyek kaphatók Kecskeméten, a Turinform irodában vagy online az onlyticket.hu-n. Tehát október 24-én Kecskeméti Retro Fesztivál a Messzi István sportcsarnokban.
6: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Október 12-én újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
7: Váltanál? Most keresed az első munkahelyet? Gyere el október 20-án a baon.hu állásbőrzére a Kecskeméti Malom központba. Találkozz a munkáltatókkal, kérdezz, ismerd meg a nyitott pozíciókat, és találd meg a hozzád illő állást. Az esemény főszponzora a Mercedes-Benz gyár Kecskemét. Baon.hu állásbőrze. Október 20-a Kecskemét.
8: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál? Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
9: Közel 1 milliárd forintból fejlesztik Kecskemét déli úthálózatát. Folytatódnak az ellenőrzések Bács-Kiskunban. A túlélésért küzdenek a hazai hallgazdaságok. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Több mint 910 millió forintos támogatásból valósulhat meg a Gábor Dénes utca és két forgalmas útkereszteződés fejlesztése Kecskeméten, írja a Megyei Lap. A beruházás részeként megépítik a Gábor Dénes utca hiányzó mintegy 350 méteres szakaszát, valamint kanyarodó sávokat alakítanak ki a Véberede utcai csatlakozásnál. A Könyves Kálmán körút és a Véberede utca kereszteződésében jelzőlámpás csomópont létesül, amely a gyalogosok és a kerékpárosok biztonságos átkelését is biztosítja majd. A fejlesztés célja a csúcsidőben kialakuló torlódások csökkentése és a városrészek közötti közlekedés gyorsítása. Folytatódnak az ellenőrzések Bács-Kiskunban. A NAV megyei adó és vám igazgatóságának munkatársai egészen október 25-éig a távol-keleti ruházati és egyéb terméket értékesítőknél vizsgálódik. A revizorok a számla és nyugtaadást, az online pénztárgépek használatának szabályszerűségét és az alkalmazottak bejelentését is ellenőrzik, olvasható a NAV adótrafipax oldalán. A hónap végén pedig Minden Szentekhez kapcsolódóan a virág és koszorú árusoknál, valamint virágüzletekben bukkannak fel a revizorok. A túlélésért küzdenek a hazai halgazdaságok. A nyári aszály miatt 1600 hektárnyi halastó száradt ki teljesen, és több száz tonna hal pusztult el a vízhiány és a túlmelegedés következtében. Bár az időjárás már hűvösebbre fordult, a veszély továbbra sem múlt el. A tartós vízhiány miatt ugyanis sok halastavat még mindig nem tudnak feltölteni, mondta rádiónknak Timmel Ede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
10: Még most is kritikus időszakot élünk, hiszen annak ellenére, hogy most már az aszálynak a hőhullámi szakaszával már nem szembesülünk, hiszen a hőmérséklet már viccább esett. A vízhiány, a vízszintek azok még mindig kritikusak. Ha időszakos kiszárulásról beszélünk, akkor ott még meg tudjuk menteni a tavat. Nyilván akkor is ugye a tómederben felburjánzott növényi vegetációt kezelni kell, de hogyha 2-3 éves szárazonállásról beszélhetünk, akkor nagyon komoly kontrollt kell gyakorolni, ami nem biztos, hogy már gazdaságosan megmenthető. Ilyen esetben sajnos félő az, hogy ezek a tóterületek elvesznek a termelésbe.
9: Eleinte borongós, esős idővel indul a nap, aztán délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik. Mögötte nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. A hőmérséklet napközben a térségben 14 és 22 fok között alakul. Holnap a sok napsütés mellett felhő átvonulásokra készülhetünk, de számottevő csapadék már nem valószínű, viszont a szél élénk marad. A hőmérséklet éjjel 2 és 11, míg napközben 15 és 19 fok között alakul.
2: A műsort a Red Hombau kézházai támogatják. www.redhombau.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió
3: 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai

Itt a rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. Kész a mosogatás, elcsendesedett a konyha, és a családból már mindenki megtalálta a legkényelmesebb fotelt a házban. Bárhol is dőltél hátra egy pillanatra, a kanapén, a teraszon, vagy éppen a volán mögött. Szép vasárnap délután kívánok! Kormos Zsolt vagyok, ebben az órában is vadászunk az óra slágerére. Amint megszólal a megjelölt feladványdal, már jöhetnek is a nyerni szeretnék üzenetek SMS-ben vagy Viberen, ha szerencséd van és téged sorsolunk ki. Amikor visszahívlak, csak a dal címét vagy az előadó nevét kell megmondanod, és már viszed is a páros belépőt az október 24-i Kecskeméti Retrofesztiválra. Néhány név ízelítőül a fellépők közül. A sztár vendég Alice DJ, de itt lesz Náksi, a Soho Party, meg a Desperado is. Pörgethetjük tovább a vasárnap délutánt, és rövidesen azt is eláruljuk, hogy a sütőtök tulajdonképpen gyümölcs vagy zöldség. Lesz meglepetés, ennyit már is elárulhatok. Alex Borrennel megyünk tovább. Következik vadonatúj felvétele, a Fever

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor

Rádió Egong déli mixében rögtön következik az óra slágere. Előtte viszont egy kis érdekesség. Van valami, amit minden ősszel eszünk, mégis kevesen tudják róla, hogy hivatalosan gyümölcs. Itt a sütőtök szezon, és van egy érdekesség, amin sokan meglepődnek. A sütőtököt a konyhában zöldségként használjuk, de a botanika szerint valójában gyümölcs. Ennek egyszerű oka van. Virágból fejlődik ki, és magokat tartalmaz. Vagyis ugyanabba a kategóriába tartozik, mint például a paradicsom vagy az uborka. Ráadásul a sütőtök nem csak finom, hanem igazi vitaminbomba. Narancssárga színét a bétakarotinnak köszönheti, amelyből a szervezet A-vitamint állít elő. És még egy meglepő adat. A világ legnagyobb sütőtökei nem kilogrammokban, hanem inkább kisebb autókban mérhetők. A rekorderek ugyanis időnként átlépik az 1 tonnás súlyt. Nálatok hogyan fogy a sütőtök? Sütve, krémlevesként, pitében, vagy inkább egyáltalán nem szeretitek? A sütőtök amúgy az az étel a pacal mellett, ami gyerekkorban büntetésnek tűnik, felnőttként meg hirtelen gasztronómiai élménnyé válik. Ezek után pedig, ha megjött a kedvetek a bulihoz is, következik az óra slágere, jöhet a nyerni szeretnék üzenet SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-ra, és vihetitek a páros belépőt az október 24-i Kecskeméti Retro Fesztiválra.

Itt a Rádió Egon, 1:30 múlt 1 perccel. Egy meglepő szeles őszi érdekesség. Tudtátok, hogy a meteorológusok szerint a borongós vasárnap délutánokon az emberek átlagosan 20%-kal több időt töltenek meleg kávé mellett, rádiót hallgatva. Ma délután azonban lassan elvonul az eső keletre, az ég helyenként borongós marad, a csúcsérték 16 fok körül alakul. Holnap sok napsütés, felhőátvonulások és reggeli ködfoltok várnak bennünket, na meg 17 fok. Kedden napos, kellemes időre számíthatunk megerősödő északias széllel és ismét 17 fokkal. Egyelőre úgy tűnik, az időjárásra nem lehet panaszunk. Pöröghet tovább a Daily Mix. Érkezik Fisher és Jennifer Lopez igazi mai slágere, a Waiting for Tonight.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Sok érdekes dolog van, jó zenék.
2: Változatos.
3: Nagyon aranyosak vagytok, és csodálatos a műsor, nagyon szeretem, élvezem.
0: Rádió 1 gong.
4: Nálad

0: A Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója az Acélcsillag Kft.
1: A Rádió egy gongon újabb fontos útinformációk következnek. Az M44-es autóúton Kunszentmárton térségében új csomópont épül. A munkák miatt az 59-es és a 62-es kilométer között mindkét irányban csak a belső sáv használható. Az 5-ös főúton Kecskemét és Lajos-Mizse között is dolgoznak a szakemberek. Az M5-ös és az M44-es csomópontjának építéséhez kapcsolódó munkák miatt továbbra is útszűkületre és sebességkorlátozásra számíthattok. Az M5-ös autópályán Ócsa és az M0-ás autóút között új terelés lépett életbe. Budapest felé csak részben a saját pályán halad a forgalom. Ezért aki az M0-ás autóútra szeretne kihajtani, még időben soroljon a külső sávba. Vezessetek óvatosan, jó utat kíván a Rádió egy gong! Selena Gomez-zel utazunk tovább, ez a Same Old Love!

0: Tessék.
1: Kormos Zsolt vagyok a Rádió 1 Gong stúdiójából. Gábort keresem.
0: Én vagyok személyesen.
1: Nem csak téged kerestelek egyébként, hanem az Úr a slágerét is. Ki volt az előadó és mi volt a felvétel címe?
0: Valmar. Igen, megvan. Valmar.
1: Tulajdonképpen nekem ennyi is elég. A Valmártól hallottuk azt a bizonyos felvételt, a címe pedig az volt, hogy Színvak.
0: Igen.
1: Sikerült a jegyzetelés, és ezzel párhuzamosan sikerült megnyerni óranyereményünket, ami egy páros belépő a Kecskeméti Retro Fesztiválra.
0: Köszönöm szépen.
1: Nagyon szívesen. Egyébként nálatok mi az ideális vasárnap délutáni program? Takaró alá bújni, filmezni, tea vagy kirándulás?
0: Hát takaró alá bújni.
1: És pihenni. Erre való a vasárnap délután, akkor további kellemes pihenést kívánok.
0: Köszönöm szépen.
1: Ezek után átadom a szót Vízizalánnak, kezdődik a Mozaik, 3 órakor pedig újra jövünk innen a Rádió 1 Gong stúdiójából, és újabb páros belépőt is lehet nyerni. A következő órát High Patton és Norma Jean Martin igazi mai slágerével indítjuk. Ez lesz az Out of My Head.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Az Óra slágere a Rádió 1 Gongon. Tudod, mit nyerhetsz, ha megtalálod az Óra slágerét? Október 24-én együtt bulizhatsz MC Dakival, DJ Náksival, az Ex-Soho Partival és még jó pár kedvenceddel. Ráadásul a DJ pultban személyesen a holland Alice DJ Kever boszorkányos ügyességgel. Az Óra slágere a Rádió 1 Gongon. A Kecskeméti Retro Fesztivál támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió 1 Gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Elindultak az őszi shopping napok a maiutazás.hu-n. Rád férne egy kis nyugalom? Foglalj most wellness pihenést óriási akcióval! Ne feledd! Shopping napok a maiutazás.hu-n csak vasárnap éjfélig.
6: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, sőt, most még több megújuló akcióval várunk. Október 12-től 14-ig a Carfiol darabja 33% kedvezménnyel csak 666, fél kiló gyorsfagyasztott édesburgonya hasábok 44% kedvezménnyel csak 699 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
7: Kaza Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
8: A műszaki vásárlás ne bízza a szerencsére! Az expert műszaki áruházakban igazi szakértők segítenek a jó döntésben! Jöjjön el hozzánk a Malom bevásárlóközpontba, ahol az inverteres Beko elöltöltős mosógép energiatakarékos szenzorokkal most csak 89.999 forint. Expert műszaki áruház. Vigyen szakértelmet otthonába!
9: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
10: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Október 12-én újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
11: Ha az ablak törlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák! Keresse a Premium Bosch ablaktörő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
12: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
13: Carglass javít, Carglass cserél.
14: Álláskeresők, figyelem!
15: Október 15-én érkezik a Kisalföld állásbörze. Helyszín Győr Pláza, időpont 9-től 19 óráig. Munkáltatók, nyitott pozíciók, személyes találkozások egy helyen. Ismerd meg a lehetőségeket, és találd meg a számodra megfelelő pozíciót.
16: Új kilátásra vágysz? Hirdesd meg otthonod 1,8 millió felhasználónak, és találd meg a következőt az ingatlan.com-on. A Gemius 2026 júliusi egyedi valós felhasználókat vizsgáló adatai alapján. Ingatlan.com.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
17: TED házas előadáson beszéltek a magas vérnyomás veszélyeiről Kecskeméten. Új tűzoltó járművek álltak szolgálatba a megyében. Nem minden településen szabad elégetni a kerti zöld hulladékot. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Nagy érdeklődés mellett rendeztek egészségügyi ismeretterjesztő előadást a magas vérnyomásról Kecskeméten, a Tudomány és Művészetek házában, írja a BAON. A megyei TIT Egészségvédelmi és Szabad Egyetemének legújabb programján 4 elismert orvos beszélt a sokszor észrevétlenül kialakuló népbetegségről. Ábrahám György, a Szegedi Tudományegyetem professzora tartott előadást, majd a Bács-Kiskun megyei oktatókórház 3 főorvosa részvételével pódiumbeszélgetés következett. A szakemberek a magas vérnyomással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat és gyakorlati tanácsokat osztották meg a hallgatósággal, emellett személyes kérdésekre is válaszoltak. 2 korszerű tűzoltó járművel bővült Bács-Kiskun megye katasztrófavédelmi eszközparkja. Kecskemétre egy 42 méteres mentési magasságú magasból mentő jármű érkezett, amely többszintes épületeknél, tűzeseteknél és viharkárok felszámolásánál is bevethető. Kiskun félegyházán pedig egy új komplex tűzoltó gépjármű fecskendő állt szolgálatba, amely tűzoltásra, műszaki mentésre és szabadtéri tüzek megfékezésére egyaránt alkalmas. A járműveket október 8-án adták át Budapesten, az Európai Uniós és Állami Finanszírozású Fejlesztési Programok keretében, írja a BAON. Nem minden településen szabad elégetni a lehullott faleveleket és a kerti zöld hulladékot. Az őszi kerti munkák idején érdemes tájékozódni a helyi szabályokról. Az önkormányzatok ugyanis rendeletben határozhatják meg, hogy engedélyezik-e az égetést, és hogyha igen, akkor milyen feltételekkel. A szabályok betartásának fontosságára Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője hívja fel a figyelmet.
18: Amelyik önkormányzat nem hozott rendeletet a kerti zöld hulladék égetésről, ott tilos ezeket elégetni. Ahol engedélyezi ezt az önkormányzat, ott is csak a rendeletben meghatározott időben szabad. A tűzrakóhelynek a környékét azt meg kell tisztítani, hogy a tűz ne tudjon elszabadulni. Mindig legyen a kezünk ügyében egy szerszám, amivel kordában tudjuk tartani a tüzet, és oltóvíz is. Hogyha szeles az időjárás, halasszuk későbbi időpontra a zöld hulladék elégetését. A tüzet egyetlen percre se hagyjuk magára.
17: Eleinte borongós, esős idővel indul a nap, aztán délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik, mögötte nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. A hőmérséklet napközben a térségben 14 és 22 fok között alakul. Holnap a sok napsütés mellett felhő átvonulásokra készülhetünk, de számottevő csapadék már nem valószínű, viszont a szél élénk marad. A hőmérséklet éjjel 2 és 11, míg napközben 15 és 19 fok között alakul.
2: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu.
3: Mozaik. A Rádió egy Gong magazin műsora.
19: Minden szombaton és vasárnap 14 órától.
20: Ez a Rádió egy Gong, ahol csak igazi mai sláger megy. Én Vízi Zalán vagyok, és Mozaik című magazin műsorunk veszi kezdetét ebben a pillanatban. 2026. október 11-e van, vasárnap 14 óra múlt 3 perccel. Javában benne vagyunk az őszi szezonban, így adódik a kérdés, hogy vajon ilyenkor mit és hogyan érdemes ellátnunk, tevékenykednünk a kertben. Az őszi kerti munkákról fogunk beszélgetni Virág Tamással, kecskeméti kertésszel, illetve szóba kerül majd a Lánchíd utcai sport általános iskola is, ahol több fejlesztés is megvalósult már, illetve a jövőben is láthatáron vannak már a különböző fejlesztések. Erről a részleteket nem sokára eláruljuk, tartsatok velünk!

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik, a Rádió egy gongon.
1: Itt van már velünk a stúdióban Virág Tamás kecskeméti kertész. Üdvözöllek itt a stúdióban, szia!
2: Szervusz Zolán, örülök, hogy újra beszélgethetünk egy kicsit a kertekről.
1: Igen, benne vagyunk már az őszi szezonban, és természetesen majd érinteni fogjuk, hogy ilyenkor itt a beszélgetésünk során milyen őszi kerti munkákat érdemes elvégezni. Lesz szó meccésről, sövénynyírásról, lombkezelésről, tehát nagyon fontos témákat érintünk majd. Viszont én azt gondolom, hogy kezdjük a klímaváltozással, mint olyannal, hiszen egy eléggé, hát extrém nyári időszakot zárhattunk le, nem igaz?
2: Valóban így van, és személy szerint azt gondolom, hogy életbevágóan fontos, hogy végre átértékeljük a növényvilág jelentőségét, és nem a növényvilág érdekében, hanem sajnos a saját érdekünkben, ugyanis a növényvilág már hamarabb jelen volt a Földön, mint az emberiség, és köszönte szépen, remekül el volt nélkülünk, és hát nem akarok ilyen vészmadár lenni, de ha úgy történne egyszer valamikor, akkor köszönné szépen, és utánunk is el lenne. Miért ezekkel a kemény szavakkal kezdem? Azért, mert már 30 évvel ezelőtt, amikor Kenyában jártam, már akkor is megütötte a fülemet, amikor az idegenvezető mesélte, hogy Mombaszában már 4-5 hónapja nem esett az eső, ezért nem kell tartanunk a maláriát hordozó szúnyog csípésétől, de azért nem javasolja, hogy a nyugati országrészben lévő tea ültetvényeket meglátogassuk, mert ott bizony ilyenkor is eshet az eső. Tehát Afrikáról és az egyenlítői vidékről azt gondolná az ember, hogy forró és száraz, tehát valami hasonló, mint ami nálunk volt idén Magyarországon. Ugyanakkor látszik, vagy mutatja azt is, és egyébként Magyarországon is, hogyha egy kicsit elmegyünk nyugatabbra, hogy kis domborzati és növényzeti különbségek óriási eltéréseket, illetve változásokat tudnának, vagy tudnak eredményezni. A másik oka, amiért így vezettem be a beszélgetésünket, mert dr. Russell Schnell, Nobel-díjas légkörkutató már 20 évvel ezelőtt publikált arról, hogy erről a nyugat-kenyai jelenségről, illetve a felhők keletkezéséhez, az eső és jégeső keletkezéséhez hogyan járulnak hozzá a növényeken élő és aztán a légkörbe kerülő baktériumok és ezek körforgása. Tehát ha nagyon steril környezetet teremtünk és csekély a növényzet biodiverzitása, akkor komplex ökoszisztémáról nem is eshet szó. Tehát jelentősen csökkentjük a csapadékok kialakulásának esélyét is. Soha nem látott mértékű a klímaváltozás, és azon belül a világszinten Magyarországon a leggyorsabb a felmelegedés üteme. Mi a teendők tehát így szeptember derekán a kertben? Hát akkor most majd rákanyarodok az egyéb kerti teendőkre. Nézzük meg először is, hogy mi élte túl ezt a nyarat. Kérdezzünk körbe ismerősök között, hogy kinek melyik növény vált be. Egyelőre azt mondom, hogy ne vásárlás miatt rohanjunk a faiskolákba és a kertészetekbe, hanem tanácsokért és konzultáljunk szakemberekkel, tehát tervezzünk, gondolkodjunk együtt, és majd elkezdhettünk ültetni, és én azt mondom, hogy ültessünk legalább még egyszer annyi növényt a kertünkbe, mint ahány darab most van. Most ez nem azt jelenti, hogy mindegyikből még egyet vegyünk, mert nem biztos, hogy helyileg az úgy megállja a helyét, de darabszámban meg vagyok róla győződve, hogy az esetek 90%-ában még egyszer annyi darab valamilyen növényt be lehetne még ültetni, ami hát persze visszatérve növelni a páratartalmát a kertünknek és a biodiverzitását, ami aztán persze kihat egy nagyon picike kis mikroklímára a kertünkben.
1: Mi lenne most ideális, milyen növények ültetése időszerű, akár most októberben, ősszel?
2: Természetesen az ideális az lenne, ha különböző időben virágzó növényeket ültetnénk, hogy a beporzók és a madarak számára ne egy átmeneti állomás, hanem folyamatos élettér lehessen a kertünk. A kertünk egészségéhez ugyanis nagyban hozzájárul, ha ha támogatják egymást a növények is, illetve a rovarok, illetve madarak is befolyásolják a kertünknek az egészségi állapotát. És akkor itt például rátérek már aztán a meccésre. Kertünk egészségéhez az ilyenkor a termésektől, madár terheléstől letört ágakat visszametszük, eltávolítjuk, a nagyobb vágási felületeket lekezeljük fagéllel. Jön egy olyan időszak megint, legalábbis itt Kecskemét és környékén szerintem hasonló klíma lesz, mint tavasszal, hogy vissza fognak térni a levéltetvek és a gombás fertőzések. Tehát ezeket megelőzendő érdemes lepermetezni a növényeinket olyan szerekkel, amelyek nem csak védik, hanem táplálják is a növényeinket, és már ezzel ugye a jövő évre is egy kicsit felkészítjük a növényt. Csalán, zsurló, kamilla virág főzetet szoktam ajánlani, ami egy kicsit kevésbé teszi ízletessé a levéltetvek számára az őszi hajtás növekedéskor a magas cukortartalmú leveleket, így talán kevésbé támadják meg, vagy más növényekre fognak költözni. Illetve ez a főzet, ez lombtrágyaként is tud funkcionálni. Ugyanebbe a lébe érdemes még mikroelemeket is tartalmazó lombtrágyát, kálium túlsúlyos lombtrágyát, illetve huminsav oldatot is keverni. Távolítsuk el a gyümölcsfákról az esetleges gyümölcsmumját, az elnyílt virágokat metszük le, leander, magnólia, orgona, babérmegy termést eltávolíthatjuk, hogy ne a magnevelés vigye el az energiáit a növénynek.
1: Tápanyag utánpótlás, térjünk rá pár gondolattal erre is, mert szintén itt az ideje ennek így ősszel, igaz?
2: Tápanyag utánpótlás nagyon fontos, talán soha nem volt ilyen fontos. Helyezzük előtérbe a szerves trágyát, és szórhatunk huminsav granulátumot is a talajra. Amennyiben és ahol módunk van rá, mélyítsük ki az ágyásokat, hogy vastagabban tudjuk majd aztán takarni. A takarásnál az a személyes véleményem, hogy csak akkor alkalmazzunk geotextéliát, ha kavicsos felületünk van. Egyéb iránt a mulcs alá teljesen felesleges bármilyen anyag használata. Az agrofszövetet én semmiképpen sem javasolnám, nem alkalmaznám, mert a növények tövét, az ágyásokat nem hivatott takarni, sokkal inkább teszi meddővé, levegetlenné, melegebbé a talajt. Ez a fölött, e fölött az anyag fölött fog kúszni a növénynek a gyökere, tehát sekélyen fog gyökerezni, és a humusz is e fölött, az anyag fölött fog képződni, így tehát nem táplálja a talajt és a gyökereket sem, hanem egy külön rétegben fog élni ott a növény fölül.
1: Innen folytatjuk már is a beszélgetésünket.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is itt van velünk Virág Tamás, kecskeméti kertész, akivel így az őszi kerti munkákról beszélgetünk, szemléletet is formálunk itt a klímaválságra, az extrém nyári időszakra is visszatekintettünk, és ha már ősz, mit emelnél még ki kertészként, és szintén itt a szemléletformálás gondolatiságán belül maradva?
2: Most van még itt így ősz felé haladva az ideje az ingerekkel szolgáló kertek kialakításának. Miért fontos ez? Véleményem szerint azért, mert különböző levélformák, növényalak, struktúrák különböző időben, különböző színekben pompázó és illatokat árasztó növények sokkal nagyobb hatással vannak az idegrendszerünkre, mint azt gondolnánk. Az emberiség már a 2000-es évek közepére, végére elérte az evolúció csúcsát, tehát elég nagy a valószínűsége annak, hogy az azutáni generációk bizonyos szempontból már inkább visszafelé fognak fejlődni, és mindezt nem én, Virág Tamás mondom, hanem kutatók mondják és írják le, tehát utána lehet olvasni, és mi köze van ezekhez a dolgokhoz a kerteknek? Hát most van itt az ideje, hogy kiszakítsuk a gyerekeinket a szobából, a virtuális világból, és más impulzusokkal érintkeztessük őket a kertekben, parkokban, ugyanis már bizonyos agyközpontok elsorvadása mutatható ki az embereknél a képalkotó vizsgálatok során. A kert megtanít egységben látni a világot, meg tudna tanítani arra, hogy nem kell elfogadnunk azt, hogy esetleg élelmiszereink 75%-a eltűnik az asztalunkról a beporzók hiányában. Tehát most van itt az ideje, hogy a túlzott pozitivitásunkat realizmusra cseréljük, és gőzerővel zöldítsünk. Nem várhatjuk el az államtól, nem várhatjuk el a városgazdaságtól ezeket a dolgokat. Most van itt az ideje, hogy áttervezzük a kertünket, ahol a pázsit felület 80-200 négyzetméterre csökken, a térburkolat aránya is csökken. Lehet, hogy a térkőgyártók, a térburkolásból élők meg fognak kövezni, de az a véleményem, hogy átgondoltabb kertben nincs szükség ennyi betonra. A térkőnek az az egyik előnye, hogy könnyen bontható, tehát ha néhány négyzetméternyi felület inkább ágyássá alakul, az azt gondolom, hogy világszinten komplett erdőségeknek felel meg.
1: Volt már erről szó nemrégiben, de még egyszer térjünk rá, hogy milyen növényeket ajánlanál konkrétan, amelyek jól tudnak alkalmazkodni az új klímához, így a tapasztalataid szerint.
2: Néhány a klímaváltozást jól követő növény is megfigyelhető volt idén. Én is megfigyeltem egy párat, ilyen például a juharnak egyes fajtái, a kőr is egyes fajtái, mandula, borókafélék, loncok, egyes fajtái, selyem, mirtusz, orgona, füge, szőlő, szilva, kokárdavirág, verbéna, díszfüvek, és még sorolhatnám nagyon sokáig. Tehát csökkentsük a pázsit felületünket, és a pázsit felületre rákanyarodok, a pázsit felületünket pedig kényszerítsük a mélyebb gyökerezésre, hogy tartósabb tudjon lenni, hogy a jövő nyáron, ha ilyen nyarunk lesz megint, vagy valamikor lesz újra ilyen nyarunk, akkor ezt jobban vagy könnyebben vészelje át. Hogyan tehetjük ezt? Az alapos szellőztetés után vessük felül, és takarjuk homokkal, akár 1 cm vastagon is takarhatjuk, így legalább fél 1 cm-rel hosszabb gyökereket fogunk eredményezni a pázsitnál. Természetesen a szellőztetés után célszerű kálium túlsúlyos lombtrágyával, talajbaktériumokat tápláló készítménnyel és huminsav oldattal kevert lével lepermetezni a talajt és a pázsit felületet, és utána jöhet a homok. Ezt itt Kecskemét és környékén idén akár még szerintem még kétszer is elvégezhetjük, tehát egy jelentős mértékű gyökér mélyülést tudunk elérni a pázsit felületnél.
1: Ha már pázsit, hogyan öntözzünk most?
2: Csak akkor öntözzünk, ha a magok mélységében is kezd száradni a talaj, ezzel oda juttatjuk a pázsitot, hogy a következő nyáron kevesebb és vagy ritkábban kijutott vízmennyiséggel is el lesz a pázsit. A meccésre kanyarodva érdemes figyelembe venni, utána olvasni, hogy mely virágok tudnak még esetleg díszíteni az elszáradt virágukkal, vagy érdemesebb inkább tavasszal metszeni, de van sok virág, amit ilyenkor kell. Illetve melyek azok a virágok, amelyeknek a lemetszésével azt érjük el, hogy a következő virágzási időszakban még több virágot kapjunk, mint például az orgona, rózsa, levendula, rozmaring, májva, stb. Ha eddig még nem történt meg, akkor most metszük le, és nem soká fog jönni bizonyos növényeknél esetleg egy második virágzás, mint például rózsánál, rozmaringnál, levendulánál, és akkor ha most ősszel nem is, a második virágzáskor nem, de a jövő tavaszi virágzáskor biztos, hogy még több virágunk lesz az adott növényen. Egy kicsit megint elkalandozok, máskor is beszéltünk már a mesterséges intelligencia használatáról. Mesterséges intelligencia használata után a kerttel kapcsolatban kérjük ki szakember véleményét, segítségét, ugyanis a mesterséges intelligencia által tervezett kertek okozhatnak később csalódást, mert esetleg nem mindenre kiterjedő az a terv, mint például a széljárás, szomszédban lévő növények, falak, kerítés, azok anyaga és színe, benapozottság, csapadékvíz levezetés és annak hasznosulása, stb. Tehát nem biztos, hogy ezeket is figyelembe veszi.
1: Innen folytatjuk már is a műsorunkat.
0: Ez a Rádió egy gong. Ahogy csak

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is itt van velünk Virág Tamás, kecskeméti kertész. Sok mindenről beszélgettünk már itt az ősz és az őszi kerti munkák kapcsán. Szemléletformáló célzata is van a beszélgetésünknek, itt a klímaválságra sok szempontból rávilágítottál már, és megvilágítottad ezt a komoly témakört. Robotfűnyíró, fűnyírás, menjünk ezzel tovább.
2: A robotfűnyíró is nagyon elterjedt a kertekben, ezekből már egészen jó áron vannak jó új kábel nélküli típusok is, amik megfelelő internet működés mellett akár alaposabb munkát is tudnak végezni, úgyhogy ez már egy fejlődés szerintem a robotfűnyírók terén. Én is azokat szívesebben ajánlom. Az őszi munkák előtt még érdemes megélezni a fűnyírók különböző nyíróvágó eszközök kését. Érdemes meccés közben is egyébként fertőtleníteni a meccőollót, hogy ne vigyük át a kórokozókat az egyik növényről a másikra. Ilyenkor esedékes még a fák ifjítása, ami azt gondolom, hogy rendkívül fontos, hiszen nem mindegy, hogy jövőre mekkora lombkoronát kell táplálnia annak a fának a gyökerének, mekkora koronába kell majd felpumpálnia a vizet és a benne oldott tápanyagot. Hogyan fogják ezek a fák túlélni a jövő nyarat? Az örökzöldeket alulról, a lombhullatókat inkább felülről érdemes ifjítani, így nagy általánosságban ez mondható. Valamint, amit még tapasztaltam ebben az évben, hogy robbanásszerűen szaporodnak az árudákban a mediterrán növények, illetve a mediterrán növényeket forgalmazó árudák is egyre többen nyílnak, vagy egyre több nyílik. Ugyanakkor azt nem szabad elfelejtenünk, hogy a nálunk többnyire jellemző sivatagi homok és a terra rossa között óriási a különbség, valamint a tél és nyár közötti szélsőségek nálunk nem csak hőmérsékletben, hanem páratartalomban is jelentősen eltérnek a mediterráneumtól. Ezért mindenképpen különösen át kell gondolni ezek ültetési helyét, és az ültetés kivitelezését, öntözését, párásítását hogy fogjuk tudni megoldani. Esetleg az első években még takarnunk is kell, hogy azt hogy fogjuk tudni megoldani. És szép lehet a nappali előtt egy nagy oliva vagy pálma, de nem mindenki szeretne egy nagy becsomagolt batyut látni a téli hónapokban, vagy legalább akkor vizsgáljuk meg, hogy hogyan lehet azokat esztétikusan és a növény számára is megfelelően csomagolni.
1: Sövénynyírás, ez is nagyon fontos, erről is beszéljünk.
2: Nagyon sok sövény növénynek lesz még most így ősszel egy második hajtás növekedése. Ezt megelőzően érdemes most még egy sövénynyírást elvégezni, és azt gondolom, hogy az általános iskolai matematikai tanainkat egy kicsit feleleveníteni, hogy trapéz formára kellene törekednünk a sövénynyírásakor. Természetesen a sövény déli oldalán ott mindig fog elég fényt kapni a növény, akár az alja is. Ugyanakkor az egyéb oldalai a másik irányba lévő oldalai a sövénynek önmagát leárnyékolni képes, tehát ott ki fog ritkulni, kevésbé lesz tápanyagdús a levélzet, más színű lesz, nem olyan sűrű lesz, nem tud szép egyenletesen fejlődni a sövényünk, hogyha fordított trapéz, mint ahogy a legtöbb esetben látom, hogy fordított fejére fordított trapéz formákat látok a sövénynél. Tehát a sövénynyírásnak van egy ilyen nüansznyi titka, de hosszú távon azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos titka. És természetesen a sövény is meghálálja, hogyha a nyári port lefújatjuk róla lombfúvóval, vagy lerázzuk legalább kézzel a elszáradt növényeket, alóla összegyűjtjük, hogy a gombás betegségeket ne szaporítsuk. Ugyanakkor természetesen jó, hogyha meg van takarva, de nem mindegy, hogy mivel és mennyire van megtakarva. Nem kell, hogy a törzs is meg legyen takarva, tehát csökkentsük ezt a takarást, ne gombásodjon be ott a törzse a növénynek. A lombra is rákanyarodhatunk, hiszen a takarásról már beszéltem, de itt most a sövény növények nyírásakor újból felmerült. Én azt gondolom, hogy minden lombot, amennyit csak lehet, gyűjtsünk meg, és használjuk, alkalmazzuk a saját kertünkben, takarjuk a növények tövét, törekedjünk arra, hogy minél vastagabban legyen, és ne legyenek takaratlan felületek, tehát ilyen szempontból hasznos lehet a lomb, illetve ne landoljon zsákokban, hanem kérdezzük meg, hogy kinek lehet még szüksége rá, vagy akár a közterületen is lehetne alkalmazni, vagy az utcán kint a kerítésünkön kívül is, ott is lehetne valamennyit belőle hasznosítani. Természetesen biztos, hogy van az a lomb mennyiség, amivel már nem boldogulunk a kertben, de valamennyi hasznos lehet, tehát nem kell szűzre összegerebjézni a talajt, vagy a talajról az összes gerebi levelet, hogy csak a homok látszódjon ki. Ez nem rendetlenséget szül, hanem az egy éppen, hogy ezzel ápoljuk és takarjuk, és ez a rendje annak a növénynek vagy a természetnek.
1: Én azt gondolom, hogy nagyon sok fontos gondolat elhangzott, és szemléletformálás célja is volt ennek a beszélgetésnek. Például, hogyha itt a zárszóra gondolunk, hogy mit lehet tenni a lombbal. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy ismételten itt voltál velünk, és a szakértő gondolataidat elárultad nekünk a kerttel kapcsolatban.
2: Köszönöm, Zolán, a meghívást, és remélem, hogy sok mindenki számára nyújtottam hasznos tanácsot.
1: Virág Tamással beszélgettünk, tehát kecskeméti kertésszel az elmúlt percekben.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Az Aktív Magyarország iskolai sportpálya felújítási programja Kecskemétre is eljutott. Az önkormányzat és a Lánchíd iskola alapítványának hathatós támogatásával megvalósult ugyanis a Lánchíd utcai sport általános iskola udvarán egy új, modern sportpálya. Nemrég avatták ezt fel szeptember 30-án egészen pontosan, közel 41 millió forintból készült a pálya, amit azonnal birtokba is vettek a fiatalok, rögtön színvonalas foci meccset játszottak éppen akkor, amikor ott voltunk. A felújítás itt, ami a Lánchíd utcai iskolát illeti, nem ért még véget, de ezekről pontosan, erről a sportpályáról és a felújítási hullámról, ami a Lánchíd utcai iskolát illeti, az intézményvezetőt, Boldog Andreát kérdeztük a helyszínen.
2: Hát ez egy 1000 éves kézilabda pályának a területét elfelezve, a hátsó felére készült egy ilyen 15-29 méteres rekordán pálya, egy gumiborítású modern pálya. Az Aktív Magyarországhoz érkezett, írtunk pályázatot, és onnan kaptunk 15 milliót, és a város további 21 millióval támogatta. Ebből elkészült ez a rekordán borítású gyönyörű rózsaszín pálya. A vállalkozók nagyon segítőkészek voltak, toralálták a gyerekeket itt az udvaron, tehát nagyon jól tudtunk együttműködni. Ahhoz, hogy ez a pálya valóban használható legyen, ugye szükséges volt a környezetének a biztonságos tételét biztosítanunk valamilyen úton, módon, illetve hát valamilyen sporteszközt rátenni, mert valóban sok mindenre használható, de ha nincsen fönt egy se, egy kapus, egy palánk, akkor így most gyakorlatilag nem nagyon. Így a Mozgódiák Alapítványunk támogatta a további fejlesztéseket, és így a pálya környékére egy ilyen leesésgátló rekordán lapokat helyeztünk el, hogy ha a gyerekek elhagyják a pályát, mivel nincs semmiféle védőkorlát, akkor ne üssék meg magukat. Valamint, ami a legfontosabb, hogy két gyönyörű focikaput tudtunk vásárolni az alapítvány segítségével, és Gál Zsombor képviselő úrnak a támogatásával. Jelenleg most valamilyen szinten olyan 75%-on lezárult a tornacsarnok, konkrétan a küzdőtér feletti részének a tetőfelújítása. Oda most visszakerült az Magyar Kézilabda Szövetség támogatásával, ez egy közel 118 milliós projekt. Oda most visszakerült a villámvédelmi rendszer, úgyhogy újból birtokba vehetjük majd a tornacsarnokot. Majd valamikor, nem tudjuk, hogy mikor, a fennmaradó 25% is befejezésre kerül, ez még egy reméljük közeljövőben fog megtörténni, nem tudom, hogy mikor pontosan.
3: De sport általános iskoláról van szó, igen. Tehát nyilván itt a sportfejlesztés az nagyon jelentőség teljes, így a sport eredményekről, a sportnak a jelentőségéről ebben az iskolában pár gondolat, ha már egy új sportpályája is van ennek az iskolának. Most mik az aktualitások, mik azok, amikre büszke lehet az iskola vezetősége?
2: Hát az aktualitások, ugye még csak most kezdődtek az atlétika versenyek, ott minden egyes a megyei futam, az atlétika megyei futam, ott minden egyes csapatunk érmes lett. Utána majd még lesz az ÜCB és a többi, úgyhogy inkább a tavalyi év eredményeiről tudok beszélni. Ott a lánytornászok, az atléták továbbra is sikeresen szerepeltek, ugye országos eredményeket hoztak, illetve van egy tehetségünk tenisz, aki teniszezik, őnek is országos eredményei lettek, úgyhogy ezzel így az országos eredményeken azt értem, hogy az első 6-ban. Úgyhogy így egy kicsit az atlétika és a torna mellé most beékelődött a tenisz, mint egy új sportág, de ezen kívül ugye az iskolában van a kézilabda továbbra is, a judo, a foci, a bozsik programot működtetjük, járnak a gyerekek úszni, és a téli időszakban korcsolyázni is. Ja, meg még az asztali tenisz, még az is itt van. Illetve a Kesi egy kosárlabda csoportot is működtet nálunk.
1: Innen folytatjuk majd a műsorunkat egy zenét követően.
4: Sziasztok!

0: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is témánk az, hogy a Lánchíd utcai sport általános iskola udvarán itt Kecskeméten egy új modern sportpálya jött létre, méghozzá az Aktív Magyarország iskolai sportpálya felújítási programján sikeres pályázatnak köszönhetően, amely 15 millió forintot biztosított ehhez a pályához, és közel 21 millió forintot, vagy több mint 21 millió forintot még Kecskemét önkormányzata is hozzátett, ahogyan a Mozgó Diák Alapítvány is, az iskola alapítványa is hozzájárult ahhoz, hogy ezen a sportpályán például focikapu is legyen, és focizhassanak is rajta a diákok. Arról, hogy hogyan is alakult ki ennek a sportpályának a felújítása, illetve még mi vár a Lánchíd utcai sport általános iskolára, amely nem feltétlenül a legjobb állapotban lévő iskolája Kecskemétnek, arról Gál Zsombor önkormányzati képviselő nyilatkozott rádiónknak.
1: Igen, ugye az önkormányzat ugye nagy figyelmet fordít ugye a pályázatok figyelésére. Ilyen volt ugye az Aktív Magyarország pályázata is, itt az iskolaudvar felújításáról van szó, amivel sikerrel pályázott az önkormányzat, és így a Lánchíd utcai sportáltalános iskola így egy új gumiborítású pályával tudott megvalósítani, ugye az 435 négyzetméteres pályáról beszélünk. Pontos, hogy az Aktív Magyarország pályázatának köszönhetően 15 milliót kapott az önkormányzatunk, valamint ezt egészítette ki még több mint 21 millió forinttal. Ezzel tudtuk megvalósítani ezt a gumiborítású pályát. Ugye nagyon fontos, hogy már egy biztonságos sportpályát létesítsünk, mint ugye a gyermekek védelmeje miatt, mint pedig nyilván az ízületek miatt is, hogy óvjuk, védjük ezeket. Nagyon fontos még, hogy sok sportágnak teret fog adni ez a terület, hiszen a labdarúgástól kezdve a kézilabdán át a kosárlabdáig, sőt még atlétikai sportokig is majd tudnak sportolni a gyermekek, és azért egy iskolai időn kívül a sportolni vágyók is majd azért ezt igénybe tudják majd venni a különböző szabadidő sporttevékenység keretében. Azért a Lánchíd iskola nem a jó állapotú iskolák közé tartozik, azt be kell vallanunk, és el kellett indulnunk egy több pályázatból összeállított fejlesztési terven. Ilyen volt ez is, hogy az udvarnak egy része megújuljon, és egy kultúrát 21. századi sportpályán tudjanak biztonságban sportolni a gyermekek. Az egy kiemelt fontosság az önkormányzatnak, hogy ugye támogassuk a sportéletet és az iskolásoknak az egészséges sportolását. Fontos azért, hogy itt még több projekt is

0: planetárium környezetét is, úgyhogy ez is egy nagyon nagy fejlesztés lesz, ez majd egy top pluszos keret lesz, de ez még ugye majd a jövő évben várat magára, úgyhogy lépésekben, de haladunk abba, hogy ugye fejlődjön a Lánchíd iskola, és ugye visszanyerje a régi fényét.
1: Gál Zsombort, kecskeméti önkormányzati képviselőt hallottuk az elmúlt percekben, és ha már Aktív Magyarország, ugye ez a projekt is támogatta a beruházást a Lánchíd utcai iskolában 15 millió forinttal, szóval az Aktív Magyarország program pályázataira a kecskeméti önkormányzat előszeretettel hagyatkozik. Nemrégiben ugye a parádi tábort is felújították szintén hozzájárulásával az Aktív Magyarországnak. Az a támogatás akkor éppen az Aktív Magyarország program Tériödön turistaház fejlesztési alprogramjának támogatásával, mint egy 36 millió forintos hozzájárulásból, és az önkormányzat 68 millió forintos önerőjéből valósult meg, erről már korábban beszámoltunk, de további két pumpapálya is elkészült már Kecskeméten, az Aktív Magyarország program keretén belül, illetve jelenleg is zajlik Hetény Egyházán egy gördeszka pálya kialakítása. Ezekről is biztosan szó lesz még magazin műsorainkban. A mostani mozaiknak viszont a végére érkeztünk. Magazin műsorunkkal legközelebb majd jövő hétvégén jelentkezem ismételten, ugyanígy 14 és 15 óra között, szombaton is és vasárnap is. Most viszont búcsúzom, további szép napot kívánok mindenkinek, Vízi Zalánt hallottátok, sziasztok!
2: Ez volt a Mozaik, a rádió egy gongon.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Elindultak az őszi shopping napok a maiutazás.hu-n. Rád férne egy kis nyugalom? Foglalj most wellness pihenést óriási akcióval! Ne feledd! Shopping napok a maiutazás.hu-n csak vasárnap éjfélig.
3: Hunja be a szemét, mit lát?
4: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
3: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
4: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig 500 g brokkoli csak 499 forint, az édes burgonya kilója pedig csak 429 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
7: Jövő héten is útra kelnek a kormányablak buszok. A vezetés közbeni mobilozást ellenőrzi fokozottan a rendőrség. A fűtési szezon veszélyeire figyelmeztet a katasztrófa védelem. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Ismét útra kelnek a mobilizált kormányablakok október 12-e és 16-a között a Kalocsai járás, valamint a Kunszentmiklósi járás területén várja ügyfeleit 2 kormányablakbusz, melyek az év során a megye valamennyi járásába eljutnak majd, tájékoztatott a Bács-Kiskun megyei kormányhivatal. A kormányablakbuszokon számos ügy intézhető helyben, például személyi igazolvány vagy útlevél igénylése, jogosítvánnyal vagy diákigazolvánnyal kapcsolatos ügyek, vagy DÁP regisztráció. A kormányablak buszok pontos menetrendje elérhető a kormányhivatalok.hu oldalon. A vezetés közbeni mobiltelefon használatot ellenőrzi fokozottan a rendőrség. Az országos akció célja, hogy csökkentsék a figyelmetlenségből eredő balesetek számát. A rendőrök nem csak a telefonálást figyelik, hanem az üzenetküldést és a közösségi oldalak böngészését is. Már néhány másodpercnyi figyelem elterelés is veszélyes helyzetet teremthet, hívja fel a figyelmet Vad Róbert rendőr alezredes.
8: A járművezetés önmagában is egy komoly koncentrációt igénylő tevékenység, amely mellett kiemelt rizikófaktor a kézben tartott mobil használat. Vezetés közben mobiltelefont használni rendkívül veszélyes, ugyanis ilyenkor a sofőrök figyelme csökken és kevésbé képesek a környezetükre figyelni. Mobilozás közben jellemzően lassabban reagálnak a közölt jelzésekre, és egyes jelzőtáblákat észre sem vesznek. A telefonálásnál még kockázatosabb az üzenetírása vagy a közösségi oldalak böngészése. Használjuk ki a telefon hangvezérlési funkcióit, és a telefontartót az autóban megfelelő pozícióban helyezzük el.
7: A hideg idő beköszönte előtt érdemes ellenőriztetni a fűtőberendezéseket és a kéményeket, valamint próbafűtést végezni, hívja fel a figyelmet a Bács-Kiskun megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A nem megfelelően működő vagy karbantartott berendezések lakástüzet és szénmonoxid mérgezést is okozhatnak, ezért évente ajánlott szakemberrel átvizsgáltatni őket. Fontos az is, hogy csak az adott fűtőeszközhöz megfelelő tüzelőanyagot használjunk, háztartási hulladékot, festett vagy nedves fát ne égessünk. A megyei katasztrófa védelem füstérzékelő, nyílt égésterű berendezések mellett pedig szénmonoxid érzékelő használatát is javasolja. Nyugat felől egyre több felé vékonyodik, csökken a felhőzet és kisüt a nap, viszont előfordulhat még kisebb eső. A szél élénk lesz, a hőmérséklet pedig napközben 15 és 22 fok között alakul. Holnap hajnalra a keleti északkeleti szélvédett helyeken köd képződhet, míg a nyugati délnyugati tájak fölé felhőzet terjeszkedik. Ezek feloszlását, szakadozását követően napos idő várható. A hőmérséklet éjszaka 3 és 10, míg napközben 14 és 19 fok között valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió egy gomb.

0: Itt a rádió egy gong. Kíváncsi lennék rá, hányszor mondtad ma délután azt a párodnak, vagy a gyerekeknek, hogy csak 5 percre hunyom le a szemem. Aztán fél óra múlva riadtál fel a kanapén. Kellemes vasárnap délután kívánok Kecskeméten, Nagykőrösön, Csongrádon, na meg azoknak, akik a rádióegygong.hu oldalon csatlakoztak hozzánk a világ bármelyik részén. Kormos Zsolt vagyok, indul a délután utolsó felvonása. Ebben az órában van az utolsó lehetőség arra, hogy elküld a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen, de csak akkor, ha meghallottad az óraslágerét. Vagy az előadó nevét, vagy a felvétel címét kérdezem, ha visszahívlak, és a helyes válasz egy páros belépőt ér az október 24-i Kecskeméti Retro Fesztiválra, ahol többek között fellép MC Ducky, DJ Náksi, a Soho Party, a Desperado, és nem utolsó sorban a világsztár Alice DJ, aki Hollandiából érkezik, kimondottan erre az alkalomra. Zenével megyünk tovább, itt van Alex Warren és az Ordinary.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you.

0: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Ma zárul az Országos Könyvtári Napok programsorozat. A Katona József Könyvtár egészen 6 óráig várja a látogatókat, és a mai napon egy zseniális váró-visszaváró akcióval készültek. Ha régóta halogatod a beiratkozást, most kedvezményesen válthatod meg a könyvtári tagságodat. Ha pedig otthon lapul valahol a kanapé mögött mondjuk egy régen lejárt határidejű könyv, vidd vissza bátran ma, a késedelmi díjaktól ugyanis teljes egészében eltekintenek. A kultúra és a fotózás szerelmeseinek pedig érdemes tenniük egy sétát a belvárosban. Ablak a múltra címmel ingyenes tablókiállítás tekinthető meg október 20-áig a főtéri sétányon. A tárlat csodás ízelítőt ad a kecskeméti fotógyűjtemény digitalizált kincseiből. Érdemes rászánni ebben a váratlanul érkező jó időben minimum fél órát. Sétáljatok tehát egyet a főtérre, látogassátok meg a könyvtárat, közben pedig ne felejtsétek el elküldeni a nyerni szeretnék üzenetet. Következik az óraslágere, ami egy páros belépőtér az október 24-i kecskeméti retrofesztiválra.
0: Most következik az a dal, amely

Itt a Rádió egy gong, 1:04. Ma délután továbbra is borongós, szeles időre számíthatunk. A csúcshőmérséklet 16 fok körül alakul. Holnap hajnalban 9 fokot mutatnak majd a hőmérők. Napközben hosszabb, rövidebb időre ismét kisüt a nap, és a hőmérséklet eléri a 18 fokot. Kedden is napos időig érkezik, kevés felhő lesz felettünk, csapadék pedig nem várható. A hajnali 8 fok után délutánra 18 fokig melegszik a levegő. Ennyi volt az időjárás, Félix Jénnel megyünk tovább. Ez

0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Ősszel is jön a Shopping Week a Kecskeméti Target Centerben. Vásárolj október 9 és 17 között, töltsd fel a blokkot online, és nyerj értékes ajándékokat. Október 17-én szombaton 10 és 16 óra között pörgesd meg a szerencsekereket a kis Tesco-nál garantált ajándékokért. Részletek shoppingweek.hu.
2: Építkezés, felújítás, most kell lépni. Festékek, gipszkarton, hőszigetelés, nemes vakolatok, minden egy helyen. Rengeteg termék, szuper áron. És most figyelj, Kecskeméten belül ingyen kiszállítjuk. Minőség, szakértelem, verhetetlen árak. ARD Color Festékház. Több, mint festék volt.
3: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Október 12-én újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Zenék miatt, a folyamatos tájékoztatások miatt, ez egy nagy közösség.
1: Jók a zenéitek, és nagyon szeretem a műsoraitokat.
2: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Ez a Rádió egy gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: Az útinformáció támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu.
1: 3:44 lesz, 3 perc múlva. Itt vannak már is az útinfó frissítések. Az M5-ös autópályán Ócsa és az M0-ás autóút csomópontja között új terelés épült ki. A 22-es és a 30-as kilométer között a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható. Röszke felé a leálló és a külső sávon halad a forgalom. És fontos tudni, hogy aki Budapestre tart és az M0-ás autóútra szeretne felhajtani, az átterelt belső sávról nem tudja ezt megközelíteni, így tehát maradjon a saját oldalán, a külső sávban. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között burkolatfelújítás folyik, ahol több szakaszon félútpályán halad a forgalom. Napközben pedig mindkét irányban torródások alakulhatnak ki. Bármerre is indultok, vezessetek körültekintően, és ne feledjétek, néhány plusz perc még mindig jobb, mint a kapkodás az utakon. Gurulhatunk tovább, itt van Disturbed és a The Sound of Silence.

0: halló. Kormos Zsolt vagyok a Rádió egy Gong stúdiójából.
1: Szia Zsolt!
0: Szia Laci! Úgy látom, hogy te nagyon-nagyon szeretnél eljutni erre a retro fesztiválra.
1: Én szeretnék menni a barátommal.
0: Oké, hát itt a lehetőség. Az óra slágerét kerestük, ki volt az előadó és mi volt a felvétel címe?
1: A Fault Four. Nem tudja senki.
0: Nem ám, de te
1: tudtad. Nem tudja senki.
0: Így van, ezt a dalt kerestük. Tiéd a páros belépő a kecskeméti retro fesztiválra.
1: Nagyon örülök neki, mert a barátom kint van Németországba, akkorára jön haza, és megbeszéltük vele, hogy elmegyünk erre a retro fesztiválra.
0: Nagyon jó, de elárulod neki előre, hogy megvannak a jegyek?
1: Vagy majd most felveszem a rádióba, amikor bejátszott, és akkor majd akkor elküldöm neki. Köszönjük szépen!
0: Ezzel pedig az utolsó páros belépőnk is elkelt. A következő órában már nem játszunk, de eláruljuk, miért látod magad szebbnek a tükörben, mint a fotókon, és miért a telefonod kamerája a legnagyobb ellenséged. Érdemes lesz tehát velünk maradni az utolsó órában is, amit Ray Dalton és a Do It Again indít.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Az óra slágere a Rádió egy Gongon. Tudod, mit nyerhetsz, ha megtalálod az óra slágerét? Október 24-én együtt bulizhatsz MC Dakival, DJ Náksival, az Ex-Soho Partival és még jó pár kedvenceddel. Ráadásul a DJ pultban személyesen a holland Alice DJ kever oszorkányos ügyességgel. Az óra slágere a Rádió egy Gongon. A Kecskeméti Retro Fesztivál támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió egy Gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Építkezés, felújítás, most kell lépni. Festékek, gipszkarton, hőszigetelés, nemes vakolatok, minden egy helyen. Rengeteg termék, szuper áron. És most figyelj, Kecskeméten belül ingyen kiszállítjuk. Minőség, szakértelem, verhetetlen árak. ARD Color Festékház. Több, mint festék volt.
5: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Október 12-én újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
6: Váltanál? Most keresed az első munkahelyet? Gyere el október 20-án a baon.hu állásbőrzére a Kecskeméti Malom központba. Találkozz a munkáltatókkal, kérdezz, ismerd meg a nyitott pozíciókat, és találd meg a hozzád illő állást. Az esemény főszponzora a Mercedes-Benz gyár Kecskemét. baon.hu állásbőrze. Október 20-a Kecskemét.
7: Új kilátásra vágysz? Hirdesd meg otthonod 1,8 millió felhasználónak, és találd meg a következőt az ingatlan.com-on. A Genius 2026. júliusi egyedi valós felhasználókat vizsgáló adatai alapján. ingatlan.com.
8: A műszaki vásárlás ne bízza a szerencsére! Az expert műszaki áruházakban igazi szakértők segítenek a jó döntésben! Jöjjön el hozzánk a Malom bevásárlóközpontba, ahol az inverteres Beko elöltöltős mosógép energiatakarékos szenzorokkal most csak 89.999 forint. Expert műszaki áruház. Vigyen szakértelmet otthonába!
9: Oktoberfest a Spalettában. Október 14-től 17-ig bajor fogásokkal, különleges sörökkel és hamisítatlan bajor hangulattal várunk. Október 16-án este pedig élőben a Bajor Örna Drágos Banda. Október 14-17, Oktoberfest, Spanetta étterem és sörház.
10: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál! Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
11: Közel 1 milliárd forintból fejlesztik Kecskemét déli úthálózatát. Folytatódnak az ellenőrzések Bács-Kiskunban. A túlélésért küzdenek a hazai hallgazdaságok. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Több mint 910 millió forintos támogatásból valósulhat meg a Gábor Dénes utcai és két forgalmas útkereszteződés fejlesztések Kecskeméten, írja a megyei lap. A beruházás részeként megépítik a Gábor Dénes utca hiányzó mintegy 350 méteres szakaszát, valamint kanyarodó sávokat alakítanak ki a Véberede utcai csatlakozásnál. A Könyves Kálmán körút és a Véberede utca kereszteződésében jelzőlámpás csomópont létesül, amely a gyalogosok és a kerékpárosok biztonságos átkelését is biztosítja majd. A fejlesztés célja a csúcsidőben kialakuló torlódások csökkentése és a városrészek közötti közlekedés gyorsítása. Folytatódnak az ellenőrzések Bács-Kiskunban. A NAV megyei adó és vám igazgatóságának munkatársai egészen október 25-éig a távol-keleti ruházati és egyéb terméket értékesítőknél vizsgálódik. A revizorok a számla és nyugtaadást, az online pénztárgépek használatának szabályszerűségét és az alkalmazottak bejelentését is ellenőrzik, olvasható a NAV adótrafipax oldalán. A hónap végén pedig minden szentekhez kapcsolódóan a virág és koszorú árusoknál, valamint virágüzletekben bukkannak fel a revizorok. A túlélésért küzdenek a hazai halgazdaságok. A nyári aszály miatt 1600 hektárnyi halastó szárad ki teljesen, és több száz tonna hal pusztult el a vízhiány és a túlmelegedés következtében. Bár az időjárás már hűvösebbre fordult, a veszély továbbra sem múlt el. A tartós vízhiány miatt ugyanis sok halastavat még mindig nem tudnak feltölteni, mondta rádiónknak Timmel Ede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
12: Még most is kritikus időszakot élünk, hiszen annak ellenére, hogy most már az aszálynak a hőhullámi szakaszával már nem szembesülünk, hiszen a hőmérséklet már viccába esett. A vízhiány, a vízszintek azok még mindig kritikusak. Ha időszakos kiszáradásról beszélünk, akkor ott még meg tudjuk menteni a tavat. Nyilván akkor is ugye a tómederben felburjánzott növényi vegetációt kezelni kell, de hogyha 2-3 éves szárazonállásról beszélhetünk, akkor nagyon komoly kontrollt kell gyakorolni, ami nem biztos, hogy már gazdaságosan megmenthető. Ilyen esetben sajnos félő az, hogy ezek a tóterületek elvesznek a termelésből.
11: Nyugat felől egyre több felé vékonyodik, csökken a felhőzet és kisüt a nap, viszont előfordulhat még kisebb eső. A szél élénk lesz, a hőmérséklet pedig napközben 15 és 22 fok között alakul. Holnap hajnalra a keleti északkeleti szélvédett helyeken köd képződhet, míg a nyugati délnyugati tájak fölé felhőzet terjeszkedik. Ezek feloszlását, szakadozását követően napos idő várható. A hőmérséklet éjszaka 3 és 10, míg napközben 14 és 19 fok között valószínű.
2: A műsor támogatója a Formont Automobil kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szervíz. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Itt a Rádió 1 gong. Van az a pillanat minden vasárnap délután, amikor az ember visszanéz a mögött álló két napra, és rájön, hogy a legjobb dolog, amit most tehet, hogy megiszik egy forró teát, és belehuppan egy jófajta fotelbe. Szép vasárnap délután kívánok mindenkinek, Kormos Zsolt vagyok. Az SMS és Viber vonalakat már a pihenni küldtük. A Retro Fesztivál belépők elfogytak, úgyhogy az utolsó óránk tisztán a levezetésről szól. Semmi rohanás, csak a kedvenc igazi mai slágereid és a csendes vasárnap délutáni hangulat. Mindemellett elmondom majd, miért látod magad szebbnek a tükörben, mint a fotókon. Van egy rossz hírem és egy jó hírem. Nem sokára jönnek a részletek, a folytatásban pedig itt van Selena Gomez. Ez igazi mai slágere, ez a Single Soon.

Itt a Rádió 1 gong. Fél öt lesz 10 perc múlva. Ahogyan az óra elején mondtam, már is megtudhatod, hogy miért látod magad szebbnek a tükörben, mint a fotókon. A rossz hír, amikor meglátod magad egy fotón, és azt gondolod, hogy én tényleg így nézek ki. Ez az érzés teljesen normális. A jó hír, nagy valószínűséggel nem a fényképpel van baj, és veled sem. A szakemberek szerint ugyanis az arcunkat a tükörben látjuk nap mint nap, ahhoz szoktunk hozzá. A fényképeken viszont az arcunk fordított változata jelenik meg, amit az agyunk idegenebbnek érez. Emiatt gyakran kevésbé találjuk előnyösnek a fotókat, mint a tükörképet. Ráadásul a tükörben nem csak nézünk magunkra, hanem folyamatosan mozog az arcunk, változik a mimikánk, egy fotó viszont egyetlen pillanatot fagyaszt meg. Sokszor pont azt, amelyiket mi magunk sem választanánk ki. Talán nem is a kamera a legnagyobb ellenségünk, hanem az a tény, hogy a saját tükörképünkhöz évtizedek óta ragaszkodunk. A telefonkamerája amúgy az egyetlen ismerősünk, amelyik képes egyszerre 10 évet öregíteni és 5 kilót felszedetni ránk. De a most következő felvétel nem néz tükörbe, hanem csak egyszerűen simogatja a lelket. Jöhet Martin Garrix és Ed Sheeran igazi mai slágere, a Repeat It.

0: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
1: Rádió egy gong. Utoljára nézzük meg a meteorológia hétvégi összefoglalóját. Ma délután a felhők még megvívják utolsó csatájukat Kecskemétegén, hétfőn azonban visszavonulnak, és kedden már a napsütés uralja a terepet. Az ősz csendesen, de határozottan átveszi az irányítást. Minden esetre az esőkabátokat és az esernyőket érdemes a kezünk ügyében tartani. Katy Perryvel folytatjuk, következik az I Kiss the Girl.

0: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.
1: Itt a Rádió 1 Gong. 7 perccel járunk 5 után. Mielőtt nekivágnátok a vasárnap esti hazagurulásnak, egy záró gondolat az utakról. A közlekedés pszichológusok szerint vasárnap este a sofőrök több mint fele figyelmesebb és engedékenyebb a sávváltásoknál, mint a péntek délutáni csúcsban. Úgy látszik, a vasárnap este mindenkiből kihozza a jobb igényét. Az M5-ös autópályán Ócsa és az M0-ás autóút csomópontja között új terelés épült ki. A 22-es és a 30-as kilométer között a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható. Röszke felé a leálló és a külső sávon halad a forgalom, és azt is fontos tudni, hogy aki Budapestre tart, és az M0-ás autóútra szeretne felhajtani, az átterelt belső sávról ezt nem tudja megközelíteni, így maradjon a saját oldalán a külső sávban. Kecskemét térségében a Kecskemét dél és Kunszállás közötti szakaszon szintén terelés mellett lehet közlekedni, Budapest felé a külső és a leálló sávban zárva. A forgalmat az ellenkező oldal egy sávjára is átterelik. Ha tehetitek, induljatok el néhány perccel korábban, így elkerülhetitek a felesleges idegeskedést. Regán Lilivel utazhatunk tovább. Indul a Heal Me!
2: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en!
3: Ez a Rádió 1.

a ritmusok mesterének. Jön a Cookie Weekend, tekerjétek fel a hangerőt a vasárnap esti levezetéshez. Velem legközelebb, jövő héten pénteken délután találkozhattok, holnap reggel Balázsék várnak rátok, 10 órától pedig Faragó Mikivel rádiózhattok. Jövő hétre sok energiát kívánok mindenkinek a munkához, és további jó rádiózást. Sziasztok!

0: műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Az óra slágere a rádió egy gongon. Tudod, mit nyerhetsz, ha megtalálod az óra slágerét? Október 24-én együtt bulizhatsz MC Dakival, DJ Náksival, az Ex-Soho Partival és még jó pár kedvenceddel. Ráadásul a DJ pultban személyesen a holland Alice DJ kever boszorkányos ügyességgel. Az óra slágere a rádió egy gongon. A Kecskeméti Retro Fesztivál támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Újítsd meg az otthonodat a Jysk nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsonyárú termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
4: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, sőt, most még több megújuló akcióval várunk. Október 12-től 14-ig a Carfiol darabja 33% kedvezménnyel csak 666, fél kiló gyorsfagyasztott édesburgonya hasábok 44% kedvezménnyel csak 699 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
5: Hunyavel szemét, mit lát?
6: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
5: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
6: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
7: Elindultak az őszi shopping napok a maiutazás.hu-n. Rád férne egy kis nyugalom? Foglalj most wellness pihenést óriási akcióval. Ne feledd, shopping napok a maiutazás.hu-n csak vasárnap éjfélig.
8: Ősszel is jön a Shopping Week a Kecskeméti Target Centerben. Vásárolj október 9 és 17 között, töltsd fel a blokkot online, és nyerj értékes ajándékokat. Október 17-én szombaton 10 és 16 óra között pörgesd meg a szerencsekereket a kis Tesco-nál garantált ajándékokért. Részletek shoppingweek.hu.
9: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
10: Álláskeresők, figyelem!
11: Október 15-én érkezik a Kisalföld állásbörze. Helyszín Győr Pláza, időpont 9-től 19 óráig. Munkáltatók, nyitott pozíciók, személyes találkozások egy helyen. Ismerd meg a lehetőségeket, és találd meg a számodra megfelelő pozíciót.
12: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Október 12-én újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
13: Októberfest a Spalettában. Október 14-től 17-ig bajorfogásokkal, különleges sörökkel és hamisítatlan bajor hangulattal várunk. Október 16-án este pedig élőben a Bajor Bőrnadrágos Banda. Október 14-17, Oktoberfest, Spaletta étterem és sörház.
14: Október 24-én érkezik a régió legnagyobb retro rendezvénye, a Kecskeméti Retro Fesztivál.
15: 9 sztár vendég, 1 világsztár, 2 sztár retro DJ.
14: Alice DJ, Naksi Ex Soho Party, MC Ducky, Emergency House, Desperado Feat Timi, Erős VS, Spiggy Boy, DJ Szatmári és még sokan mások. Jegyek kaphatók Kecskeméten, a Turinform irodában, vagy online az onlyticket.hu-n. Tehát október 24-én Kecskeméti Retro Fesztivál a Messzi István sportcsarnokban.
16: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál! Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió!

fenyorsznál szépen, köszönöm. Ezután egy a szeremes üzenet. Szia Kuki, mely üzenetem kicsi szívemnek. Jó lány voltam, szót fogadtam, ettem, ittam és lazultam. Ed rossz volt ma ebben, hogy egyedül kellett megtennem. Este válak szokás szerint, tegnap is, ma is, holnap is, addig is hiányzol, imádlak, szeretlek, csók, baba. Jó kislány volt, na ez jó, az jó. Oh, érkezik a kevenc DJ Müzsel. Oh, és Jamaican, bam bam. Hangyari maximális son, burizunk.

Kis zene hoztam nektek ma, és köszönöm, de olvasom egy pár üzenet most, jó? Az egyik SMS itt szól, Davidnak üzenném, hogy szeretem, Livi ezt írta. Jó van, Livi, ezután. Szia, szeretném kérni egy jó dalt a szerelmemnek, és szeretném azt üzeni neki, hogy nagyon szeretem, és hogy jobban, rosszban mellette leszek, és hogy mindennél jobban szeretem, és hogy ő a legfontosabb az egész világon. A Gabor vagyok, ezt írta. Jó van, Gabor. Sok-sok boldogságot kívánok nektek. Hoppá, mondtam, hogy osztam nektek rengeteg jó kis zené. Itt van egy harmadik bizonyíték.

csak igazi mai slágerem megy, és még egyszer hangsúlyozom, jövő héten a Rádió 1 Top 500, ha jól tudom, ha? Lehet szavazni, melyik a kedvenc dalod? Cookie, Kernel, Fire, ha? Csak mondom valamit. Ha mondjuk sokan nyertek, hogy tetszik az új zenékre, és most le fogom játszani. Előtte egy üzenet, szia Cookie, gratulálok a Nagy Mangni, oda még egyszer, Nagy Mangni csapatnak, a mai győzelemért jújú voltam. Jújú, nagyon jó! Már csak kéne neked győztes. A Rádió Top 500. Belül mondanám is műsorvezető, hogy hölgyeim és uraim, kiderült, hogy 2026-ban itt a Rádió 1-en melyik a kedvenc dal? Cookie Kernel Fire. De jó lenne. Na még egyszer hangsúlyozom, tényleg nyugodtan lehet szavazni, melyik a kedvenc dalod.

De megállt az a lemezem. Tessék? Applikáció, nem tudom. Nem akarom mondani butaság, ezért nézzetek minden az info, ott van a www.radio1.hu. Hamarosan a Rádió 1 Top 500, és most jön a karasát zeném. Cookie Cutter Fire!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Törzsvásárlóknak a 225 g-os karaván őrölt kávé 1199 forint, két termék vásárlásakor a 2 literes Pepsi Cola 669 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
2: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 40-70% kedvezményt kínálunk számos fekvőbetétre, és 30-70% kedvezményt számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Kaza Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. Négy pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig 500 g brokkoli csak 499 forint, az édes burgonya kilója pedig csak 429 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
5: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Mondtam nektek, hogy a Fuel 19 órai mixerek nektek az igazi mai slágereket, ez az kukikám, és lehet szavazni a Rádió 1 Top 500-ra. Na, és az idik SMS itt szól. Hello, Kuki! Ma is szavazok a Top 500-ba, Avicii, Night, a kedvenc DJ-m, köszi Johnny. Oké, felértünk Johnny-kám, és köszönöm szépen. Szóval még egyszer hangsúlyozom, tudok szavazni még a kedvenc dal, mert igen, hamarosan kiderül, ki lesz a number one. Például Alex Kenji, Bambole, ő volt a number one a Rádió 1 Top 50, délután György Attilával bizony, és ezt játszom nektek, jó? Alex Kenji, Bambole, állj a platinongulat, nincs mese!

0: A slágereket is érkezik Axan Don't Leave.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák. Keresse a prémium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
1: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
4: Carglass javít, Carglass cserél.
2: Mert a 3 DJ legenda

0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
1: Krucsi, már most sír egy kicsit, ahogy látom, már nem sír.
2: Kettes rajtszámmal jött, és ő azt mondta, hogy neki az utolsó kulcs kell. Miért?
3: Mindig az utolsó a nyerő.
1: Ezt gondolod? Izgulsz, Krucsi? Azt
3: nagyon
1: látom.
3: Izgulok, nagyon izgulsz. Nagyon fázok.
1: Nagyon fázol. Jó helyre menne, mesélj egy kicsit magadról.
3: Igen, Győrből érkeztünk, kolléganőimmel, attól a cégtől, a VKV-től, amit évvégén bezárnak.
1: Megemlítettük adásba, igen.
3: Mi vagyunk a pénzügyi osztály.
1: Wow.
3: Úgyhogy,
1: és mi a jövő, vagy hova?
3: Hát igazából még nem tudjuk. Pár hónapunk még van. Oh. Úgyhogy nagyon szeretnénk megnyerni.
1: Édesem, hát akkor ez nem mindenkinek nagyon jól jönne, de nektek is nagyon jól jönne. Látom, hogy meg is hatottál egy kicsit. Nyissanak még előtted, vagy jössz nyitni, előre passzolhatod, ahogy érzed. Meg bevállalod, nyithatod, átadhatod. Jössz? Jó, ide pártól! Gyere ide, Fruzsi, na nézzük meg akkor. Nézd bele, próbáld bele a kulcsot, és nézzük meg, hogy mit történt! És kinyitotta! Sírás van! Nagy sírás van! Fruzsi kinyitotta! Belement a lakat, azért ellenőrizzük, lenne a másolt kulcs, vagy valami feszítés. Kinyitotta a gyerekek, nyitva ilyen van a konténer.
4: Nem,
1: azt a mindenségét neki. Tessék gurulni, hiába sír! És gurul! És gurul! És gurul! Fruzsi egyszerre sírás! Sírva gurulás történik! Sírva gurulás történik, Fruzsikám! Hát gratulálunk neked! Édesem, te nagyon sírsz! Abszolút jó helyre megy, többieknél is jó helyre ment volna. De hát akkor nyissuk ki ezt a konténert. Nyitjuk a konténert. Látod azt a gyönyörű autót?
3: Igen.
1: Az is a tiéd. Ülőgarnitúra, tévé, háztartási eszközök, klíma, tele vagyunk mindennel. Fruzsi, nagyon gratulálunk, megérdemled.
2: Örülünk. Esd rá magad a kocsira!
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
5: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fantasztikus árzuhanás a Coop-ban. Most 20% kedvezmény 200 Coop márka termékre október 14-éig. Keresse akciós saját márkás termékeinket, és spóroljon velünk! További részletek coop.hu.
2: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
3: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
2: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
4: A harc, hát legyen harc!
2: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
5: Bogytán az időt.
2: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
6: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Reklámot hallottak.
7: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
7: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
8: Rudzsi, már most sír egy kicsit, ahogy látom, már nem sír.
9: Kettes rajtszámmal jött, és ő azt mondta, hogy neki az utolsó kulcs kell. Miért?
10: Mindig az utolsó a nyerő.
8: Ezt gondolod? Izgulsz, Fruzsi? Azt
10: nagyon
8: látom.
10: Izgulok, nagyon izgulsz. Nagyon fázok.
8: Nagyon fázol. Jó helyre menne, mesélj egy kicsit magadról.
10: Igen, Győrből érkeztünk, igen? Kolléganőimmel, attól a cégtől, a VKV-től, amit évvégén bezárnak.
8: Megemlítettük adásba, igen.
10: Mi vagyunk a pénzügyi osztály.
8: Wow.
10: Úgyhogy,
8: és mi a jövő, vagy hova?
10: Hát igazából még nem tudjuk, pár hónapunk még van. Oh. Úgyhogy nagyon szeretnénk megnyerni.
8: Édesem, hát akkor ez nem mindenkinek nagyon jól jönne, de helyre nektek is nagyon jól jönne. Látom, hogy meg is hatottál egy kicsit. Nyissanak még előtted, vagy jössz nyitni, előre passzolhatod, ahogy érzed. Meg bevállalod, nyithatod, átadhatod. Jössz? Jó, de bátor! Gyere ide, Fruzsi, na nézzük meg akkor. Nézd bele, próbáld bele a kulcsot, és nézzük meg, hogy mit történt! És kinyitotta! Sírás van! Nagy sírás van! Fruzsi kinyitotta! Belement a lakat, azért ellenőrizzük, lenne mert másolt kulcs, vagy valami feszítés. Kinyitotta a gyerekek, nyitva ilyen van a konténer.
11: Nem,
8: az a mindenségét neki. Tessék gurulni, hiába sír. Sír. És gurul! És gurul! És gurul! Sírva gurulás történik! Sírva gurulás történik, Fruzsikám! Hát gratulálunk neked!
10: Köszönöm szépen!
8: Édesem, te nagyon sírsz! Abszolút jó helyre megy, többieknél is jó helyre ment volna. De hát akkor nyissuk ki ezt a konténert. Nyitjuk a konténert. Látod azt a gyönyörű autót?
10: Igen.
8: Az látom. Is a tiéd. Ülőgarnitúra, tévé, háztartási eszközök, klíma, tele vagyunk mindennel. Fruzsi, nagyon gratulálunk, megérdemled.
9: Örülünk. Esd rá magad a kocsira!
7: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Egyen Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, jó egyfagyata esetleg, vagy csisztok, a vonal túlsó végén itt van a mai első telefonáló. Halló, halló!
2: Szia, Zsuzsi vagyok.
1: Zsuzsi, mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, jól vagyok, minden oké. Okay.
1: Mit jót csinálsz, azon kívül ott telefonálsz?
2: Én most éppen vacsorát főzök.
1: Ó, mit?
2: Én borsó főzeléket fasírtal, most ez lesz a menü.
1: Jó hangzik, habzik a szám, ez jó jel, én akkor már én is eslettem. És kivel fogsz vacsorázni?
2: A férjemmel, várom haza, ő még dolgozik.
1: Ja, dolgozik, jó van, vasárnap is, az igen.
2: Igen.
1: Kemény, jó van. Mit szeretnék kenni tőlem?
2: Alex Volentől a legújabb számát.
1: Oh yes, és kinek szeretnéd küldeni?
2: A páromnak, hogy már nagyon várom haza.
1: Jaj, kis cuki, jó van, ijazik neked?
2: Hát igen, azért itt a hétvége, én itthon vagyok, de ő dolgozik.
1: Hát jó, hát valamikor dolgozni is kell.
2: Ez igaz.
1: Na jó van, akkor jó étvágyat nektek, kellemes estét. Legyél tűzijáték, és ennyi, oké?
2: Oké, köszi.
1: Köszönöm, hogy hívtál, ciao.
2: Ciao.
1: Érkezik a legújabb Alex Warren nálunk, azaz kukikám. Szám címe Fever Dream.
0: Kuki forradalmasítja a Rádió 1 hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Gyerekek, hihetetlen, de igaz, szerintem 3 hetet nem hívott minket Viktor. Viktor, itt vagy?
2: Da, jó estét kínálok.
1: Már elkezdtem izgulni, hogy vajon mi történik veled? Elutaztad vagy? Mi történt?
2: Köszönöm
1: veled?
2: Szépen, rossz pénz nem vészel. Nincs semmi különös. Sokat dolgozom, fáradt vagyok.
1: Sokat dolgozol, fáradt vagy. Jó,
2: akkor igen.
1: Most is dolgoztál, vagy nem?
2: Így van, így van, ajaj, így van.
1: És ma este is dolgozol, vagy pihensz?
2: A villanynak mindig ott kell lenni mindenhol. Hát most pihenni fogok, mert tényleg fáradnak közben.
1: Jó van. Na, azért hívtál engem, hogy szeretnél kérni egy dalt, ami nagyon jó. Gratulok neked, legújabb Lost Frequencies, kis belga DJ. Aztán címe Elvira, kinek szeretnél küldeni?
2: Mindenkinek, aki pihenni szeretne, és akkor lassabban járt. Altatóként fogjuk használni.
1: Ezt most nem értettem, hogy mindenkinek, aki szeretné pihenni, igen?
2: Lassú tempóval jársz, hogy altatónak tudjuk használni.
1: Jó, értem. Hát figyelj, vasárnap este van, azért ez erről szól, hogy pihi, szóval jó pihit kívánok neked, köszönöm szépen, hogy telefonáltál, és vigyázz magadra, jó?
2: Én is köszönöm, sziasztok!
1: Ciao! Érkezik te legelegújabb a Lost Frequencies nálunk, a szám címe Live It All. Jól mondtam? Ha, kakukika, mindíts be!

0: legyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lennek fiúk, kívánságműsor 20 óraig, most kit köszöntsünk, haló, haló!
2: Sziasztok, Kitti vagyok.
1: Szeretnék Kitti.
2: Szeretnék egy számot kérni.
1: Jó, melyiket? 1-es, 3-as, 5-ös, 7-es, melyik számot?
2: 15-ös, légy
1: 15-ös. Az Alex Kenji Bamboléz, jó lesz?
2: Szuper,
1: na,
2: király.
1: Kinek szeretnéd küldeni?
2: A barátaimat szeretném küldeni, és mindenkinek, aki szereti ezt a jó kis számot.
1: Oké, mondjuk ez egy jó kis latin zene, ez nagy divat. Szóval szerintem sokan fognak körülni, jó?
2: Biztos vagyok benne én is, nagyon szépen
1: én
2: köszönöm.
1: Is, én köszönöm, a telefonáltál, jó legyél!
2: Köszönöm,
1: ciao,
2: szia,
1: ciao, szia, szia! Érkezik az olasz DJ, pedig spanyolongulat, Alex Kenji, Bambolé, itt a rádió egyen. Nem Bambola, hanem Bambolé. Vagy mi volt az a Gypsy Kings? Bamboléo, ja, Bamboléo. Bambolé csak, jó? Oké. Okay.
0: Kuki forradalmasítja a rádió egy hétvégét. Kuki Weekend Show a rádió egyen.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Weekend Show.
1: Minden szombaton és vasárnap délután 5-től este 8-ig a Rádió 1-en.
0: 0620 3 111 111. Hívd most!
1: Kuki csak rád vár!

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén egy pörgős, kedves, vidám hallgató. Szia, hogy hívnak téged?
2: Szia, Kristóf vagyok, itt van velem Gergő.
1: Kristóf és Gergő, jól vagytok, minden oké?
2: Vagyunk végig, Kuki, te jól vagy?
1: Ne, én jól vagyok, mint mindig. Na, merre mentek, kocsikáztok most?
2: Kocsikázunk, kimaradunk.
1: De merre mentek?
2: Szolnok fele, tegnap ott voltál, hallottam.
1: Igen, igen, ott voltam. Milyen nem voltál a buliban?
2: Nem, csak hallottam.
1: Legközelebb gyere, jó?
2: Legközelebb leszünk, Kuki.
1: Jó. Kinek szeretnéd külön ezt a jó kis Dracula? Kinek szóljon?
2: Mindenkinek, legyen mindenki szerencsés.
1: Ez egy szép üzenet, köszönöm szépen a telefonát el, és jó utat, vigyázzatok magatokra, jó?
2: Köszönöm szépen, Kuki!
1: Ciao, szia!
2: Tumi!
1: Hello! Érkezik akkor, azt hiszem címe nagyon jó, Dracula. Ez pont jó, aljább Kukika, mi nincs be?
0: Kuki forradalmasítja a rádió egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Itt van ám egy utolsó telefonáló, és már régóta nem hívott engem. Tényleg, hova tűntél, Gizmo? Halló!
2: Halló, Kuki, Gizmo vagyok.
1: Na, hova tűntél? Legalább egy hónapja nem hívtál engem.
2: Mindig próbálkozok, csak nehéz téged elérni.
1: Ja, értem. Viszont most sikerült neked, ennek nagyon örülök. Mit szeretnéd kérni tőlem?
2: Ez Taylor Swift-et.
1: Például Apple IT legújabb, ez jó neked?
2: Jó, persze, köszönöm szépen.
1: Igazán is, mit? Én köszönöm, hogy hívtál, és kinek szeretnéd küldeni, szabad tudni?
2: Vivinek, Nikinek, Józsinak, Reginának, Anikónak, neked, családodnak.
1: Köszi.
2: És Szikula Tabácsnak.
1: Oké. Rendben, uram, én kívánok neked egy szuper kereményes estét, köszönöm szépen a telefonát, vigyázz magadra, jó? Ciao, ciao, én búcsúzom tőletek, lányok, fiúk, érkezik a diszkosi csapat, most igen, egészen 21 óraig, este 9-től érkezik Hughes Gary, mielőtt közelebb jövő héten találkozunk 17 órakor, vigyázzatok magatokra, kelemes hetet kívánok nektek, Kuki voltam, sziasztok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az Aptab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Aptab havonta. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig 500 g brokkoli csak 499 forint, az édes burgonya kilója pedig csak 429 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Újj is meg az otthonodat a Jysk nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 40-70% kedvezményt kínálunk számos fekvőbetétre, és 30-70% kedvezményt számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Reklámot hallottak.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
5: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió egyen.
6: Krucsi, már most sír egy kicsit, ahogy látom, már nem sír.
7: Kettes rajtszámmal jött, és ő azt mondta, hogy neki az utolsó kulcs kell. Miért?
8: Mindig az utolsó a nyerő.
6: Ezt gondolod? Izgulsz, Krucsi? Azt
8: nagyon
6: látom.
8: Izgulok, nagyon izgulsz. Nagyon fázok.
6: Nagyon fázol. Jó helyre menne, mesélj egy kicsit magadról.
8: Igen, Győrből érkeztünk, igen? Kolléganőimmel, attól a cégtől, a VKV-től, amit évvégén bezárnak.
6: Megemlítettük adásba, igen.
8: Mi vagyunk a pénzügyi osztály.
6: Wow.
8: Úgyhogy,
6: és mi a jövő, vagy hova?
8: Hát igazából még nem tudjuk, pár hónapunk még van. Oh. Úgyhogy nagyon szeretnénk megnyerni.
6: Édesem, hát akkor ez mindenkinek nagyon jól jönne, de helyre nektek menne. Is nagyon jól jönne. Látom, hogy meg is hatottál egy kicsit. Nyissanak még előtted, vagy jössz nyitni, előre passzolhatod, ahogy érzed. Meg bevállalod, nyithatod, átadhatod. Jössz? Jó, ide bátor! Gyere ide, Fruzsi, na nézzük meg akkor. Nézd bele, próbáld bele a kulcsot, és nézzük meg, hogy mit tart el! És kinyitotta! Sírás van! Nagy sírás van! Fruzsi kinyitotta! Belement a lakat, azért ellenőrizzük, lenne mert másolt kulcs, vagy valami feszítés. Kinyitotta a gyerekek, nyitva ilyen van a konténer.
9: Nem,
6: az a mindenségét neki. Tessék gurulni, hiába sír. Sír. És gurul! És gurul! És gurul! És gurul! Fruzsi egyszerre gurulás! Sírva gurulás történik! Sírva gurulás történik, Fruzsikám! Hát gratulálunk neked! Édesem, te nagyon sírsz! Abszolút jó helyre megy, többieknél is jó helyre ment volna. De hát akkor nyissuk ki ezt a konténert. Nyitjuk a konténert. Látod azt a gyönyörű autót?
8: Igen.
6: Az látom. Is a tiéd. Ülőgarnitúra, tévé, háztartási eszközök, klíma, tele vagyunk mindennel. Fruzsi, nagyon gratulálunk, megérdemled.
7: Örülünk. És rá magad a kocsira.
4: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú. Magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
11: Disco! Disco! Disco! A Rádió Egyen DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
12: Ladies and gentlemen, madame and herr, madame, monsieur, hölgyeim és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy érdemű a publikum, ez a Diszkósít Radio Show, a Rádió Egyen, csak igazi mai slágermegy, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel.
13: Hello, hello, szavaztok srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak, azzal kezdem, hogy azon túl, hogy Bárány Attila vagyok, köszönetet szeretnék mondani, a tegnap esti hajógyári klasszik és a Personal Jesus vs. Csivészek fergeteges volt, köszönöm.
12: DJ Junior vagyok, szavaztok, én is köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel, FM-en, webben, applikáción, tartsatok velünk. Hype-attól lemezével kívánunk kellemes rádiózást itt a Rádió Egyen, csak igazi mai slágermegy a Diszkósít Rádió Show-ban.

0: Szelinák, Csákok, Hontok, Tódorok, Taszilók és Zinák, a szülinapos pedig az ismerőseim közül Kovács Nánási Anna Mária és Sisa Gyula Miklós a biztonság B-középből, valamint Kusda Patrik. Isten értesse az ünnepelteket!
1: Én csak annyit akarok mondani, hogy november 7-én Made in Italy Party Budapesten egy csomó remixet, bootleget készítettem, és ezek folyamatosan egyébként kerülnek ki a YouTube csatornán, és ott exkluzív módon fogok jó néhányat játszani, amely csak ott kerül majd bemutatásra.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenszínnölő diszkosít a Rádió Egyen, Hamvai PG Mix-el, itt van Bárány Attila és én DJ Junior is, 3D-ben vagyunk, mint hogy leszünk majd diszkosít Legends-el, október 24-én, vésétek be ez a következő dátum, Békés Csabán a nagy fesztiválon fogunk játszani.
1: Állítólag 22-15-kor kezdek, azt nem tudom, ha többiekkel mi lesz, de utána úgy megyek, mint a egyébként, ezt miért nem számoltuk ki idáig, hogy akkor pontosan hány órát játszunk, mert ha jól számolom, akkor kb. 1 óra 15 perc, amit le kell nyomni. Nagyon jó, mert akkor pont oda fogok érni majd Sződre.
0: Most pedig már is megyünk tovább az úriemberrel, aki már több mint 20 éve producer társam a háttérben, Roberto Vinicius, jó magam, Hamvai PG, jön a sebek mélyén, a Rádió Egyen csak igazi, ma is láger megy, a Diszkosít Rádió Show-ban.
2: Sződületes.

0: információ rajongói oldalamon a Facebookon.
1: Ha már régi bulikról meg zenikről beszéltünk, akkor Magyarország első számú technoklubja volt, de 1995-ben nyitott, Club Speed a neve, és ezt minden évben egyszer nagyon megünnepeljük. A szülinapot most a 31. lesz a sorban, majd december 27-én készüljetek, hamarosan kikerül a rajongói oldalamra az esemény.
2: Régi zenék és régi buli után, na ná, hogy jó magam, Hanvai Pincs egy újonsággal jövök, jön a vadonatúj Cascade, amely a 2026-os év egyik legnagyobb

0: Durva lesz nagyon, Pécsen lesz a pénteki nap, és szombat pedig Budapesten, a fővárosban, és hát tavaly ugyanezt a kombot nyomtuk, tök ugyanígy péntek szombatra, akkor a 20-at ünnepeltük, idén még nagyobb bulira számítunk.
1: Most pedig már is menjünk tovább, Hayden és Jungmagam által kreált jubileumi Dream of My Life-val, a csodálatos vokát Dukai Reginának köszönhetjük itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy a Diszkosít Radio Show-ban.

0: Slágermegy és Discosit Radio Show, három néven vagyunk. Egyébként van YouTube csatornánk, ott elérhető az összes mix, ez az adások csatorna, és van egy másik YouTube-al az összes remix és saját felvétel, Discosit videoklip megtalálható. Na, oda fog kikerülni majd a Szóri a vadonatúj dalunk, hogyha végre teljesen elkészül, és Németországban meg tud jelenni majd a kislemez is, ahogy szoktuk mondani, és utána jön hozzá a klip is a csatornára.
1: Hát én nem zenei hírre jövök. Neked nem áll jól a festés, megőszültél ebbe a pár napba.
0: Szürkére festettem mindent, meg magamat is.
1: Hát látszik is rajta.
0: Ezek itt festetik magát, én meg csak játszom az igazi mai slágereket. Jön Jonas Blue itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy a Discosit Radio Show-ban.

0: Sziasztok!
1: Amvai Pidzsi Lup volt, úgyhogy hosszan beszélek. A YouTube-ra kikerül minden DJ Junioros, három új tartalom is, folyamatosan az elkövetkezendő két hétben. Egyébként tegnap kikerült az Andrea Bocelli féle Caruso DJ Junior remixe, ezen kívül a Facebookomra kikerült a rajongói oldalra az összes nyáron készített remixem, plusz a Day by Day is. Úgyhogy én ezzel búcsúzom, holnap este 8-kor új hét, új élmények, természetesen jövünk. Szavaztok, DJ Junior voltam.
2: Ameddig a földkerekén szolgálok és zenélek, a jövő héten én el leszek utazva, ami azt jelenti, hogy nem leszek itt legalábbis a hétvégén, de rendületlenül teszünk minden este 8 és 9 óra között a Rádió 1-en a Diszkosít Rádió Show-val. Ezzel

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Real One. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Nálunk a vasárnap esték is tele vannak újdonságokkal. Innentől Wilcox Mix-el. Hello, kezdjük el!
1: Hello, hello, sziasztok! Nagyon szép vasárnap estét kívánok mindenkinek! Indítsuk meg a World is Mine Radio Show első óráját egy olyan dallal, ami számomra is nagyon nagy meglepetés és különleges, hogy ennyire jól sikerült. Tame Impala és a Dracula. Itt a Rádió Egyen a World is Mine Radio Show-ban.

0: Cedric Gervais mennyire fantasztikus újdonságot gurított be nekünk 2026 őszén. Ez volt a Gotta Be, a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban. Wilcox a lemezjátszóknál is jön Calvin Harris.
1: Calvin Harris évről évre bebizonyítja és megmutatja nekünk, hogy mennyire ott van a helye az elektronikus zenei palettán, illetve hát azért ő már ennél egy kicsit több, talán azért azt mondom, hogy a popiparnak is meghatározó alakja. Most hoztam tőle a vadonatúj trackjét, a Satisfied, ami nagyon alkalmazkodik a 2026-os trendekhez. Ezzel megyünk tovább itt a World Is Mine Radio Show-ban.

0: Radio Show-ban a Rádió 1-en, Wilcox a lemezjátszóknál. Mi a most?
1: Luther Vandross óriási klasszikusa, a Never Too Much, amit én nagyon-nagyon szeretek, és készítettem belőle is egy saját verziót, és folyamatosan az van, hogy kéritek tőlem hétről hétre. Ez egy kicsit ilyen house-osabb, egy kicsit újabb vibe-ot kapott az egész. Talán azt hiszem, hogy most éred be leginkább 2026-ra. Jöjjön tehát tőlem a Never Too Much egy saját verzióban. Itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

0: zenét, mellette Wilcox a lemezjátszói mögött, imádni fogjátok azt, ami most jön.
1: Azt kell, hogy mondjam, hogy vannak olyan előadók, akiknek csukott szemmel, füllel is nyugodtan lemerem tölteni a zenéket, ugyanis valószínűleg be fog jönni. Fred Ögen egy ilyen, a Tug the Town, ami egy óriási track lett tőle szerintem. Nagyon-nagyon jó kis egyedi elektronikus zenei elemekkel van teletűzdelve. Ebből Christopher barátunk, a Bird Is My Radio Show rezidense készítette saját verziót. Nekem nagyon tetszik, ezzel kicsit ilyen puffogósabb, eladhatóbb lett. Nagyon jó játszható így a bulikban és a rádióban is egyaránt. Jöjjön tehát a Tug the Town, itt a Rádió 1-en, a Bird Is My Radio Show.

0: Shine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Vilkokszal mind a ketten maradunk itt a stúdióban, ti is maradjatok, a java még csak most jön.
1: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is My Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Jóri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 1559-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500.
2: A Fox Post applikációja támogatásával.
4: Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagyslágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
0: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját. 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: show starts now. The world
1: is mine. Hello mindenkinek, még egy órán át Wilcox a lemezjátszói mögött napjaink a jelenkor nagy-nagy dance-slágereivel. Martin Garrix és Ed Sheeran közösével indul a második kör, hajrá!
2: Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó irányt vett ez a közös produkció, és kijelenthetjük, hogy egy igazi dance-zenei himnuszt készítettek el közösen. Ez a Repeat itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban. Stay.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show vasárnap este Wilcox a lemezjátszói mögött Blond is érkezik, és a legelső Billboard Number One dala nagyon jó lett.
1: Nagyon kedvelem Blondisnak a zeneit, szeretem hallgatni őket, illetve szerintem nagyon jó érzékkel találja meg azt az átmenetet, amiben még rádióban is nagyon jól működik, viszont mégis az eredeti hangzására nem mondanám azt, hogy igazi pop dance dal. Az új trackje abszolút indie nudiszkó hangzásban készült el, ez a Lovers on the Dance Floor, kíváncsi vagyok a véleményetekre, írjátok meg, ez itt a World is My Radio Show Juhász Gerivel és velem Wilcox-szal.

0: Itt mellettem a lemezjátszóknál Wilcox.
1: Nekem producerként az a meglátásom, hogy leginkább azok a dalok tudnak időtállóak és működőképesek maradni hosszú távon, amikben a valódi hangszerek dominálnak, ugyanis szerintem egy gitárnak a hangzása 10-20-30 vagy akár 50-100 év múlva is ugyanúgy fog szólni, illetve nem megy ki a divatból. Elhoztam nektek a vadonatúj trackemet, a Sundant, amit csak is kizárólag itt hallhattok a Rádió Egyen, a Bird Is My Radio Show-ban. Hamarosan, hivatalosan is ígérem, kihozom nektek, és hallgathatjátok otthon, illetve bárhol, ahol csak szeretnétek. Ez a Bird Is My Radio Show, még mindig nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre, remélem, hogy tetszik a dalom. Induljunk!

0: 11 és éjfél között. Na nézzük, mi jön most.
1: Ebben az órában a tőle megszokottnál talán kicsivel kevesebb pörgős, dörgős, igazi mély dalt hallhattok tőlem. Na nem azért, mert nem szeretem mostanában ezt a hangzást, hanem azért, mert nagyon kevés jó trekket találok, viszont amiket megtalálok, azokat mindenképpen mutatom nektek itt a World is My Radio Show-ban. Hát a kedvencemet, Kai Watson, talán nem is hagyhatnám ki. A vadonatúj trekkét hoztam el nektek, szerintem még nem hallottátok. Túl sok magyarázatot nem fogok hozzáfűzni. Losing Focus itt a rádió, egyen a World is My Radio Show-ban.
2: Tick, tick, tick. Got me losing focus. Eyes real low, but the mind stay. Open, open, open. Tick, tick, tick. Got me losing focus. Eyes real low, but the mind stay.

0: Igen, mind a két mai Wilcox szettet vissza tudjátok hallgatni a weboldalunkon és az applikációnkban. Jön Bricklék!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM

0: mondom mindenkinek, szokás szerint Bricklékkel zárjuk a hetet, innentől éjfélig ő mixel nektek. Hello Bricklék, induljunk el!
1: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok, alig vártam, hogy ismét zenélsek nektek. Hoztam pár újdonságot a mai mixembe, elsőként érkezik Alex Kenji zenéje, a Bambolé, itt a Bird Is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Nagy trend mostanában az Empire of the Sun slágereit feldolgozni, ez volt a Volcano on a Dream Blondish remixében a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, mellettem Bricklake a lemezjátszóknál. Mi a most?
1: Most az Illusion Eyes My Body című dalával megyünk tovább. Illusion Eyes, azaz Pedro Mednes, egy tehetséges brazil DJ és producer, aki gyorsan népszerűvé vált a maga tech house műfajába. Ezért most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: érkezik most?
1: Egy saját zeném érkezik. Nagy öröm számomra, hogy a Big Band egyébként most már hasít a 2 millió hallgató felé a Spotify-on, úgyhogy nem is ragoznám tovább a szót. Érkezik a Big Band itt a Where Is My Radio-s, van a Rádió 1-en.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show. Tudjátok, a műsor, ahol esténként 9-től mindig bemutatunk nektek egy csomó vadonatúj zenét, jön megint egy abszolút friss megjelenés.
1: David Guetta, Sad Girls című zenéje. Guetta ezúttal is egy könnyen befogadható modern dance tracket hozott össze, egy kis érzelmes hangulattal megfűzerezve. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Brick Lake! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary

A Rádió Egyet halljátok, és mára lassan lepereg az időnk itt a World is Mine Radio Show-ban. Természetesen mind a három mai szettet vissza tudjátok hallgatni a weboldalunkon és az applikációnkban. Úgyhogy köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet mára és erre a hétre. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint élőben. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao!

0: Föld is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágerek

0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert akkor

A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és jön a dal, amire 10 hosszú éve vár az egész világ, hiszen Martin Garrix és Ed Sheeran 2016-ban már elkezdett dolgozni ezen a zenén, aztán elsodródtak egymástól, óriási sztárok lettek mind a ketten, és 10 évvel később, 2026-ban elővették, leporolták, és végre kiadták Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, csak itt a Rádió Egyen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy, és vannak igazi nyárvégi hangulatú dalok. Na ez a most érkező zene abszolút ilyen jó kis modern 2026-os popdance. Loi, David Puentes és a Golden Summer.

0: csak igazi mai sláger megy.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Robin Schulz érkezik most egy vadonatúj megjelenéssel. Nagyon friss, nagyon előremutató, nagyon 2026-os a hangzásvilág. Egy bombasztikus, nagyívű vokállal. Robin Schulz, Barbs és a Better Times.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!